megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

adásban azzal a dallal, a Heal Me-vel, ami a legújabb, és amit néhány nappal ezelőtt Rehab is lejátszott a saját szettjében. Az azért nagyon menő. Gratulálunk Lilinek! Az igazi mai slágert már indítom is tőle a Rádió 1-en.

akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyen.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, óriási a hőség továbbra is, az országos tiszti főorvos felhívta a figyelmét arra, hogy ne tartózkodjunk a napon, és rengeteg folyadékot kell inni. Néhány tipp még a radio1.hu-n is egyébként ezzel kapcsolatban, ami elhangzott a tájékoztatáson, de hát szerintem azért legtöbben tudjuk, de sose lehet eléggé hangsúlyozni, tényleg figyeljünk magunkra is egymásra. És ha már nyár, ha már hőség, akkor itt a nyár egyik legnagyobb sláger, Alex Kedzsitől, a Bumble Lay, az

rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig egy német tehetség, aki már a The Voice Kids, vagyis a gyerek változatban is feltűnt 2017-ben és a legjobbak közé jutott, mostanra pedig a slágerlisták élére. Ő Louis, aki David Puentezzel hozza az igazi mai slágert, ez a Golden Summer itt a rádió egyen.

0: csak igazi mai sláger megy. A következő órában sem állok meg. Remélem bírjuk az éjszakát, kitartást az utakon óvatosan. A telefon, Viber és SMS számú 0620-311-111, amikkel pedig készülök a Switch Disco újdonsága, Jennifer Lopez újdonsága, de hozom majd Megadi Stallion Dua Lipával, vagy éppen Tóth Abigail Texanttel, a kezdésem pedig a Wonderful Life jön. A Hearst dalával Purple Disco Machine indítja a következő zenei órát itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drog megelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói két Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgén fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt háromszorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel ötödére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint egy perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám test hőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsa kígyómérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvívő receptorokat, így nem csak a fájdalom csillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Lesz ma is játék. Parádé Remember, páros belépőket lehet tőlünk nyerni, a legmenőbb bulikra továbbra is mi visszük a hallgatókat, és a legmenőbb igazi mai slágereket továbbra is mi játsszuk. Most

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy köztük pedig a Swiss Discóval folytatom, akik pont egy nyári munkát vállaltak el, amihez nem volt kedvük, Görögországba kellett menni játszani, de aztán mégis rászánták magukat, és habár korábban is ismerték egymást, igazából itt ezen a nyáron jöttek olyan jó barátok, és jöttek rá, hogy megműködik a közös munka, hogy onnantól kezdve, hogy visszatértek Angliába, már csak közösen dolgoztak. Na hát így alakult a Swiss Discó, akik most rehabbel és szemfelten jönnek, a legújabb közös igazi mai slágerük a Sleep Tonight, amit már is indít.

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

csak igazi mai sláger megy. Hát ha van két olyan név, aki gigasztár a zenében, akkor... hát egyfelől lehetne logikus, hogy összeállnak, másfelől pedig az is lehetne logikus, hogy nem, mert hogy külön-külön is nagyot tudnak villantani bármikor. Hát ők mégis összeálltak. Jennifer Lopez és David Guetta, az igazi mai sláger pedig nem kell mondanom. Óriásit megy mindenhol. Ez a Save Me Tonight, amit én is indít.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, attól ma is jönnek Balázsék, addig pedig a legnagyobb kedvencek köztük olyan újdonságok, mint Shakirától, vagy éppen Kámrától a legfrissebb dal, vagy milyen nagy kedvenc, mint Taylor Swift és az Opelite. A következő zenei órát ezzel kezdem itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kormeghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az évelején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják
1: kiszűrni. A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, és milyen érdekes, Disturbed, The Sound of Silence Siri remixében ez szólt most, aki ugye volt már Rádió 1 születésnapi fesztiválon, és Kamrád újdonsága, a Hug Yourself jön, Kamrád is fellépett már nálunk, a legnagyobb sztárokat rendszeresen mi hozzuk, és a legnagyobb igazi mai slágereket pedig megállás nélkül mi indítjuk. Ez a Rádió 1.

igazi mai slágereket. Csak a rádió egyáltalán.

bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a rádió egy világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

csak igazi mai sláger, megy kellemes éjszakát mindenkinek, halka jegyzem meg, a hétvégén volt a jégkrém szendvics világnapja, miért is ne lenne is, hát miért is ne ilyenkor a legnagyobb hőségben ünnepelnénk, még most este is nyugodtan el lehet majd szólni egyet, én abszolút adom, Best Boy, Moby, Sophie and the Giants, Last Summer, ez pedig a folytatás itt a Rádió 1-en, kellemes éjszakát.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig egy újdonság Shakirától, a VB dala, a nyár dala, és szerintem a VB döntő halftime show-jának legjobb dala és legjobb produkciója, amit Shakira hozott. Most az igazi mai slágerben itt a rádió egyen is érkezik. Kellemes éjszakát!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Rádió Egyen.
2: Tovább kell spórolni az országnak. Egész Közép-Európát sújtja a rekordméretű a száj. Tepertőkrémet hívott vissza az Osan. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Több mint egy paksi blokknyi teljesítmény, ennyit spórol az ország naponta a takarékos fogyasztással. Egyre több önkormányzat, intézmény és nagy fogyasztó is a spórolás mellett dönt, főként a kritikus esti időszakban. Közben bevetésre készek a tartalékerőművek, a litéri és a mátrai egységek is indíthatóak, ha paks miatt szükség lenne rájuk. Mindenről a frakció vezető jegyeztetésen számolt be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő hozzátette, az ipari szereplők önkéntes megtakarítása miatt kötelező állásokra egyelőre nincs szükség, a lakosságnál pedig sem korlátozásokkal, sem ellátási zavarral nem számolnak. Egész Közép-Európát sújtja a rekord, a száj. Szerbiában történelmi mélyponton a Duna, a Vajdaságot tápláló csatorna rendszer kiszáradása miatt már több településen rendkívüli helyzetet rendeltek el. Szlovénia is készül a legrosszabb forgatókönyvre, ott a Száva alacsony vízszintje és a felmelegedés miatt visszaveszik a Kriskói atomerőmű teljesítményét. Akár annak teljes leállítása is megtörténhet. Szalmonella miatt hívott vissza egy tepertőkrémet az Osan. A fertőzés veszélye a 250 g-os augusztus 5-i lejáratú, saját márkás vöröshagymás kiszerelést érintheti. A hatóság mindenkit arra kér, ha van otthon a termékből, semmiképp ne egyék meg. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Mindenről Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszél.
3: Egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
2: Célvizsgálat indul a kórházakban rekedt kisbabák védelmében. Kátai Német Vilmos szociális és családügyi miniszter azt mondta, most több mint 320 csecsemő várakozik el helyezésre, átlagosan több mint 3 hónapot töltenek az egészségügyi intézményekben. A tárca felgyorsítja az örökbefogadási és a nevelőszülői eljárásokat, és kiemelten támogatja a csecsemőringató programot is. Jönnek a legforróbb napok a héten, ma is 39-40 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, inkább maradjon zárt térben. Szerdán sem fog esni, és a szél sem élénkül meg. Délután nem kizárt, hogy 40 fok fölé is melegszik a levegő. Csütörtökön már több gomoly felhő lehet az égen, helyenként akár záporok is előfordulhatnak. A záporok után sem hűl viszont jelentősen vissza a levegő, maradnak a 38 és 42 fok közötti értékek.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Életet menthet a kígyómérgekben talált anyag. Az Advanced Healthcare Materials című szakfolyóiratban publikált kutatás szerint bizonyos kígyók mérge segíthet felgyorsítani a természetes véralvadási folyamatot. Egy ausztrál kutatás állapította meg ezt. A Queenslandi Egyetem kutatói 2 Ausztráliában élő kígyómérgében találtak olyan fehérjéket, amelyek gyorsíthatják a szervezetben a természetes véralvadás folyamatát. Az úgynevezett keleti barna kígyó és egy viperaféle mérgén fehérjéről van szó. Az ezekből az anyagokból készült gél képes volt 3-szorosára gyorsítani a véralvadást. Ezzel 1/5-ére csökkentette a vérveszteséget. A tanulmány vezető szerzője szerint csapatával megállapították, hogy bizonyos méregfehérjék hatására a vér kevesebb, mint 1 perc alatt alvad meg, illetve a méreg megakadályozhatja azt is, hogy a seb újra vérezni kezdjen. Most egy olyan gélen dolgoznak, amely hűvös helyen tárolva folyékony marad, ám testhőmérsékleten megszilárdul, ezzel pedig lezárja a sebet. A készítményt gyógyszertárak forgalmazhatnák, de hasznos lehet a mentők számára, vagy éppen háborús sebesülések ellátásához is. Mint a tanulmány szerzői kifejtik, a traumával összefüggő halálesetek majdnem fele a kontrollálatlan vérzés következménye. A gélt ráadásul véralvadási problémával küzdő páciensek, köztük hemofíliások is használhatnák, így nem kerülnének kórházba rögtön a vérzés miatt. A méreggélt szeretnék mihamarabb forgalomba hozni. A kígyómérgek alkalmazása a gyógyszerfejlesztésben egyébként nem új keletű, ismert, hogy a brazil lándzsakígyó mérgében található peptid vérnyomás csökkentő előállításához segítette például a kutatókat. Egyes viperafajok mérgében lévő enzimekből pedig olyan gyógyszereket fejlesztettek, amelyek a vérrög képződést akadályozzák meg. A kobrának és csörgőkígyóknak a mérge blokkol bizonyos idegi ingerület átvivő receptorokat, így nem csak a fájdalomcsillapításban, de a krónikus fájdalom, az epilepszia és neurodegeneratív betegségek kezelésében is használt lehet.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió egy csak igazi mai sláger, megy szép reggelt, és hát kellemes hetet, kitartást mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, 5 óra után 11 perccel, augusztus 4-e van, a Dominikák és a Domonkosok, a névnaposok, kedv van, és továbbra is hatalmas hőség lesz. Az igazi mai slágerek között pedig Accenture, Szerával, Misa Millerrel, ez a Don't Leave.

0: zenélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ma is lesz játék nálunk, nagyon fontos, Parádé Remember páros belépőket lehet nyerni és bulizni egy óriásit. Nagyon egyszerű lesz, tizedikként kell majd hívni minket, mondani a Rádió 1 szlogent, és tulajdonképpen meg vagyunk. Ehhez ugye ami kell, legyen elmentve a telefonszám, nagyon figyeljük, hogy mikor indul a játék, és hát legyen a fejünkben a szlogen. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Továbbra is meleg, továbbra is hőségriadó, továbbra is nagyon-nagyon figyeljünk egymásra, meg persze magunkra is ígyunk rengeteg folyadékot, 37-38 fok is tulajdonképpen az egész országban, legalább szinte felhő nélkül. Kitartás mindenkinek, oké? Shouts Won't Forget You, a hírek után ezzel folytatom. Jön a Balázsék Best On, 6-tól pedig startol a Best Of. Király Tamást hallottátok. További szép napot, kellemesetet és jó rádiózást a Rádió 1-gyel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Már működik a YouTube AI alapú életkor ellenőrzőinek tesztje. Az amerikai felhasználók egy részét már élesben figyelik. Az a cél, hogy azonosítsák a 18 év alatti felhasználókat a platformon. A rendszerről csak annyit tudni, hogy különféle jeleket vesz figyelembe és mérlegel, így például azt, hogy a felhasználó milyen típusú videókra keresett rá korábban. Ha az algoritmus kiskorúként azonosítja a netezőt, akkor automatikusan korlátozásokat léptet életbe a fiókjára vonatkozóan. Nem csak a korhatáros tartalmakat nem tudja megnézni, de nem kaphat személyre szabott reklámokat, illetve limitálják az egyes érzékenyebb témájú videók lejátszási lehetőségeit. A tervek szerint az éles rendszerben, hogyha a platform téved, akkor egy személyazonosító okmány feltöltésével vagy épp hitelkártya adatok megadásával az illető felfedheti magát és valós korát. Az AI alapú szűrőrendszer ellen már nem egy YouTube videós tiltakozik, hiszen az ellenőrzés szerintük megnehezítheti a tartalmak elérését. Adatvédelmi szakemberek szerint a legfontosabb most az, hogy a platform kommunikációja átlátható legyen, és tudni lehessen minden adatról, hogy hogyan használja azt a platform. A most elérhető legjobb kormeghatározó technológia egyébként 2 éves hibaablakkal dolgozik, így nincs kizárva teljesen a tévedés lehetősége. A Google egyébként az év elején beszélt már a gépi tanuláson alapuló életkor ellenőrző rendszerről, de Ausztrália például már megszavazott egy olyan törvénytervezetet, amely megtiltja a 16 éven aluliak számára közösségi média platformok használatát. Európában 5 uniós ország kezdte el tesztelni a régió saját életkor ellenőrző alkalmazásának prototípusait. Az alkalmazás egy nyílt forráskódú technológián alapul, a felhasználók egy applikációval tudnák igazolni, hogy elmúltak 18 évesek, ezen felül pedig semmilyen más személyes adatot nem kell majd megadniuk. Korábban egyébként már az Instagramon is tesztelni kezdtek egy olyan rendszert, amellyel a 18 évnél fiatalabb, de az életkorukról hazudó felhasználókat próbálják kiszűrni.
1: A tudáspercet hallották. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Békés rendőrkapitányság posztolt egyet, hogy mi van akkor, ha egy nap valaki többször elkapnak. Én a mamát nagyon szeretem, gyerekek. Mama, hát egy 55-56 éves asszony. A helyszín...
2: Mama.
1: Na, holnapra megint megvagyunk.
3: Age shaming.
1: Lecsúsztunk.
4: Magánál csak pár évvel idősebb hölgyet.
1: Igen. 57 éves asszony. Alkoholmérés volt, pozitív lett.

0: előállították a rendőrkapitányságra további mérésre, megerősítették az ittas járművezetés zsenőját, elvették a rendőrök a vezetői engedélyét, büntető fejlesztést tettek ellene. Alig egy órával ezután, hogy szabadon bocsátották a rendőrök, ismét igazoltatták békésen. Hát ez mekkora ez a sztori. Ezúttal a Santo Albert utcában már nem volt vezető engedélye, továbbra is ittas volt, de megint nagyon a volá mögé ült, és megint nagyon vezetett.
1: Csak nem hagyadottak, hogy itt a rendőrőrselőt, még megszólnak a faluba.
0: Mire számított? Azért egy nap alatt kétszer elkapnak, nő létedre 55 évesen, azért ez az alkapone.
2: Képzeld el az arcát, amikor látja, hogy félreállítják, így integet a rendőr.
0: Nem hiszem el, már megint.
1: Nem jutott eszébe. Tudod, mi jutott eszébe? Hogy most már jogsimat nem tudjátok elvenni, nálatok van.
2: Én szerintem 20-valahány éve van jogosítványom, talán ha kétszer ellenőriztek, és ebből egyszer volt szondázás. Az elmúlt 20-akárhány évben, 22-23.
0: Már nincs nagyon ez a közúti.
1: Tehát hát, illetve van.
0: Hétvégén van, meg a szórakozó helyek előtt, látod.
1: Meg hétközben reggel
0: csinálják,
1: az
0: igen.
1: Akkor ugye ez megy a dolog, de szerintem olyan, hogy téged megállított.
0: Nagyon régen nem
1: ha
0: volt
1: ilyen. Ha valamit elkövetszed, pirosan átmész, akkor utána jön a rendőr autó, ha látta, az oké. Okay. De így, hogy csak úgy megállítsanak, és azt mondják, hogy forgalmi jogosítvány.
0: Ez nagyon-nagyon nincs meg. A szokott lenni, hogy szórakozó helyek, amik van egy nagy hídlezárás, és akkor mit tudom, vasárnap hajnalba lezárják a lánymennyiséget, és akkor aki átmegy, az fúj egy szondát. De ez a sima ellenőrzés, lehet, hogy ez vidéken jobban megy, vagy többször van, nem tudom. De hogy Budapesten nagyon kevés ilyet látok, már egy A2 kint rendőr, és lámpával. Igen, nyilván itt kevesen vannak az állományban, meg nincs elég ember, tehát hogy mennének ők többen.
2: És egyenkor egy kis településen, mondjuk 3 utcával lejjebb, akkor kiáll kétszer a rajjard.
0: Hát ez is egy jó kérdés, hogy hogy kapták el kétszer, igen.
1: Hát ismerték a nőt, ismerték az autót, mentek el az igazoltatás helyszínéről, látták, hogy megint megy a kocsi, hát most csak megállítod, nem?
0: Na, simán, persze, Marika. Hát ha még egyszer Marika. Megy, abszolút.
1: Hova.
0: Abszolút, igen.
2: Csak két bünti ilyenkor nyilván.
0: Ilyenkor ez hogy van, ez ilyenkor fokozódik? Vagy ilyenkor már jogsíri nélkül vezettél, igen. Megint rád verik az ittas vezetést, tehát ez már valószínűleg akkor hosszú időre is tiltanak.
2: Soha az életet
0: nem kapja vissza. Soha, igen. Mama, hát 56 éves nő, tehát nem mama.
2: És mit ír a békési rendőrség, hogy mit lehet ilyen esetben tenni?
1: Nem azt mondták, kocsit hogy volt... lefoglalták?
0: Nem, de csak szabadon bocsátották, elküldték, és egy óra múlva újra elkapták, és előállították rendőrkapitányság, majd őrizetbe vették. Innen már nem ér sehova, mamát őrizetbe vették.
2: De nyilván ilyenkor köteles vagy hívni valakit, aki ugye elviszi az autót. Tehát elvileg ez lenne a rendje a dolgoknak, nem?
0: Hogyha
2: a ittes vezetésére elkapnak,
0: akkor neked el kell vinni, persze nem engednek el.
1: Az első kérdés az, hogy mikor elvették a jogsit, hogy ment el a kocsival. Nem mondta azt a rendőr, hogy azt mondjam, akkor hívjon valakit, aki elviszi a járművet.
0: Ez egy jó kérdés.
1: Hanem azt mondta, hogy hát akkor Marika már itt laki két utcára vezesse.
0: Menjen haza. Elvették a jogsiját, hazament, majd egy óra múlva, de nem, bevitték az őrse. Levették a vért tőle, kiderült, hogy ivott.
1: Majd ezután visszavitték a kocsijához, azt mondták, hogy itt a kulcs, és vezessen haza.
0: Ez egy jó kérdés.
2: Nem kísérték ki. Nem nézték, hogy ugyanazzal az autóval megy vissza, visszaadták neki a kocsi kulcsot, ez beszállt az autóba, és két sarokkal lejjebb meg elkapták.
0: Hát, zseniális. Vagy hazament, fújt egyet, ivott még egy felestad ügyetségre, megint az övölt, és elkapták. Igen. Hát,
2: nekem nem mondja meg senki, hogy mit csináljak.
0: Kétszer kapcsolták le nálunk a mi városomban 94 éves papot gyorshajtásért. Egy napon. 94 éves pap gyorshajtásért. Hát, keveset vagytok az utakon, taxis vagyok, látom, hogy folyamatosan ellenőriznek a rendőrök mindenkit. Ez lehet, hogy csak mi nem találkoztunk vele, tehát simán lehet, hogy ez még...
1: Elég sokat megyünk, de...
0: Sokat megyünk, de nem, ez a klasszikus úti ellenőrzés, én nem voltam ilyen 10 éve, nem is nagyon látom.
2: Figyelj, László azt írja, hogy eltiltás alatti vezetés Magyarországon bűncselekmény már, és letölned nő jár érte.
0: Tehát hogyha neked elveszik a jogsidat, és akkor újra autóba ülsz,
2: akkor ezek szerint az már egy...
0: Az már letöltendőt kapsz.
2: Azt ciki.
0: Hát egyébként is hülyél. Tehát, hogy elvetik a jogsidat, akkor azért az nem annyira szerencsés. Egy hónappal ezelőtt Nagykátán, itt is egy nap alatt, egy 5 méter alatt kétszer fújtam szódnát Nagykátán.
1: 5 méter?
0: Azért... De az hogy van? Tehát, hogy kiáll a rendőrség, és az abszolút a város elér meg a város végére?
2: Igen, a következő sarkon pedig vállal a következő. De ezek tényleg, tehát lehet, hogy direkt arra mennek? Hogy az az ember, aki fújt, akkor remélik, hogy beleszalad a következő sarkon?
0: Nem, ha aznap már nem. Tehát, hogyha nem tudom, tehát, hogyha már fújtál, és nem találtak semmit, akkor mibe szaladnál bele közel? Vagy ha már beleszaladtál?
2: Hát beleszaladtál, és az egyik leadja a másiknak a drótot, hogy figyelj, ez tovább ment, és kapjátok el ott is. Vagy igen. Nem tudom, ez mondjuk rossz hiszemiség, de...
0: A mama az a Feri korosztálya, tehát a Feri a papa valójában. Bizony, a mama az 56 éves volt, tehát nem is annyira mama.
1: sorstársam.
0: Fúfi, én nem tudom, mi lenne elvennénk a jogsinkat.
1: Ebben az esetben ott kell hagynod az autódat. Szerintem az ittas ember fejében ez van, hogy holnap akkor vissza kell jönni a kocsiért. Hazabírok én még vezetni.
0: Meg és valószínűleg van egy ilyen felbátorodás, de mondja egyszerűen azt gondolom, úgyse lesz velem semmi, mert bátrabb vagy az alkoholtól. Óvatosabban is vezetsz, lassabban vezetsz, itt áll, és ezért azt mondod, hogy úgyis megoldod, szépen, ha kertek alatt hazaviszed.
2: Igen, óvatosan vezetek, nem hajtok gyorsan, és ráadásul hányszor igazoltattak az elmúlt 22 évben? 2-szer. Na, akkor nem ma este lesz az.
0: Nem csak az a para, hogy te csinálsz valamit, hanem hogy tényleg mi van, ha beesik valaki az autód alá?
2: Igen.
0: Jön egy biciklis, frontálisan telibe vernek, ha ott itt áll, mindenképpen vége van. Még ha nem te vagy a hibás, is vége van az egész életednek most kis túlzással.
2: Hát annak volt egy ilyen sztoria, ő mesélte, hogy egy ilyen nagyon ígéretes karrier előtt álló fiatalember, így a kertek alatt, haza tudok én vezetni, és egy mata részeg biciklista kifordult elé. Úgyhogy ő, mint tudom, ivott két pohár bort, és nem ő volt az igazán részeg, hanem a biciklis. Elgázolt, elütötte, ott halt meg, vége lett az életének.
0: Még ha nem iszol és elgázod és elütöd, és nagyon meghurcol a közlekedés, balesetben, ha te autóba ülsz, nagyon-nagyon-nagyon kell azon dolgoznod, és nagyon sok szempontból megnéznek minden, mennyivel mentél, észrevehetted-e, miért nem kerültél, látható voltál, elkövettél-e mindent, tehát az tényleg borzasztó.
2: Karrier, ott... család, minden ráment.
0: Ja, és rá is ment az élete.
2: Teljesen.
0: Pedig egyébként, ha nem iszik, valószínűleg megúszza, mert nem azért ütött el, mert ivott, hanem mert hogy beesett elé a biciklis.
2: Hát hogyne, persze, tehát igazából nem ő vétett, hát illetve azért vétett, mert ittasan ült a volán.
0: Igen. Tehát, hogy nem érted ezt. Ez tényleg ez egy ilyen fura dolog. Nem? Hát, hogy ittasan vezetsz, és a kertek alatt hazavész, és hogy...
1: Mindig közbe jön valami, nincs ilyen, tehát...
0: Van, megokosodik az ember, bátor lesz, persze, azt érzed, csak 1 kilométer, csak 2 kilométer, most nem vagyunk álszentek, tehát, hogy ez fiatalkorban csinál az ember ügyességet, de voltak. Hogy voltak, persze, de hogy most már azt mondta, hogy Atya Úristen, tehát ez ugye egészen biztos, hogy nem.
1: Nem ér annyit, egész egyszerűen nem ér annyit, menj haza, gyalog, hagyd ott a kocsit, majd holnap visszajössz. Ha 1 kilométer, meg 2, azt meg főleg nem értem.
0: Igen, az tényleg, tényleg nagyon durva. Én a Judit látom, hogy ő van annyira lelkiismeretes, és viszi annyira az ország sorsát a vállán, hogy ő holnap ott áll majd valahol Vekerlén a kis hüvelykujjacskájával, állogál itt föl.
1: Tele kocsi!
0: És így próbál, tudod, és aztán vége az, hogy valaki balra néz, és véletlenül néz a telefon, és elütik. De hogy ő megpróbálta, érted? Ő megpróbált spórolni, ő ma nem jön be autóval. Én ezt látom.
2: A Facebook csoportban, illetve Vekerle csoportban fog csinálni egy ilyen kis zárt kört.
1: Telekocsikat
2: fog működtetni, igen, és egymást fogjuk hozni, vinni. Illetve hát elkérem a szomszéd bicikliét.
0: Te bejössz bringába, jó.
2: Ha kell, akkor fel,
1: tehát másfél órában. A babettát egy másfél literrel, el vagyunk 100 kilométeren.
0: Én meg vagyok a másik oldal, aki nem spórolunk senki kedvéért, amíg van hajtjuk. Én képviselem ezt az oldalt.
1: Végre kevesen vannak az utakon.
0: Lehet menni, letárolunk némi naftát valahol a garázsba, teljesen szabályellenesen, 200 liter, és amíg van, toljuk. Én azt mondom, ha ez már egy ilyen világ, én nem tudok, bevallom férfiasan, nagyon kéne erőlködni, hogy vonattal jöjjek, taxival. Spórolok a taxival?
2: Nem.
0: Tehát akkor a taxi költi el.
1: Hát így van, ugyanúgy.
2: De akkor legyen az, hogy akkor a Feri útközben befelé jövet felvesz téged.
1: A babettával.
0: Fölveszel a babettával, ez egy jó megoldás.
1: Bekapaszkodsz hátulra.
0: Szóval ez érdekes, ez a spóroljunk. Tud úgy működni az ember, hogy ő ma nem megy el, hanem felszállt ő megközlekedés, és elmegy a gyerekért iskolába, és kiszáll valaki az autóból, mert valaki azt mondja, majd reggeli műsor, hát a gyerekek, spóroljunk. Nem, most ezt akkor komolyan kérdezem.
1: Tehát van... Senki akkor fogod ezt megtenni, ha nem lesz benzin. Addig nem.
0: Mert hogy az individuum fontosabb, mint a társadalmi felelősségvállalás, hogy én most nem megyek, de ő is megy, nagyon megyek én is.
1: Nekem például bejönni tömegközlekedéssel egy órával korábban el kell induljak.
0: Ezt fogok elindulni egy órával korábban.
1: De tényleg.
0: Nagyon nehéz. Tehát azért ez úgy működik, hogy amíg van, addig hajtod. De
3: igen, így vagyunk összerakva, a gyarlóság akadályozza a helyes cselekvést. Nem tudsz helyesen cselekedni, úgy tudnak az emberek, hogy elveszik tőlük.
2: Bánt, hogy az a mennyiségű benzin, amit én megspórolok az egész családomon, és mi szopunk, azt te beletöltöd a kocsiába.
3: Ezért nem
2: lehet, hogy ez egy kicsit rossz.
0: Az utolsó leszek, aki még lövöldöz egy benzinkúton, hogy azt is elviszem, azt az üzemanyagot. Az az 5 liter az enyém, és shotgunnal leszedek mindenkinek,
2: beletankol. Mosókefével, tudod.
0: Fogok egy öngyújtót, és berakom berakom a pisztolyát és meggyújtom. Ha az enyém nem lehet, senki nem lesz. Érted? Nem, én nem szállok ki az autóból, ez egész biztos. Mindenben vállalok. Figyelj, nem szedem le a kupakot. Bambusz a fültisztító pálcikám. Műanyag pálcikával eszem a sushit. Mindenben.
3: Az nem jó, fával eszem.
0: Ja, fával eszem. Ja, bocsánat, igen. Ja, igen. Mindent megteszek. Nem szállok ki a kocsiból. Nem szállok ki a kocsiból. Nem szem, Mad Max lesz, akkor Mad Max lesz. Ha az győz a kúton, aki nagyobb darab, nem szállok ki.
2: Ennyi. Én már látom, hogy te készleteket fogsz felhalmozni a garázsban.
1: Nem, alá
0: fog robbanni. Hogy minél másfél literes üdítőbe sütjön magára tankot?
3: Rohadtul fogynak most a kannák a multiknál.
0: Ja, ez télen szánkom most a kanna.
3: Biztos, hogy
0: lesz egy kis vécépapír élesztő para is, de azt nem két hét múlva indul. Igen. Nem, az nagyjából. Az elindul két hét, tehát az élesztő vécépapír para zajlik, csak arról most még nem tudunk. Az folyamatos. Kannák elfogynak. Oké, de most ha van 100 literem, az nekem az is nagyjából még plusz 500, az plusz egy hét, tehát nagyon sokat nem tudok letárolni, hogy hónapokra elég legyen. Tehát, hogy én elmegyek 80 liter a tankom, vagy 90 literes a tankom, az nekem nagyjából egy hét.
3: Tehát, hogy egy benzinkutat kellene elfoglalnod.
1: Mit fogyaszt az a jármű?
0: Hát használva van.
1: Érted, hát megyünk a
0: V8 biturbója.
2: Ha te nem a Velencei-tón állak, hanem Budapesten, akkor felszállnál a BKV-re?
1: Akkor lehet.
0: Ne hazudjál! De nekünk eleve nehéz. Menekülj ebbe. Nekünk érted? Most hozd elő a telepkártyát. Figyelj, oda jön, dumál, kéreget, fotóz.
1: Üti a válladat, érted? Tehát kezet akar fogni. Na,
3: egy jó sok... kapucni is felső kérdése. Szemüveg és kapucni is felső.
1: Napszemcsi. És maszk. Baseball sapka.
2: Otthonról kell dolgozni. Ez a megoldás.
3: Persze, nem azt már egyszer kipróbáltam.
0: Én nem ülök többet. Nem ülök többet.
3: Nem megyek a konyhába.
1: Akkor tessék vissza. Gondolatkísérlet. Igen? Nincs gardróbszoba, azt nem, de nem tudsz bejönni. Na.
0: Nincs műsor. Hát ez ennyire egyszerű.
1: Már el is engedtem.
0: Hát, a húzat, persze. Én nem ülök be többet a gardróbszobába. Sehonnan nem rádió. Vagy helyes, én nem vagy helyes. Sehogy. Ha kell, ördögszekérbe begurulok, érted? Ide jövök. Végig gurulok az emetesen, de nem szobából nem rádiózok többet.
1: Itt az összeszedjük egymást, az egy nem rossz ötlet.
2: Én azt gondolom, ebben van lehetőség.
1: Jó, tehát de ezt te
2: én
1: vagy.
2: Én indulok először. Hajnali háromkor.
1: Eljössz értem Velencére, én ott beülök, alszom, felszedjük a Balást, elmegyünk Laci, Anna, az körülbelül egy kör.
3: Nem, figyelj, két autó kell a stábba, ez teljesen egyértelmű, és az kettőt le tud, két kocsival le lehet hozni. Kettővel le lehet hozni.
0: Rám ne számítsatok. Aranyosak vagytok, hogy gyűjtögetitek egy cuki, nagyon fog rajta nevetni, jövök, itt vagyok, egyedül bejövök ki. Tehát ez semmiféleképpen nájátok az út szélén, amíg jövök gyűjtögetni. Tudod, mit fogok én gyűjtögetni?
1: Hát, nem, mert még egy gyűjtjelek.
0: Mert megszezünk, érted gyerekek? Az élet egy harc. Azt tankol, akinek aki oda jut, ha tankolsz, akkor kész, akkor meg vagy kész. Ez élet harc.
1: Ülünk Juliék százas Skodájának hátsó ülésén.
2: De jó? Nagyon jól fogjátok
0: magatokat érezni. Egyébként azt adom. Nincs ezzel. Nincs ezzel.
2: Mindegy egyelő, de hát vannak egyelőbbek.
0: Ennyi. Ja. Oké. Okay. Hát ezt előre láttad, ezért kezdtél el gyúrni. Persze, fölnyomtuk magunkat, igen. Egyébként van e-bike-om, bocsánat, van elektromos rollerem, tehát nem állok szarul, most átgondoltam a háztartást, és van egy fél kiló élesztőnk.
2: Csak
0: tehát
2: három,
0: nem állok rosszul.
2: Nem töltöttem. Ja, azok már tönkrement az aksi.
0: Annyi nincs elektromos áram, mert azzal is baj lesz, igen.
4: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Rádió Egyen.
1: Extrém melegre és erős UV-sugárzásra készülhetünk, lejártak a régi lapozgatós személyik, tovább pusztítanak az erdőtüzek Görögországban, nyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok, tovább tombol a kánikula, ma is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás az extrém meleg és a veszélyesen erős UV-sugárzás miatt. A szakemberek mindenkit óvatosságra intenek, a legforróbb órákban érdemes árnyékos vagy hűvös helyet keresni, ha mindenképp a szabadban kell lennünk. Alapkellék a kalap, a napszemüveg is, és gondoskodjunk a bőséges folyadékpótlásról, valamint a fényvédelemről. Végleg lejártak a régi lapozgató személyik. A belügyminisztérium arra kéri az érintetteket és az idős hozzátartozóikat, hogy mielőbb cseréljék le az elavult okmányokat. Bár készül egy törvénymódosítás, amely az év végéig még engedélyezné a papíralapú igazolványt, például a nyugdíj felvételéhez vagy az orvosi ellátáshoz, a cserét tovább már nem lehet halogatni. Rendszeres bőrvizsgálatra intenek a szakemberek. A Magyar Dermatológiai Társulat elnöke Holló Péter azt mondta, a kánikulában különösen figyelni kell a testünkre. Ha új foltot, anyajegyet vagy szokatlan elváltozást találunk, minél előbb meg kell mutatnunk orvosnak.
2: Megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Eláll a kormány a zuglói kormányzati iroda komplexum megvásárlásától. A miniszterelnök azt mondta, a jogi és pénzügyi átvilágításkor több szerződésszegést is feltártak, ezért visszakövetelik az előző kormány által már kifizetett több mint 300 milliárd forintot. Magyar Péter szerint az összeget inkább az ország biztonságát szolgáló fejlesztésekre, így az energetika, a közlekedés és az egészségügy korszerűsítésére fordítanák. Majdnem egy hete pusztítanak már az erdőtüzek Görögországban. Aténtól északnyugatra tűzoltók százai próbálták megfékezni ezeket tegnap is. Az erős széllökések tovább szítják a lángokat, több ezer hektár termőföld és fenyves pusztult már el. Sok települést és egy ipartelepet is ki kellett üríteni. Jönnek a legforróbb napok a héten, ma is 39-40 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, inkább maradjon zárt térben. Szerdán sem fog esni, és a szél sem élénkül meg, délután nem kizárt, hogy 40 fok fölé is melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Az út informírja, hogy a 10-es főúton Pilis-Csabán a főúton a 25-ös kilométernél elektromos kábel telepítenek, útszűkület mellett dolgoznak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsor nélkül Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Nem tudom, mennyire emlékeztek arra az informatikusra, aki kidobott a merevlemezén sok bitcoint. Ez megvan, ez a történet?
2: Én mesélted.
1: Évekkel ezelőtt ugye volt egy pacák, aki 8000 bitcoinos merevlemez dobott ki, és úgy néha ránézek, hogy hol tart az ő története, hogy mi van vele. Ő egy Newport informatikus, több mint 10 éve keres egy merevlemezt egy szeméttelepen, és ő azt állítja, hogy 8000 bitcoin van ezen a merevlemezen, hogy ezt ő kidobta, az akkori partnere egyébként, tehát még csak nem is ő. Tulajdonképpen azt mondják, hogy ezek körülbelül most olyan, hát mit tudom, 150-200-250 milliárd forintnyi összegnek felel meg.
2: Hát ugye kedden 200 milliárd, aztán csütörtökön már csak 150, ahogy ismerjük a bitcoin.
1: Igen. Most nagyon jó, mert mindjárt 70 ezernél vagyunk.
3: Mennyi a kárja, uram?
2: Hát a mikor mennyi?
1: És ugye hosszú ideig szeretett volna bejutni arra a szeméttelepre, ahol ő neki ezt a kukát kiürítették. És ránéztem, és hogy van, mit csinál mostanában, hogy telik a dolog, és most ott van, képzeljétek el, hogy ő most azon dolgozik, nem tudja ezt a sztorit elengedni. Azért ez milyen borzasztó lehet, nem? Hogy ebbe belenyomorodsz valójában, hogy van 200 milliárdot, nem jut hozzá. Hogy beperelte az önkormányzatot, aki üzemelteti azt a szeméttelepet, mert nem engedték be egyébként megkeresni a saját szemetét 8 évvel ezelőtt, és most azért perel, mert hogy szeretné a saját költségén az ásatási munkálatokat elvégezni, hogy felássa az egész szemételepet az önkormányzaton, Jézus. Mert azt gondolja, hogy bedolgozták a földbe, de hogy egyben van az ő merevlemeze, és pert indít, hogy a nagyjából 100 000 tonna hulladékot ő átvizsgálhassa, mert hogy ő azt gondolja, hogy megvan a merevlemeze. A csávó az évek óta ezen dolgozik, hogy megtalálja ezt a merevlemezt.
2: Ő már belehűlt.
1: Én valószínűleg belehűlt.
2: Belegárgyult.
1: Az önkormányzat az nem engedi be a szeméttelepre. 2013-ban dobta ki, és évek óta próbál egyáltalán bejutni, és most peres úton próbál, ő tudja, hogy ott van a földbe elásva ez
2: de
1: a merevlemez.
2: De azon 8 évnyi szemét már rajta van, ugye? Tehát, hogy ide hordják rá a szemetet folyamatosan.
3: Meg a merevlemezek, tehát azok azért erodálódnak. Tehát nem hiszem, hogy ott abban a környezetben, ahol ugye van nedvesség, föl, stb.
2: Majd a Kürt Kft. Előbányát.
1: Igen, a Kürt megoldja.
3: Együtt állnak a villámszalagoncákkal és
2: hogy működik, ha ezt röviden el lehet mondani, mert én ezt tényleg nem értem, hogy azt a merevlemezeden tartod ezeket?
1: Akkor még valószínűleg merevlemez. Én most már nem mondom, hogy bárki merevlemezen tartott. A 2013-ban még merevlemezen tartod, igen, a bitcoinodat.
2: Ezt kibányászol valahonnan a világból.
1: Azt letárolod.
2: És akkor azt fizikálisan oda áttesz?
1: Hogy letárolod a merevlemezed, igen. Azon okay. Ott kell, neked van egy kódot hozzá, de ha nincs meg a merevlemezed, amire elraktad, akkor neked nincs bitcoinod, mert arról tudsz aztán tulajdonképpen tranzakciókat indítani. Hát most merevlemezről azt már nem tudom, hogy miért merevlemezt keres, nekem egy kicsit fura. De lehet, hogy arra gondol, hogy volt neki egy pénztárcája, igen. Aha. Egy ilyen hangulat, egy pendrive-ra, nem merevlemez, csak hogy így fordítják. Jó, azt mondta, hogy fölajánl 10%-ot a bitcoinból, ha megtalálja, tehát nagyjából mit tudom én, 1 milliárd forintot az önkormányzatnak, vagy 10 milliárd forintotnak megfelelő összeget, ha beengedik és fölászt, föltúrhatja.
3: És
1: nem engedi be az önkormányzat.
2: A gyerekek, ott azt az önkormányzat, azt elizélte el csak liszta. Ahogy kidobta a csávó.
3: Nem tudom, mit kezdeni, tehát a kódokat nem tudja
2: lehet,
3: hozzá.
2: Lehet, hogy az is rajta volt.
3: Rá volt írva a kívülről.
2: Anyukának is úgy volt bankkártyája, hogy rá volt írva a kódja.
1: Igen, 42. De mi baj van az önkormányzatok? Miért nem engedik be ezt a pacákat? Most egy ásóval ott elkavírnyászik egy évig, kit zavar?
3: Szerintem mi az van, hogy valószínűleg előtte már kötöttek olyan üzleteket, ahol eltűntek bizonyos személyek azon a telken, és nem akarják felvállalni azt, ami egy gyilkossági ügyel kapcsolatban felmerülne. Mert azért ezt tudjuk, hogy a maffiának például a szeméttelep az egy ilyen óriási lerakata, ugye? Tűnnek el, nagyon gyakran dolgoznak.
1: Tehát arra gondolsz, hogy kiderül, hogy van két kézcsont, egy lábszárcsont.
3: Pontosan.
1: Én szerintem ez a pacák megbolondult, és nem tudja elengedni.
2: Biztos.
3: Hogy de van te nem bolondulnál meg, hogy tudod, hogy létezik, és nem mehetsz oda hozzá.
1: Na de azt mondják, hogy figyelj, itt van most 50 000 tonna szemét. 50 000 tonna ezen a hatalmas, több hektáros területen. Te oda mész egy ásóval, tehát mit kezdesz el felásni? Hol ásol?
3: Ugye, én kevesebb is csináltam már rosszabb
1: dolgot. Budapesti területen mondjuk.
2: Mesélj, mi volt az?
3: Nem az, hogy ne személyeskedjünk, most nem azért területről van szó, hanem az van, hogy szerintem, hogyha az van, hogy az életed múlik rajta, és most neki tulajdonképpen az életminősége múlik rajta, akkor azért megmozgatsz nagy köveket.
1: De nem tudod ezt elengedni, ez nem kellett, hogy a tiéd legyen? Tehát, hogy ez egész egyszerűen...
2: 100 milliárd forintnak megfelelő összeget, hogy engedsz el így? ahhoz nagyon zennek, ne, most nekem ne mondd, hogyha már a hónapra az összes bitcoinod így eltűnik,
1: igen,
2: akkor te így szépen hátradőlsz, és azt mondod, hogy hát a jó Isten most, vagy a Buddha, vagy a... Hát most így rendelkezett
3: minden. Nem így vennék észre rajta, hogy nincs pénze szerintem, hanem tudom.
2: Rángana a szája és habzala.
3: Nem, jönnek a beharangozók különböző műsorokról, amiket majd bajos fog ezeket.
1: Sem hallottad. Én sem
2: hallottad. De
3: parlamenti közvetítésre beszél Balázsra.
1: Itt vagyok, Duna TV, bizállás jelentés, Kossuth Rádió, mindenhol ott vagyok.
2: Nem hűlnél bele egy kicsit.
1: De eltelt 11 év. 11 év után bepereled az önkormányzatot, hogy egy több hektárnyi területre engedjenek be 100 000 tonna szemét közé, hogy te felássad azt. Hát nekem már ez önmagában sántít.
2: Na de annyira rá vagy függve, hogy a reménytelen szalmaszál is kapaszkodó.
1: Hogy hagyd menjél be.
2: Igen,
3: szólaltassuk legalább... már meg a biztonságiat, aki valószínűleg 50 000-szer küldte ezt a
1: feszültet. Ez a csávó mennyit kújtorgott a szemételepnek a főbejáratánál? Hányszor sétált el arra?
3: Sanyi, itt van megint, itt van.
1: Igen, megint jön, de tudod, mit hallgatnék meg először? Amikor hol van a merev lemez, és a kis csaj, tudod, egy új barátnő aznap éjszaka szedte össze, hogy kevergeti a kakaót. Milyen lemez? És tudod, a kukás autót hallod.
3: A csaja dobta ki?
1: A csaja dobta ki.
2: Hát párja.
1: Tehát az akkori párja. Együtt vannak még?
3: Hát hol van a csaj most? Azt szeretném tudni.
1: Ez egy jó kérdés.
3: És már őt keresik a személytelepen.
1: Igen, a csaj már veszek fel van darabolva, és a négy égtáj felé szét van szóra. De amikor a barátnőd, a feleséged azt mondja, hogy ja, az volt. Ja, abba a szatyorba az volt.
2: Nekem csak valami régi vacaknak tűnt.
1: Igen, én nem tudtam, hogy abban az van, és ha még kinézel az ablakon, de már azt látod, hogy megy el a kukásautó. Még meg tudod fogni a kukásautót, nem, egyébként kirohant, nem tudta megfogni, és nem tudta megakadályozni, hogy a kukásautót beöntsék a közösbe. Tehát ennek volt egy, ugye, egy menete, ő ezt leírt, elmondta.
3: Akkor kellett megvenni a kukásautót azonnal. Meg kellett vásárolni a kukásautót kukásokkal együtt.
1: Jó, de most elviszik a szemetedet. Te befekszel a kukásautó elő, hogy állj, nekem ez fontos. Ő megáll és megvárja, míg te széttúrod a két köbméter hát szemetet a kukásautóba.
2: Nem tudja az utcán. Bemászni nem tudsz a
1: kukásautóba. Nem mászhat be a kukásautóba.
2: Az biztos, hogy nem engedik.
1: Nem. Azonnal földarabolnak és összenyomnak. A csávó előtt a kiszaladt. Tehát, hogy ő megpróbálta a kukásautót megállítani, megpróbálta a beöntést megállapítani, megállítani, de nem sikerült. Ráöntötték a szemétre.
3: Ez összehangolt támadás.
1: Nem lehet az meg az a merev lemez.
3: Tehát ez... képzelni, hogy én nem tudom, tehát én mindent megmozgatnék. Tehát, hogy nem az lenne. Én mondanám a kukásoknak, hogy figyelj, készpénzben azonnal megkapod az éves fizetésedet, nem? Tehát, hogy mindent. Vagy azt hiszem,
1: hogy lefizeted.
3: Hát persze.
1: Na de az nem is, a 10 éve az nem is ért ennyit egyébként. Tehát a csávó azért is rottyant meg, mert 10 éve, nem tudom, most nézzük meg, nem tudom mennyi volt a bitcoin, még 5000 dollár. Uh-huh. Tehát volt 8000 bitcoinod, azért az sokat ért akkor is, vagy 10000 bitcoinod, de nem ért ennyit.
3: Nincs nő, nincs sírás.
1: Igen, de most már ugye 70 000-nél, mert azért ez még több lesz, tehát azért az jócskán felmegy.
3: Meg nyugodna, hogyha tönkre menne a bitcoin intézménye, szerintetek?
2: Hát kérlek szépen, ha akarsz szomorú lenni, egy kicsit 2013-ra visszaugorva.
1: Mennyi volt a bitcoin árfolyama?
2: 13 dollárról indult, és áprilisban 260, de aztán visszaesett 45-re. Tehát mondjuk, akkor még ez nem is volt akkora
1: pénz. Akkor nem volt akkora pénz, most már, hogy 70 000, most akkor ez a jelenlegi áron valószínűleg annyi. Ugye, ha fölszorozzuk, az a jelenlegi ár. Azt a mindenségét.
3: De létezik az, hogy a nő nem ellopta ezt.
1: És tehát a nő lelépett, ellopta a merevlemezt, tudta, mondta, hogy ezen kidobta, bitcoin van, igen. És azt mondta, hogy kidobta, lelépett, szakítottak, a nő boldogan éli a milliárdosok életét. De azért nem várod meg, míg 70 000 lesz, tehát nem, ez ugye mostani jár 70 000, ha neked van 10 000 bitcoin a tarsődban, és fölmegy a bitcoin 1000 dollárra, te ott már eladod, mert loptál és mohó vagy. Nem gondolod, hogy lesz 5000-nél is eladott, 10000-nél is eladott, 20000-nél is eladott, tehát nem ülsz még mindig 8000 bitcoin, úgyhogy most 70 000. Hanem akkor az gyorsan megszabadulsz tőle, és megvárod, míg fölmegy mondjuk 500 vagy 1000 dollárra. És ott értékesíted. Mert a gyors cash az számít.
3: Egyszer a szomszédnéni kidobta a nyugdíját. Tehát a teljes nyugdíjat kidobta.
1: 3000 forintot.
3: Hát körülbelül. De azért fájt, aki érezte
1: az éves nyugdíját, 3000 forintot.
3: És akkor át lett túlra a kuka. Ott nem volt kecmec. De meg is lett.
1: Szerintetek van ilyen reklámszatyorban, kidobott 5 millió, 10 millió, a feleségem, a barátnőm, a tévé mögött a takarítónőm, a drága Monékép, ami nincs fölismerve, az arany, a Rolex, egy centrumos szatyorba landol a kukába? Van egy általános szám, amit a magyarok kidobnak a szemétbe, mint cash? Hogy egyszer a kukába kerül?
3: Szerintem biztos, hogy van cash, ami ki van dobva, de szerintem úgy, tehát hogy nem tudom milyen mértékben, de a legnagyobb károkat úgy lehet okozni, ha valamiét kidobod valaminek, és azáltal használatlanná válik. Tehát, hogy például nagyapám, az apámnak egyszer úgy felnyomta a vérnyomását, hogy vett apám egy ilyen háztartási gépet, aminek egy alkatrészét nagyapám kidobta a kukába, azt érezte, hogy nem lesz.
1: És soha többet nem ment.
3: És soha többet nem tudod használni, mert nem lehet utórendelni, meg semmit, tudod, vége volt. Hogy ez a legnagyobb károkozás, amit tud történni, amikor ez apró kis ostobaság, tudod.
1: És bedörül minden, igen. Bedörül minden. Azért, aki tegyük, hogy beengedik, végig túrja az egészet, megtalálja a merevre, az olyan állapotban, hogy semmit nem tud leszed róla, na akkor mit szól?
2: De azt szerintem akkor az a megnyugvás, mert akkor tudod, hogy elvesztetted. Itt ugye az van, hogy mi van, ha még működik?
1: Mi tehát, van, ha jobban megnyugtató megtalálni,
2: igen, mert
1: hogy nem
2: akkor
1: működik.
2: Legalább tudod, hogy vége a dolognak. Megvan a merevlemez, és nem tudod róla leszedni a bitcoinodat, tehát nincs. De így az érzésed van, hogy van bitcoinod, működik, csak
1: és
2: nem,
1: ott van,
2: és
1: bent
2: ott van a szemét alján.
1: 550 ezer kocsi tetején esküvőre menet előtt. Menj, a szonytánc lett volna, vagy ajándék? Kocsiba beszáll, fölrak a tetőre.
2: Elindul,
1: és vége van. Egy barátom feleségének karácsonyra nem tudott mit venni. Borítékba falán berakott neki 400 ezer forintot. A feleség a kandallót be akart gyújtani. Összefogta az újságokkal, ami a fa körül talált. A pénz szó szerint elfüstölt. 400 ezer forint. 3 millió forint a 2000-es évek elején munkás kartonos nadrág mellzsébében felült kipróbálni egy motort. Faluk között 100 felett a szél kikapta a kápét, csak röpködött, mint a tűzijáték. Hívta barátokat, szedegettük az útszélőről kukoricáról, 2,8 lett meg a 3 millió.
2: Megvan, hogy életed motorja, életed élménye, és egyszer csak azt látod, hogy a kantár zsebből így...
1: És azért 3 millió forint a 2000-es években azért az sok pénz volt. 800 ezer forintot tettem egy üres cigiz dobozba, benne volt a munkásnadrágomban probléma, ott volt, hogy a feleségem mosás előtt a cigiz dobost a kazánházba dobta, az eltüzelni való szemét közé, be is dobtam a tűzbe, lángra kapott a doboz, mikor jött a megérzés, hogy én ebbe tettem a pénzt. Gondolkodás nélkül nyúltam be érte, a pénzköteg az nem gyulladt meg, megúszta. Az exem fogadott nagyapja órás volt, Amerikában, amikor hazajöttek, hazahozott egy Rolex-et, limitált full arany verzió, majd mikor meghalt a mama, azt mondta, nekem adja, ha megtalálja, közben már valami rokon gyerek elvitte, de kidobták, mert nem járt, 8 millió tudna az az óra most. Kidobták a Rolexet. Nem járt, hát nem járt.
2: Nem járt.
1: Hát nem járt, már ez már régi ez már. Nagyám mindig azt csinált, hogy a szaloncukor csomagolásba belerakta a karácsonyi ajándékpénzt, és úgy akasztotta a fára, anyám meg többször kidobta, mert azt hitte üres. 15 évvel ezelőtt kidobált 80 ezer forintot.
2: Azt a neki. Egy ismert énekesünk, szintén ismert énekes testvére, eladta a lakását Békés Csabán annak idején, hát ezt nem tudom, hogy de szerintem olyan 2000-es év, vagy lehet, hogy még a 2000-es évek előtt, tehát 10 millió forint, és bement egy telefonfülkébe, mert akkor még nem volt mobiltelefon, úgy fölhívja a testvérét, hogy elment a lakás, majd letette a beszélgetés után a pénzt, hazament, és hát akkor jutott eszébe, hogy a kis zacskomból volt a lóvé, azt ő letette telefonálás közben.
1: Sanztalan, hogy meglegyen. Sanztalan, hogy visszamegy, nincs meg. És mennyi volt benne? Egy lakására?
2: Hát egy lakására. Szerintem azt hiszem 90-es évek vége. Azt
1: gondolod, hogy eladod a lakásodat és elhagyod a pénzt.
2: És gyakorlatilag mindened volt az. Ugye, mert egy lakást vettél, el akarták, nem tudom, adni, vagy szülők lakását.
1: Ez mélyen megrázó lehet. Ez a se lakás, se pénz, és visszamentés és nyilván nem
2: hát
1: volt.
2: Hát persze. Sosem
1: és még a reményt tudod, hogy még visszérsz, hogy hát ha ott van.
3: És
1: még van
3: egy 10 percet, amíg bízol. Tehát olyan sztorikat hallgassunk meg szerintem, hogy ki az, aki nagyon sok pénzt talált, és nem adta vissza. És mit kezdett vele, és hogy élte meg?
1: Kinek adod vissza? Egy telefonfülkébe kinek adod vissza?
2: És mit csinálsz vele?
1: Hát elköltöd. Hát veszem mindent.
3: Meg ráadásul egy telefonfülkébe, tehát olyan is az egész egy kicsit, mintha...
1: Hogy úgy neked lett oda, igen, hogy ez ugye nincs is felelősséged ebben. Igen, mert legalább egy buszban oda mész a buszsofőrhöz, hogy fiat találtam a buszon, ott még van esély, de egy telefonfülkébe kihez mész oda?
2: Elhunytak a szülei az SMS írójának, egy év múlva pakolta ki a lakást, kidobált mindent, amit csak talált, és el is vitték a szemetet, és utána pedig a végrendeletet elolvastam, amikor azt nem értem, hogy miért egy évvel a halál után, de tök mindegy, és az volt, hogy az inger varrógépet, azt a halálunk esetén nézzétek át, 25M volt benne.
1: Ne csináld, a varrógépnek az aljába.
2: 2000-ben 25 millió.
1: Jézus Mária, 2000-ben hát a kettő na, lakására. Körülbelül. Atya ég. Egy ilyen nem gondolom, hogy túllépnél, nem?
2: Hát ez szerintem
1: az a sztori, ami naponta eszedbe jut.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Extrém melegre és erős UV-sugárzásra készülhetünk. Egész Közép-Európát sújtja a rekordméretű aszály. Lejártak a régi lapozgatós személyi. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok, tovább tombol a kánikula, ma is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás az extrém meleg és a veszélyesen erős UV-sugárzás miatt. A szakemberek mindenkit óvatosságra intenek, a legforróbb órákban érdemes árnyékos vagy hűvös helyet keresni, ha mindenképp a szabadban kell lennünk. Alapkellék a kalap, a napszemüveg is, és gondoskodjunk a bőséges folyadékpótlásról, valamint a fényvédelemről. Több mint egy paksi blokknyi teljesítmény, ennyit spórol az ország naponta a takarékos fogyasztással. Egyre több önkormányzat, intézmény és nagy fogyasztó is a spórolás mellett dönt, főként a kritikus esti időszakban. Közben bevetésre készek a tartalékerőművek, a litéri és a mátrai egységek is indíthatóak, a paks miatt szükség lenne rájuk. Mindenről a frakció vezető jegyeztetésen számolt be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő hozzátette, az ipari szereplők önkéntes megtakarítása miatt kötelező leállásokra egyelőre nincs szükség, a lakosságnál pedig sem korlátozásokkal, sem ellátási zavarral nem számolnak. Egész Közép-Európát sújtja a rekord asszály, Szerbiában történelmi mélyponton a Duna, a vajdaságot tápláló csatorna rendszer kiszáradása miatt már több településen rendkívüli helyzetet rendeltek el. Szlovénia is készül a legrosszabb forgatókönyvre, ott a Száva alacsony vízszintje és a felmelegedés miatt visszaveszik a Kriskói atomerőmű teljesítményét. Akár annak teljes leállítása is megtörténhet. Szalmonella miatt hívott vissza egy tepertőkrémet az Ossan. A fertőzés veszély a 250 g-os augusztus 5-i lejáratú, saját márkás vörös hagymás kiszerelést érintheti. A hatóság mindenkit arra kér, ha van otthon a termékből, semmiképp ne egyék meg. Végleg lejártak a régi lapozgató személyik. A belügyminisztérium arra kéri az érintetteket és az idős hozzátartozóikat, hogy mielőbb cseréljék le az elavult okmányokat. Bár készül egy törvénymódosítás, amely az év végéig még engedélyezné a papíralapú igazolványt, például a nyugdíj felvételéhez vagy az orvosi ellátáshoz, a cserét tovább már nem lehet halogatni. Majdnem egy hete pusztítanak már az erdőtüzek Görögországban. Aténtól északnyugatra tűzoltók százai próbálták megfékezni ezeket tegnap is. Több ezer hektár termőföld és fenyves pusztult már el. Jönnek a legforróbb napok a héten. Ma is 39-40 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, inkább maradjon zárt térben. Szerdán sem fog esni, és a szél sem élénkül meg. Délután nem kizárt, hogy 40 fok fölé is melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M6-oson a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bártaszék között aszfaltoznak. A 155-östől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék, most felvételről szólnak. Hű, de dezavűm van. Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék.
4: Megvan kicsoda Macaulay Culkin?
5: Hát mindenkinek megvan.
4: Betörők, hát itt ért véget, itt a gyerekit lefőzött, itt kezdődött is, itt ért véget, 40 éve drog, alkohol, és a reszkesetek
6: betörők. Most már kijött belőle.
4: Igen?
6: Igen. Párja van, megnyugodott.
4: Szóval lehet, hogy van egy filmet, három rész vagy két rész, és egész életedben ennek a fosnak a terhét cipeled, nem? És mindenki 50 évesen megvan, te voltál Kevin.
5: És hát nem tudsz esetleg most személyeset hozni ebbe a témában? A Balázs
4: ne haragudj. Az én karrierem szerteágazó sikerekből, nagy magasságokból és kevés mélységből áll.
5: Mint egy nagyobb csokor tavaszi virág. Mindenféle színek és ízvilágok.
4: Most ha Ábel Anita lennék és a Julcsit mondtad volna, még megértem. De hogy engem emelsz ki, érted, akinek csak fénypontjai voltak és számos...
5: Csak fénypontjai voltak, de téged és mai napig a Balázsónak hívják a reggeli műsorodat, miközben tudjuk, hogy ez egy teljesen másik műfaj volt.
4: Na de milyen jó volt?
5: Az a tökéletes média produktum volt.
6: A tévés történelem nagy könyvében. Többször is.
4: 100 Balázsó vagy egy reszkesetek betörő, akkor inkább 100 Balázsó.
5: Nem? Mai napig azt nézem karácsonykor a reszkesetek betörő helyet.
4: Hát az egyébként jó.
5: Így is van.
4: A Balázsót nézed karácsonykor? Karikor.
5: Összebújunk, főzök egy nagy forró kakaót.
6: Egyébként az tényleg olyan. Nálunk a béka mondjuk utálja, de mi a gyerekekkel imádjuk karácsonykor. Reszkesetek
4: ja,
6: betörő.
4: A Balázsót.
6: Ne, hogy is. Hát azt mindig újra nézem.
4: Ricsi.
5: Azaz. De amúgy szerintem a Balázsó abban a szempontból tényleg a korszakalkotó volt, hogy még mai napig a TikTokon pörög rettenetesen.
4: Hogyne? Hát bármikor van, az még jó. Kevin még oké, mit mondjon szegény Vadkati? Na most ha engem emelsz ki, hogy egy frontra jártam, érted a karrierem,
6: hát
4: akkor Kati mit mondjon?
5: Én azt mondom, hogy plomba szerencse.
4: Plomba szerencse. Próbáljuk meg. Szóval Mekári Kákiról kiadott most a párja egy könyvet. Ez nem szép dolog. Ez nem szép dolog. Illetve pontosabban egy interjú alkalmával úgy döntött, hogy kitállal róla, és a legkellemetlenebb dolgokat is elmondja. Férje 44 éves, és elmondta, hogy mit nem tud a férje. Miért csinál ilyet egy nő, hogy elmondja, hogy a férje mit nem tud? Hát miért csinálsz ilyet? Ez nem szép dolog.
5: Azon a szájba vágtam volna magam utána.
4: Ezt is kimondtam. Ezt is kimondtam.
5: Elnézést tudom, elnézést. Hogy tudnám kompenzálni az elhangzottakat? Bocsánat. Ezt elmondja neki, hogy nem tud mosni. Volt pofája, ezt mondani neki.
4: Csak közben jönnek az SMS-ek, hogy ezt, ha szeretnéd megúszni, akkor menj templomba. Jó? Tehát, hogy...
6: Csak mondom, hogy, te... hogy szívemben plomba van.
4: Igen, jó? Tehát itt te frontozzalik a dolog. Elárulta, hogy a 44 éves férje korának ellenére sem tanult meg alapvető dolgokat, gyerekek.
6: Minek? Hát annyi pénze van, mint a szemét. Hát te mosnál? Dehogy mosnék?
4: De milyen mosáson mit kell megtanulni?
6: Hogy kell betenni, szétválogatni, hova öntöd az öblítőt, hova öntöd, te tudod?
5: De ismerjük a
6: fakból, hova kell, tessék, oké, na, három fak van, kihúzod a izét, bal oldalt a kis fiúkot. Három fak, hova öntöd az öblítőt, hova öntöd a mosószert, és
5: fak,
6: hova
5: fak,
6: öntöd...
5: Fak, ez három fak.
4: Fak. Megmondom, hogy fogalmam nincs. Mindig oda öntöm, ahol látok valami maradékot, mert azt gondolom, hogy az elődöm is ide öntötte.
5: Az elődöm is mit jár?
4: Valószínűleg ő is oda öntött, ezért én is oda öntöm.
5: Én néha, van a harmadik.
4: Oda nem öntök semmit.
5: Majd napig nem tudom, mire szolgál a harmadik fak.
4: Egyébként mire jó a harmadik
5: fak? Nem tudom, mi a harmadik fak, de néha, amikor önkedvem van, és nagyon takarítós vagyok, akkor szoktam betenni csak az ízevéget. Most megleplek. Igen, hogy most akkor ide valamit teszek.
4: Azt hiszem, baloldaliba teszem a mosószert, és jobbra valamelyik fakba teszem az illatanyagot, az öblítőt.
5: Az illatanyagot.
4: Az jó úgy?
6: Előáztató.
4: Hagyjad
6: már. Mosószer, öblítő.
4: Így jó? Kell betenni.
6: Oké. Hol kezded vasalni az ingedet? Hogy kezded?
4: Én a vasalódeszkát.
6: Oké, de melyik részét vasalod ki először? Ujját, elejét, avagy hátulját,
4: én...
6: vagy a nyakát? Tessék.
4: Én a hátulját. Én föl vasalás, én. Ha nagyon kell, most van egy olyan vasalóm, amivel ilyen állva tudok vasalni, és így lehúzom egy párszor, az jól megy.
5: Én megtudtam, hogy van vasalásmentes ing.
6: Ez a
5: I'm out. Hát a gallért kell, nem? Először.
4: Nem? Fogalmam nincs. Na de várjál, nézzük meg, hogy ő mit nem tud, aztán beszéljük meg, hogy mi mit nem
5: tud. De várjál, először is ki a felesége? Tudjuk, hogy milyen nő?
4: Plombadi. Ő egy plombanő. Egy plombadi. Szóval 44 éves korára nem tanult meg mosni. Nem tanult meg vezetni, azt mondja. Nagyon megrémültem, mikor beültem mellé. Először vezetett Mekáli Kálki 44 évesen. Kiderült, hogy a férjét az anyja helyett ő tanította meg arra, hogy hogyan mossa ki a szennyesét, hogyan kell takarítani, hogyan kell főzni, hogyan kell vezetni. Semmit nem tudott a csávó 44 évesen. Érted, mekkora teher ez a reszkesetek betörők? Ez a csávó csönkrement ebbe. Ez azóta eldrogozta és elitta az agyát.
6: És te tulajdonképpen, ha nagyon így lecsupaszítva nézzük, kinek van igaza, neki, vagy nekem, aki tudom, hogy melyiket hova kell önteni.
4: Nem tudom, melyik kell játszóban.
6: Hát mi a francnak tanultam volna meg?
4: Nektek van olyan dolog, amit nagyon szeretnétek, de nem tudtok? Tehát, hogy így irigykedtek azokra, akik tudják. Én nekem felnőtt emberként minden lepő, hogy valaki nem tud biciklizni, valaki nem tud úszni. Tehát alapvető dolgokat felnőtt létre nem tud, az számomra teljesen értem.
5: A társulatban is van, aki nem tud biciklizni, és ez nem olyan rég kiderült egy tavaszi kirándulás kapcsán, és ott nagyon szurkoltuk neki, ne halljon meg. De hogy van amúgy igen, a belvárosban fellövő intellektuál férfiak gyakran.
4: De hogy van az, hogy egy férfi nem tud vezetni, vagy biciklizni, vagy úszni? És számomra teljesen értelmezhetetlen, hogy egy felnőtt férfi nem tud úszni. Tehát az hol volt gyerekkorában? Mit csinált? A Góbi-sivatagban volt?
6: Hát...
4: Nem ment vízpartra? Mi az, hogy egy felnőtt férfi nem tud úszni?
5: Hát nem volt el szüksége.
4: Nem egy gyereknek szüksége vele. Van, hát vagy vízbe. Hát
5: de valószínűleg a szülei sem tudtak már úszni, és úgy voltak vele, hogy
6: én sem vagyok. Az életedben nem voltál strandon?
5: Hát vagy a strandon nem kell úszni, csak ülni kell.
4: Hát igen, 9 évesen dollármilliós vagy. 9 évesen dollármilliós vagy, minek kell bármit tudni, érted? Futott a bejáródőre.
6: Na, ezt a ízét engedjük el, mert nyilván a mosógépet nem kell tudnia kezelni, de hogy mondjuk nem vezet, az nekem tök érdekes.
4: Hát valószínűleg sofőr volt, nem? Hozták, vitték Hollywoodban, amikor ő fölkapott volt, és aztán maradt pénz, amit az apukája nem vett elő. Ugye az apukája megrövidítette, elvette a pénzét, tehát a csúnya dolgok történt.

0: ő nagyon kész van belül, meg soha nem lesz
1: hústű.
0: Kész. Vagy pedig hústű.
1: Hústű.
2: Oda néz.
1: Hát tedd be a hústűt.
2: Oda néz.
1: Hát mit csinál?
0: Hova kell rakni a hústűt?
2: A seketben.
0: És akkor már fáj, akkor húzom ki. Akkor
2: kész. Ha nagyon fáj, akkor kész.
1: Ha nagyon fáj, akkor húz ki.
0: De hogy mi egy sztékbe? Hát én láttam ezeket az embereket az interneteken, és senki sem hústű.
2: Igen, csak ők ezt csinálják 30 éve, tudod? És minden nap csinálják.
0: Én meg 30 perce is.
1: De most ne a sztéksütésre induljunk. Futni tudsz, úszni tudsz.
0: Futni, úgy tudok futni, hogy néha bufentezek egyet. Összekeverednek a lábam, és akkor hoppa! Ejjjj, megint egy
2: tigézsebb. Gurulás!
1: Isten, ennyi megint úszta fele. Nem állsz meg
0: sem. Ennyi, ennyi. Néha egy oldalazok, tudod, ilyen sasszé, de összekeverednek valamit. Tudok futni.
1: Úszni, úszol?
0: Csak nem szoktam, mert nem vagyok szegény.
2: Igen, van autó, mert ezt
1: szoktam. Igen, szegények. Úszni tudsz?
0: Nagyon jól tudok úszni.
1: Jól úszol?
0: Extrém jól úszol. Medencét egy levegővel víz alatt.
1: Igen,
0: úszós,
1: hát véletlen vagy, csak
2: nem maradsz meg,
1: igen, véletlen vagy, nem jössz föl.
0: Véletlen.
1: De tudatos nem. Vagy, tudatos vagy egyszerűen nem, a gravitáció.
0: Beadottak a Tiszába 5 éves koromban, egy apám egy részek haverja, és, aztán, és akkor annyira megjött a kedve az úsztanuláshoz, és nagyon jól tudok úszni. Úgyhogy ebben számíthatok
2: mondjuk
0: rám.
2: Mondjuk volt egy módszer az öregnek, gyere, ha kijössz, akkor tudsz úszni, nem így jár.
1: Arra felé így úsztatták a gyerekek.
0: Egy motorcsónakos fickó szedett ki a Tiszából, csak mondom. De az a lényeg, hogy, hogy nagyon megszerettem, hogy ha első jönne velünk a hajó esetleg, vagy ilyesmi, akkor nyugodtan kapaszkodjatok a hátamba.
1: Jó, jó, jó.
0: Tengeralattjárás.
1: Én olyan leszek, mint Rose, felmegyek a szekrényre.
2: Jó,
1: várj,
2: de az nem jön, mert kémül,
0: hogy kis hülye. És úgy érzem, hogy jövök a szekrényemben a szituációban. Látod, hogy két ilyen bolha ott ül a vállamban, és na gyertek, arra van fogyód! Indulás!
1: Induljunk! Engem szóval például nagyon zavar, hogy nem tudok főzni. Tehát az, az nem
0: minket is zavar.
1: Nem fog már megtanulni, de...
2: Most a családját inkább.
1: Nem, nem tudok főzni. Az például nekem
2: annyira
1: nagy...
2: nem zavar, mert ha zavarna, akkor megtanulnál.
0: Nem, nem akarsz főzni, ez teljesen
1: más. De most hogy tanuljak megfőzni? Most menjek le izéhez, az anyámhoz, és nézzem meg, hogy csinálja jó kajba
0: blebben. Minden úgy kezdődik, hogy menj le anyát, hiszen egy hibátlan stratégia. Jó, de hát, hogy kezdődj ezzel.
1: Menjek el főzőtan folyamra 50 évesen, hogy csókolom, jöttem habarást meg rántást tanulni.
2: Igen, igen. Vagy vegyél egy alapszakácskönyvet. Kezd el alapoknál.
1: Meghalok az alapszakácskönyvektől. A szapácskönyvek.
2: Egyszer föllapoztam egyet, te abban mi volt?
1: Nem segítenek ezek a szapácskönyvek nekem. Nem, nem tudom, ebben az összetevőknél elkavarodok. Tehát, hogy,
2: nem, melyik résznél? Liszt?
1: Hát nem, hogy hol? Tudod, hogy igen, például Liszt, érted? 55-ös, 43-as, 86-os.
2: Igen, fehér por, nehogy összekeverjük.
0: Igen, kreatív vagy. Én most eszembe jutott, hogy mit nem tudok, én nem tudok társasjátékozni.
1: Na, miért?
0: Nem tudok társasjátékozni, annyira felbasszantom magam az első percben rajta.
1: Felbasszantod?
0: Hogy felbasszantom magam, azt látom, hogy, hogy egyszerűen nem is érdekel igazán, bonyolultak. Például van ez a katonharcosai, meg ezek a, az a fűszerút, hát meg már, ilyenek, igen. És ökkel le tudnám verni az asztalt, hogyha ezt játszani kell konkrétan.
1: Ha nincs türelmed akkor hozzá.
0: Nem, valami anomália van az agyamban, ami miatt az egész szeretet egyszerűen nem.
2: Nem, te gyűlölsz veszíteni, csak ennyi.
0: Nem, veszíteni nagyon szeretek, hát rendszeresen itt ülök veled. Szóval a lényeg, hogy semmi baj.
2: Minden napod egy veszteség.
0: Nem, hanem az, hogy ott ülünk, nincsen sem inger, hanem figyeljük a táblát, és akkor vannak ezek a szabályok, és akkor nem tudod a szabályt, akkor tort ülnek feletted, és hogy így, ez a sok szabály, szabályok.
1: Megörülök attól én is. De azt tudtad, hogy melletted robbant fel a szerelem plomba? Nem? Ja, csak mondom. Te mit nem tudsz, esik? Mi az, amit
2: szeretnél? A síjelés.
1: Síelni nem tudsz.
2: Nálunk ugye nem volt hegy. Tehát ott kezdődött, hogy az egyetlen egy olyan...
1: Ez mi ez a szociosztori, hogy hát, nem volt hegy?
2: Hát, hát nem azért... volt. Hát új kínyós.
1: A Szlovákia, Csertovice nincs olyan messze, érted
2: tőlünk,
1: azért.
2: Az tőlünk 400 kilométer, tesó.
0: Hát semmi.
2: Hát azért az...
0: Sem tudtam volna elsétálni odáig?
2: Hát elsétálni el tudtam volna, csak addig elolvad a hó, tudod mire.
0: Akkerei plomba, akkerei plomba.
1: Azt például zavar, hogy nem tudsz síelni.
2: Az nem. Egy lődombunk volt, ami 3 méter magas, onnan szánkózni tudtunk, de az síelésre alkalmatlan volt, és aztán én felnőttként egyszer elmentem egy ilyen síelésre, ami teljes katasztrófa.
1: Hát felnőttként már nehéz. És az nehéz.
0: Én kimondom, helyettetek. Síelés hülyeség.
1: Micsoda?
2: Miért? Olyan sztorikat hallasz, hogy úristen, sütött a nap, félmeztelenül napoztunk, azt fölvettem a kabátomat, lecsúsztunk 15 kilométert, megálltunk a hűtébe. Olyan jó sztorik most vannak.
0: Ne, a hegy jó, a hütte jó.
1: Igen.
0: A, amikor felhúznak, az a szarra, az is jó.
1: Igen.
0: Igen.
1: De ha felülsz rá, hogy még könnyebb.
0: Hülyeség. És ebből nem fogod tudni kimozdítani.
2: Oké, de ha felhúzatod magad, le is kell jönni.
1: De nem baj, ha felhúzatod magad, de ülj rá, úgy sokkal könnyebben fölmész. Hát foghatod, hogy húzzanak, csak ülj rá, úgy könnyebben fölmész.
0: Én azt mondtam, megfogom valakinek a bokáját, aki rajta ül, és hogy felhúzatom magam, az olcsóbb.
1: Hangszer hiányotok nincs, hogy soha nem tanultatok meg zongorázni, klarinétozni, vagy hogy...
2: Én ezt kifújtam.
1: Te mondjuk a hangszerrel
2: meg vagy.
1: Te gitárral meg vagy. vagy neked nincs hangszerhiány, hogy Istenem, de kár, hogy nem tanultam meg.
0: Hangszeri ricségem?
1: Igen, hangszeri ricséged nincsen?
2: Balalajkázni
1: például.
0: Én elkezdtem dobolni például, és azt nagyon azt kedvesem, szerintem meg tudnék tanulni dobolni, az összes többi az hülyeség.
2: Ugyan, mint a síjelés, világos.
0: Minden más hangszer.
1: Én a te univerzumodban akarok élni. Vagy nagyon jó valami, vagy teljes

0: Minden hangszer hülyeség a dobjó, a sérés, baraság.
1: Most gondolj bele, dobba, ha jól megtanulsz dobolni, akkor ezzel mindent meg tudsz oldani, nem? Ez egy, gyakorlatilag egy életre szóló tapasztalat.
0: Tulajdonképpen igen, a Führer is eldobolni, szerintem kifejezetten. Tehát, hogy... ahogy ott Richard Klederman játssza a Führer is zongorán, úgy, hogy te azt eldobolod, nekem ugyanaz az élmény.
1: Most biztos, hogy van valaki, meg tudja csinálni az összehozani.
0: Szerintem ugyanaz. Tehát a többi minden összes hangszer fos. Érted?
1: Nem vagy fos, hülyeség. Amúgy zongorázni, ez biztos jó lehet. Az, hogy van egy ilyen flow,
2: nagyon szép.
1: Meg amúgy a nagy bőgő is nagyon tetszik, de hogyha bármit, ha bármilyen hangszerre meg tudnék tanulni, tehát képes, alkalmas lennék rá, én akkor szaxofonoznék.
2: Értem
1: hogy a mozalmat. Nem, hogy mész egy szaxofonnál, és akkor tolod
0: az egyébként menő. Az menő egyébként.
1: Így van, pontosan. Hát ez mekkora, nem? Mész be a Szabadstrandra egy szaxofonnal.
2: És megvernek, mint a lovat. Itt hangoskodik.
0: Igen. Zsűl, te mit nem tudsz? Mi az, ami hiányzik? Amit úgy szívesen csinálsz, hogy megtanulnád, de nem vagy a birtokában.
3: Én a PlayStation-öknek, meg ezeknek a kontrolleit nem bírom kezelni.
0: Tényleg?
3: Nem.
1: Hát egy videójátékot is se tudok, azt se tudom csinálni.
3: Videójáték.
0: Nem megy.
3: Egyszerűen nem. Bármikor próbáltam, nincsen nekem otthon, tehát azért...
0: A legnagyobb vagyok PUBG-ba pedig.
3: Ezeket nem megy.
0: Nem, tényleg? Nem. FIFA?
3: Sosem.
0: Semmi? Nem, abszolút. Semmi. Anna, te neked mi az, ami ez, amit megtanulnál?
2: Horgolni.
4: Majdnem beletaláltál a kézműveskedés. Én nekem ez a karácsonyi kézműveskedés, húsvéti, tehát ragasztunk, nyulakat gyártunk.
0: De úgy hiányzik, tehát hogy lenne hozzá türelmed, vagy úgy szívesen
4: csinálnád? Nem lenne hozzá türelmem, de mindig irigykedtem azokra, akik egy gyönyörű plüssnyulakat, meg nem tudom, miket csináltak, oviba, bölcsibe,
0: barkaágakat,
4: hajtogatnak. Semmi. Kettét öröm kész vége, nem. Tehát nincs hozzá türelmem.
1: Látom, hogy egy játszótére alai marsangolja plüssnyulakat.
4: Nekem ez nem.
0: Igen, lábbal megtiprod. Igen, lábbal megtiprod. Ez érdekes, igen, de hogy az ember miért nem kezdi el ezeket megtanulni? Hát még egy csomó új képességet birtokában.
4: Igen, van.
1: Én elmentem síelni kettőször. Egyszer patakba estem, egyszer pedig három hónapig jártam a kórházba vissza a térdemet csapoltatni.
0: Nem a te sportod, úgy érzem.
1: Nem, mert ez egy hülyeség.
0: Mert ez egy kreténség, mindenki síel.
1: Igen, na mindegy.
0: Szóval na jó van, gyerekek. Hát nem tudom, szerintem ez egy érdemes.
1: Kocsajázni se tudok. Tessék.
2: Az tök jó.
1: Én arra nagyon vágynék, amúgy, hogy tudja kocsajázni.
0: Na például arra én is.
4: Azt én is.
0: Azt én olyan adom, szép, amikor valaki szépen korizik, és ilyen koszorú csinál, hogy teszi a lábát, tudod. Csetlek botlok a jégen.
2: Megtanul, és te lennél a műjégen, tudod, az időskori páros.
0: Úgy, de kellemetlen az azokat, hogy
1: föl... Vagy ilyen bezárt a műjégpályákon éjszakánként Balázs és én.
2: Igen. De te pörgettéd a Balázs.
1: Egymás körül pörögnénk.
0: Pénzkultúra hiányírja egy hallgató, hiányzik, és nem gondolkodj nagyba, de az bánt, hogy nem tudom, hogy mit csinálják a kis megporolt pénzemmel, mivel egyszerű kis szegény családból jövök, így csak azt a példát tudom követni, ami otthon van, bent van, az ihába az a tuti, viszont az nagyon bánt, hogy egyre kevesebbet ér. Félek bármibe beletenni, ha pénzügyi tanácsadóktól megkiráz a hideg, egyébként azt gondolom, hogy az általános iskolai tantárnak kell lennie. Ez milyen szép, ugye az volt a témánk, hogy felnőtt korodra mi az, ami hiányzik, amit nem tanultál meg, amit nem tudsz, ami zavar, hogy nem vagy a birtokában, mint képesség.
1: Balázsnak az alkalmazkodás.
0: Így van, az alkalmazkodás, a szerénység és az empátia.
1: Ezekre nem volt szükség. Gyerekkoromban, hogy most sincsen.
0: Lekapcsolódtam a saját érzéseimről. Nem vagyok empatikus. 52 évesen kezdtem deszkázni, most tanulom az ollit, ez alapugrás, nagyon élvezem, újra gyerek vagyok, Sanyi.
2: 52 év.
0: Az menő, 52 évesen felállni, deszkázni, igen. 43 évesen kezdtem el lovagolni, heti kétszer járok, ma is oda megyek, gyerekkori álmom volt, imádom. De milyen jó, nem? Tehát ő elkezdte ezt 43 évesen. Kényszerből élek anyámmal 35 évesen. Soha nem tudok semmit se csinálni a konyhában, mert nem enged be. Ha bármit csinálok, beleszól és belekavar, így hogy tanuljak meg? Ez mennyire igaz?
2: Zárd be a fürdőszobába, egy órácskára.
0: De ez mennyire igaz,
1: ezek,
0: nem?
1: Igen, ezért kell eljönni nagyon hamar otthonról, hogy megtanulod, hogy mert amúgy szerintem úgy van kitálva az a felnőtt-gyerek kapcsolat, hogy amikor már ugye eljössz otthonról, és akkor megtapasztalod a nehézségét a felnőtt létnek, utána jobban tudtok kapcsolódni egymáshoz, de így örökké gyerek maradsz, és az meg annyira borzasztó. Rossz.
0: 38 évesen nem tudok úszni, próbáltam már, de a testem alkalmatlan erre a tevékenységre. A gyerekemet viszem majd úszás, oktatásra lehet, és beállok majd a csoportba. Soha nem késő, Karesz küldte Dániából. Sielni próbáltam gyerek és felnőtt koromban, hülyeség, úszni se tudok, pedig Balkán bajnok, műugró nagybátyám sokat próbált tanítani. A családban mindenki tud valami hangszeren játszani, nekem semmi tehetségem ahhoz se. Nem is tudom, minek születtem a földre, egyszerűen minden szerencsétlen vagyok. De cuki.
1: De ez nem probléma. Ez ilyen. El kell menni és csinálni olyan dolgokat, amik jól esnek, és aztán utána rá fogsz jönni, hogy abban ki lehet ugyanúgy teljesedni, mint az összes többi ilyen felvágós hülyeségben.
0: Igen.
1: Mint amiket Balázs csinál.
0: 46 vagyok, nincs jogsim, de legalábbis ismerem az órát, kedves Balázs.
5: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázs
2: tessék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
2: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
3: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
0: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
4: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
5: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
6: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
7: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
8: Carglass javít, Carglass cserél!
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu. Úgyis te!
0: Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Tovább kell spórolni az országnak. Egész Közép-Európát sújtja a rekordméretű a száj. Tepertőkrémet hívott vissza az Osan. Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Több mint egy paksi blokknyi teljesítmény, ennyit spórol az ország naponta a takarékos fogyasztással. Egyre több önkormányzat, intézmény és nagy fogyasztó is a spórolás mellett dönt, főként a kritikus esti időszakban. Közben bevetésre készek a tartalékerőművek, a litéri és a mátrai egységek is indíthatóak, ha paks miatt szükség lenne rájuk. Mindenről a frakció vezetői egyeztetésen számolt be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő hozzátette, az ipari szereplők önkéntes megtakarítása miatt kötelező állásokra egyelőre nincs szükség, a lakosságnál pedig sem korlátozásokkal, sem ellátási zavarral nem számolnak. Egész Közép-Európát sújtja a rekord a száj. Szerbiában történelmi mélyponton a Duna, a vajdaságot tápláló csatorna rendszer kiszáradása miatt már több településen rendkívüli helyzetet rendeltek el. Szlovénia is készül a legrosszabb forgatókönyvre, ott a Száva alacsony vízszintje és a felmelegedés miatt visszaveszik a Kriskói atomerőmű teljesítményét. Akár annak teljes leállítása is megtörténhet. Szalmonella miatt hívott vissza egy tepertőkrémet az Osan. A fertőzés veszély a 250 g-os augusztus 5-i lejáratú, saját márkás vöröshagymás kiszerelést érintheti. A hatóság mindenkit arra kér, ha van otthon a termékből, semmiképp ne egyék meg. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Mindenről Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszél.
2: Egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket. Ezen kívül negyed évente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénz pedig a vállalkozók adják ehhez.
1: Célvizsgálat indul a kórházakban rekedt kisbabák védelmében. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter azt mondta, most több mint 320 csecsemő várakozik elhelyezésre, átlagosan több mint 3 hónapot töltenek az egészségügyi intézményekben. A tárca felgyorsítja az örökbefogadási és a nevelőszülői eljárásokat, és kiemelten támogatja a csecsemőringató programot is. Jönnek a legforróbb napok a héten, ma is 39-40 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, inkább maradjon zárt térben. Szerdán sem fog esni, és a szél sem élénkül meg. Délután nem kizárt, hogy 40 fok fölé is melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: A 10-es főúton Pilis Csabán, a főúton a 26-os kilométernél elektromos kábelt telepítenek, útszűkület mellett dolgoznak.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Ha már karácsony, pont egy nagyon jó témát találtunk. Détot Kriszta összegyűjtötte, hogy milyen a jó vendég, gyerekek. Nézzük meg akkor, hogy ő mit mond, és nézzük meg, hogy mi mennyire vagyunk jó vendégek. Ti inkább fogadtok, vagy inkább mentek?
2: Is,
1: ugye?
2: Nem, 24-e anyósoméknál, de ott mindenki, tehát ott 20-an körülbelül, 20-an vagyunk, és akkor utána jön a visszaszivárgás, néha be is engedünk embereket.
1: Igen, néha kinyitjuk az ajtót. Igen.
3: Én eddig mentem, de most már átrendeződött a család struktúrája, és most már fogadok.
2: Mehetünk?
3: Jöhettek, úgy nagyon örülnék nektek, imádnám.
1: Igen?
3: Én imádnám, ha jönnétek. Annyira, olyan szinten megvadulnánk, én felrúgtam minden régi hagyományt, és minden csendesedős estének véget vetettem.
2: És csak a buli.
3: Csak megvadulás. Nagyon szeretetteljes megvadulás.
2: 26-án ott a helyünk.
3: Én nagyon várlak titeket, nagyon szeretem, hogy gyertek. Kíváncsi lennék, hogy fogtok nevezetni Nyíregyházára, abban az állapotban ment el. Jaj,
2: Nyíregyházán vagy?
3: Persze.
1: Na, azt mondja, hogy nézzük, mit mondott a Kriszta.
3: Tehát ebben, amit leír, azért ez egy nagyon mérőjövő dolgok vannak, szóval nagyon nehéz nem egyetérteni ezekkel. Na, meglátom.
1: Már mi lehet mérőjövő egy vendégeskedésben? Tehát, hogy ennek van tapasztalata, vagy hogy...
3: Amikor éveken keresztül nem vagy figyelmes, hogy miért érzed, csak simán rosszul magad, miután elmentek, tudod, hogy el vagy fáradva, de olyan rosszul vagy elfáradva, vagy nem feltöltöttek az emberek, hanem azt érzed, hogy...
1: Elszívták az energiát.
3: Igen, bemotkolták az életteremet, nem? Nincs olyan, tudom, amikor azt érzed, hogy ezt már nem is tudom kiszelőztetni, amit van, hanem hogy ez így most így, ez most így tényleg bőr alá ment.
2: És ráadásul te napokig készültél arra, hogy majd jönnek, és jó lesz, és amikor mindenki elmegy, akkor ott ülsz a romok felett, és azt mondod, ez megint teljesen fölösleges.
1: Igen, ez megint miért csináltuk? Igen.
3: Nem lett tőle jobb a kapcsolatotok, nem lettetek jó fejek egymással, nem lett az egésznek semmi pozitív kimenetel, annyi, hogy te megint megdöglöttél valakiért, az pedig megint visszaélt a helyzettel. Ez is egy ilyen klasszikus dolog.
2: Igen, jó, köszönöm, se volt a végén.
3: Igen, igen.
1: Na nézzük, első pont.
2: Oké. Okay.
1: Mire gondolhat Kriszta?
2: Első pont, időben érkezik.
1: Még azelőtt szól, hogy oda se jött.
2: Ja.
1: De már felszólít, hogy milyen legyél. Azt mondja a Kriszta, hogy az első legfontosabb vendég, eljössz és jelen vagy.
3: Igen.
1: Eljössz és jelen vagy.
2: A jelenlevés.
3: Ez nagyon jó, ez szerintem nagyon jó. Ez nagyon jó.
2: Hogy nem a telefonját
3: nyomkodja. Én most írom a saját gondolatomat, hogy majd a végén elmondjam nektek, mit gondolok rólatok.
1: Én úgy fogok félni vendégségből menni ezen a téma után. Inkább ülök otthon. Mi az, hogy eljössz és jelen vagy? Ki hogy értékeli ezt?
2: Tehát van egy meghívásod, nem mondod vissza, odatolod az arcodat, és az egészet átéled, hogy együtt vagyunk, hogy egymással foglalkozunk. Aha. Az a jelenlevés.
3: Igen, ez nehéz amúgy sokszor, mert az van, hogy mire jutunk oda, hogy szabad időnk van, és akkor kell menni valahová, akkor nem biztos, hogy nem vagy annyira fáradt, hogy tudja jelen lenni, de közben amúgy meg nagyon udvariatlan dolog ott lenni, úgyhogy nem vagy kognitíve ráhangolod az egész szituációra.
1: De van, aki elmegy úgy, hogy nincs ott.
2: Hát ül a sarokba is, nézi.
3: Hányszor van olyan, hogy te kicsekkolsz egy beszélgetés közben, egyszer csak így elvándorol az agyad.
1: Na, de ez nem az vendégeskedés, várjál. Én nagyon jó vendéglátó vagyok. Én
3: vendégem volt,
1: kiszolgálok
3: a stúdióban.
1: Kiszolgálok mindenki, töltök az italába, beszélgetek, töltök. Jó vendéglátó vagyok, de itt kicsekkolok, meg közben itt minden mást is csinálok. De egy vendégségbe, hát ott nem csekkolsz ki. Hát azért mész, hogy ott együtt legyetek. Most a barátaimmal is megyek valahova, hát én ott jelen vagyok.
2: Jó, de aki meg úgy megy, hogy tulajdonképpen nagyon nem akar menni, de azért elfogadja a meghívást, és elmegy.
1: Hát az kapja be.
2: Na, hát, de
3: igen, ez viszont nagyon durva dolog, amikor nem vagy annyira felnőtt, hogy szakíts egy kapcsolattal, fenntartod még,
2: de
3: már nem vagy benne igazán, hanem csak úgy vagy, tudod, hogy ott vagy fizikailag, de már nem akarod beletenni azt a pluszt. És amúgy ezt sokat csinálják, szerintem ez egy rendszeres...
1: Jó, tehát legyünk jelen.
2: Jó,
1: legyünk. A nem jelen lévőket rúgjuk ki.
3: Jó? Vagy tegyünk nekik megjegyzéseket a viselkedésükre.
1: Gyere vissza.
3: Nem hagytál otthon valamit?
1: Ha nem jössz el, akkor időben szólj, tehát amit kiderül, hogy közbe jött valami, szólj azonnal.
3: Hogy ez ma van?
1: Ez ma van, kedvesem? Ez ma van, drágám? Igen. Ez ma lett volna, de sajnálom, hát pont lebetegedtem, de egészségesnek tűnik a hangod.
3: Te sem gondoltad komolyan, hogy elmegyek.
1: Régen nagyon sok ígéretet tettem, hogy megyek.
2: Aha, és nem.
1: Régen nagyon sokszor azt mondtam, hogy talán. Régen nagyon sokszor azt mondtam, hogy meglátom. Most már egyértelműen nem mondok semmit. De leginkább azt mondom, hogy köszönöm, de nem. Ez jó.
2: Ez korrekt. Igen, akkor te egy jó.
1: Azonnal lemondom. Van. És azt mondom, hogy ne is reménykedjetek, biztos, hogy nem megyek. És van benne valami annyira felszabadító. Valami annyira energikus.
2: Oké, de abban...
1: Nem várakoztatok már senkit.
2: Jó, ez korrekt. De abban az esetben, hogyha mégis bevállaltál egyet, hogy mész, és előtte meggondolod magad...
1: Olyat nem
2: akkor...
1: csinálok.
2: Nem?
1: Azt szerintem már nagyon puding. Ez az előtte egy nappal lebeteget, én ezt már nem hiszem el. Tehát ez az nem jó.
3: Nem, két olyat, gyerekeid vannak, mert gyerekek arra is képesek, hogy az autóban lesznek rosszul. Ezt azért hiszem, hogy...
1: Nekem ez mindig kifogásszagú. Ez kifogásszagú. Ez a ma reggel lebetegedett a gyerek, és nem megyünk, ez nekem kicsit cinkes. Ez ilyen átlátszó.
3: Én ezt fullosan elfogadom, mert akinek kicsi gyereke, az tudja, hogy direkt megvárják, hogy olyan helyzet legyen, hogy te már vettél ajándékot, már felöltöztetted őt rendesen, és már elindultak, és akkor belül ki a teljes a fatál erről.
2: Oké, de akkor ne csak a te kocsidat hányja, hanem akkor menjetek el, és hányjon be oda is.
3: Igen. Igen, ez jó.
1: Krisz, elég sarkos azért. Ha nem jössz el, akkor időben szólj. Tehát amint kiderült, hogy közben jött valami, szólj. Harmadik, nem érkezel előbb, és nem késel egy órát. Figyelj, hallod, az ütő megállna bennem, oda nyúlnék még egy mákos beiglért.
2: Nem érkezel előbb.
1: Nem érkezel előbb, nem mész el később. Szóval, nem érkezel előbb, és nem késel egy órát.
2: A késés...
1: Ez az... nekem egy kicsit szigorú. Miért ne jöhetne egy kicsit bukó. előbb
2: jöhet, szerintem is.
3: Azért, mert ő készül, és akkor nem akar csalódást okozni, az, hogy látja.
1: De várjátok, a gyerekek, ez nem Alcatraz, ez nem San Francisco, ide a barátaid jönnek, ide a családod jön. Most,
3: vagy a gyermekvédelmiség.
1: Nekem ez kicsit, igen, vagy a gyermekvédelmiség, vagy az ANTS, vagy a TEC. Tehát ha nem jössz előbb, hát nincs ilyen, hogy előbb. Hát a karácsony azért az, hogy azokat hívod meg, amikor nézzük a karácsony.
2: Abban igaza van a Krisztának, hogy azért ne gyere előbb, mert ő még akkor dolgozik, nem bír veled foglalkozni. Még nincs kész a haja, meg a sminkje, nem vette föl a szémát.
1: De ha az előbb jön, a családod jön előbb, vagy a barátod jön előbb.
2: De ne, ők se jöjjenek.
3: Mert a majmok jönnek előbb, időben kell érkezni. Az van, hogy ott állsz még egy zsíros mackonadrágban, még próbálod a göngyölt húst begöngyölni, és amúgy is még kacsingat rád a pulyka, és rendbe kell az egészet tenned, mielőtt mindenki megérkezik, és még nem dobtad ki az oknit, és még mindent be kell zsupolni az egyik fiúkba, hogy ne látszódjon, hogy milyen kupisok vagytok.
2: Ez az,
3: és akkor te megjelensz, a gyerek még a WC-re kiabál, kész vagyok, és nem abban akarod várni a vendéget, hanem abban, amikor már ott úgy tűnik, mint hogyha egy, igen, egy
2: 18:00, az 18:00.
1: Én nem megyek vissza az vendégségbe, de meghívna, én pontos lennék, nem mennék egy perces előbb segítség. Negyedik pont. Ha felajánlod, hogy odajössz előbb segíteni, és ezt elfogadom, akkor légy, gyere és segíts. Ez a típus, ezt adom. Tehát, hogy ne ajánlj föl, ha nem tudsz jönni segíteni.
3: Jaj, de ez már egy ilyen embert, már nem is hívnék meg magamhoz, akire tudom, hogy ilyen. Tehát, hogy így tudod, ez a... Jaj, kell segíteni? Nem? Jó, akkor kimegy, cigizek.
2: Nem vagy beljebb.
3: Igen.
1: Jól esik, ha hozol nekem valami apróságot, de nem várom ezt el tőled.
2: Ez
1: köszönjük, jó. Jó, ez nem kell. 6. Az, hogy nem játszod meg magad nálam.
3: A nem játszod meg magad.
1: Mi ez a nem játszod meg
3: ez
1: magad?
3: Ez nagyon jó. Figyelj, ennek vannak altípusai is szerintem. Mert ugye vannak, akik megérkeznek, és zavarban vannak attól, hogy te vendégül látod őket, és rögtön felvesznek egy ilyen nagyon fura pozíciót, amiben eljátszák, hogy amúgy, hogy ők méltók erre, vagy nem tudom, hogy jobban átadni, de hogy például vannak a versengő típusok, akik azt mondják, hogy ó, fasírt, én mindig teszek a közepébe egy darab sajtot, mert attól sokkal zamatosabb. Nem baj, így is nagyon finom.
1: Igen, ezt majd utána mi összeszedjük, hogy a milyen vendég arra szik. Igen, minden kritizáló mindent jobban csinálok.
3: Igen, de van ez a típus, tudod, aki eljön, és akkor így elkezd vetíteni egy képet saját magáról, hogy menjen ehhez az egész kompozícióhoz, amit te megalkottál, ami szintén nem igaz amúgy, és akkor ebből lesz ez az ilyen félrecsúszás, hogy ott meg vannak ezek a nagyon eljátszósok, hogy most szálltam a repülőtéren,
1: nálunk.
3: Ezek azok a barátaid, akiket gyerekkorod óta ismersz, és eltorzul a személyiségük, miközben ugye mindenki halad a karrierjén.
2: Tőled, mert itt a Krista azt írja, hogy ő nem várja el ezt. Tehát, hogy miattam ne legyél egy ilyen torz.
3: Igen, de hát ez a lényeg, hogy ezt ne csináljuk, de hogy erre hajlamosak az emberek, hogy így zavarukban vagy szorongásból, nem tudom, hogy elkezdik magad jobb színben feltüntetni, mint a valóság.
1: Nekem ennél egy kicsit szűkebb a baráti köröm.
2: És jobb.
1: Tehát nem úgy értem, hanem hogy
2: de nincs egy ilyen rokonod se, aki
3: már nem tartják a
1: kapcsolatot. Igen, de itt még vannak kemény dolgok. Ne csak az érzéseit tiszteld a többieknek, hanem a véleményét is.
3: És a szagukat.
1: Igen. Adj neki tiktakot. 8-as. És még egy kérdés a tisztelettel kapcsolatban. A jó vendég tiszteli a magánszférámat. Ez mit jelent?
2: Mi, hogy te visszavonulsz 9-kor?
1: De gyerekek, lehet, hogy nálam itt lebetegedne a gyerek. Ha értitek, mire
3: gondolom. De szerintem, de ezt írja.
1: Meghívást, igazából más programunk van, igen.
3: Nem, ki is fejtette ezt, hogy például nem húzod ki a fiókot és nézel bele.
2: Ja, az
1: na, ez egy típus. Igen. Nem nyitogatod a hűtőt és teszel megjegyzéseket a hűtőszekrényre.
3: És egy tök jó tírt le, mert hogy azt se szeret, hogyha lefotózzák a hűtőjén lévő hűtőmágneseket meg a képeket, és tudod, hogy elküldjék valakinek. Mert amúgy az viszont, az nem csak, hogy paraszt, hanem az így azt is sejteti, hogy ő ő szándéka jött erre a rendezvényre, és az pedig az a szándék, hogy valakinek hírt adjon arról, hogy milyen a te életkörülményed, ahol te laksz.
1: Én ezt úgy vagyok, hogy akit már beengedsz a személyes teredbe, vagy a privát szérádba, az már le is fotózhatja a hűtőszekrényedet. Szóval, hogy itt van nagyon jó még, amit ír a Krista, vedd észre magad, és menj haza, amikor vége a bulinak.
3: Á, köszönjük
2: szépen! Úgy,
3: nekem egyszer 3 napig volt egy faszi a nappalimban.
2: Akartad?
3: 3 napig, nehogy akartam, hát nem is értettük is, már azon gondolkodtunk, hogy mit tudnánk mondani, hogy eltakarodjon innen. És az volt, hogy elmentünk egy buliba, utána mondtuk, hogy na, hazamegyünk, akkor iszunk, na, másra felkeltünk, akkor főzzünk, és akkor sokan voltunk. És egyre kevesebben lettünk, és a végén ott egy ültük a lakótársainkkal, és néztük azt az embert, aki már nálunk lakik valószínűleg, és nem vette észre, és már el kellett játszanunk, hogy hazautazunk vidékre, hogy ki tudjuk tessékelni.
2: Tudjuk, hogy ki volt az illető?
3: Én tudom, hogy ki volt.
2: Vagy egy tök ismeretlen.
3: Hát így Szegről végül ismertük, de hogy így úgy ismertük, hogy...
1: Jól érezte magát. Hát jól érezte magát.
2: Tehát... Kényelem volt. Igen.
1: Na írjatok, drága hallgatók, tessék, nálatok milyen típusú vendégek vannak, mit csinál, hogy idegesít, nagyon jók jöttek egyébként, a fanyalgó, aki minden ételbe beleköd, de mindent megeszik. Nagyon jó típus.
3: A passzív-agresszív.
1: A passzív-agresszív, igen, mindenre megjegyzést tesz, de közben azért nagyon ízlik neki minden, de semmi nem elég jó.
3: Aki úgy tesz fel kérdéseket, hogy már benne van a prekoncepciója, tudod, hogy de amúgy nem gondolod, hogy... és addig nem gyűlölted magad, akkor majd azután fogod.
2: Szeretlek benneteket, egy nagyon jó.
1: Ha valaki úgy gondolja, hogy csak neki nehéz, hogy az ő családja a legterheltebb, hogy ő küzd csak azzal, hogy igen, legyünk túl ezen a karácsonyon, a szilveszteren, és higgyetek el, hogy nekünk a legnehezebb, ha meghallgatjátok az SMS-eket, ez oldódni fog. Na, drága Peti, ha nálatok nem lehet cipővel bevenni a lakásba, kérlük, nálunk se legyen cipőben. Úgy el tudnám küldeni a jó édes anyjába azt, aki nem veszi le a cipőjét. Endre papa, kérlek, a karácsonyi asztalnál ne egyél megint úgy, hogy beleizzadsz, és olyan hangokat adsz ki magadból, mint a masszíroznának. Gusztustalan vagy és büdös. Toci, kérlek, ne akarj mindenkin átgázolva nyerni a társasjátékban. Norbikám, a félretett pénzünket nem neked raktuk félre. Jocó, vagyis sógor. Dulcsa jó lenne, ha idén nem üres kézzel slattyognál át töltött káposztát tenni. Csak mondom, hogy jól megy hozzá a házibor.
2: Hozzadsz egy palackkal.
1: Ira, kérlek, ne minősíts, hogy mit adunk a gyerekeknek enni, ne kérdezges, hogy mikor lesz második gyerek, ne turkálj a pénzügyeinkben úgy, hogy közben rettenetesen proli vagy, puszi a vejed. Szerintem ezek elég konkrétak.
2: Nagyon jó.
1: Imre, az adventi buli, léci, ne nyújkálj a zenéhez, és ne tegyél be 8 órakor belgát, meg bizottságot, mert a fele brigád haza fog menni.
3: Én
1: Szabolcs, jobb volt a karácsonyi hangulat, a depitek és a megjegyzéseitek nélkül idén se gyertek.
2: Szabi, hallod?
1: Hallod, Szabi, maradj. Kedves Juli, legközelebb, ha a diák csemegénkből leszel, kérlek, ne csak azokat edd ki a zacskóból, ami neked tetszik, majd a többit, ami neked nem, de összefogdostad, ne dobáld vissza a zacskóba. Köszi, buszi. Andika, ha még egyszer beleszólsz az életembe, meg hogy nevelem a kutyám macskám, felhúzlak boával a karácsonyfára ikonnak. És
2: ez az!
1: És belenyomom a fején a gőzölköm húslevesbe.
2: Nagyon jó, tehát van név, és megvan a bünti is.
1: Tökéletes.
3: Érzeljétek el, hogy vannak emberek, akiket utálnak az állatok. És ez is egy ilyen nagy karácsonytapasztalás volt. És kezdődött, és a kutyánk, hogy soha senkit nem harapott meg, a postás túrurdival etette, annyira szerette, és majd meglett, a könyökön harapta, a macskánk felszaladt a függőnek a tetején, és onnan kezdte.
1: Hát, Jézusom, de durva.
3: Milyen energiák lehettek
1: szerintem. Azt a mindenit. Irenke néni, rühellem a műfenyőt, akármilyen modern. Pityu, ha jössz, most kezet, vagy ne nyújkálj a kajához. Drága apusom, fordítva van bekötve, egyél még nem vagyok ilyes, jó meleg van a házban, nem hideg van, nem lehet neki kedveskedni, úgyhogy kapja be.
2: Ennyi.
3: Amikor belépnek, és már rögtön leenged, tudja, hogy itt meg lehet döglen. Így éltek.
2: Így.
3: Itt meg lehet döglen. Mennyi a számlát? A gyerek hozzáfogszott tüdőgyulladást kap.
1: Igen, a mindent kritizáló. Mindent kritizáló, és ő mindent jobban csinál. Típus, ezt ismerem, ezt a típus.
3: A katasztrofizáló, tudod, hogy hát ezért tartott ez az ország.
1: Igen.
3: Hát jó, hogy nem öngetitek ki az energiát az ablakon egyből. Hát.
1: Igen. Anikó, ha átmegyek vendégségbe, nem az idei utazásotokról készült 20 darab könyves albumot szeretném órákig lapozgatni, hanem értelmesen beszélgetni.
2: Anikó csak büszke rá.
1: Odaadja az utazásos fotókat, igen, hogy nézd meg. A szegényebb rokonnak, aki valószínűleg nem sok helyre jutott el. Nézd meg, milyen volt Isztambulba.
3: És ugyanez az unokákról, a gyerekekről és a többit, tudod, amikor felvágod.
1: Örülök, voltatok, tök jó, értem.
3: Ennyi segítek nektek, hogy a saját gyereket csak téged érdekel. Van egy olyan ellentéte, az intimitás kerülő ember, aki viszont csak tévét tud együtt nézni emberekkel. Tudod, aki mindig megy a tévé a lakásában?
1: Oh, utálom, igen.
3: Igen, és akkor az van, hogy nem tudtok beszélgetni, mindig ráakadva, hogy a tekintete a tévén,
1: és akkor arra
3: nézi. Igen.
1: Anyu, az én húslevesem is ehető, nem csak a tiéd, így a Rebi. De szép, milyen Isten. Szép azért. Ebben mennyi minden benne van egy ilyen üzenetben, nem?
2: Tudod,
1: hogy a lánya ír az mondani, anyjának, igen. Hogy anyu, az én húslevesem is ehető.
2: És ezért mindig ez... szoktuk mondani, nem a húslevessel van a baj.
1: Ugye?
2: A
1: ez milyen fontos, ez milyen szép mondat.
3: Nem az anyáddal.
1: Igen, igen. Rebinek nem lehet könnyű. Anita, ne hozz több Oriflame termék, mint át karácsonyra.
3: Még létezik az Oriflame?
1: Van ez a márka. Marika, igen, híztam. Nagyon jó üzenetek.
3: Na ez a kedvencem. És ennél még csak egy ez rosszabb, amikor jön? Találkozom valakivel, és pontosan tudja, hogy nem fogytál. Te is azt, hogy nem fogytál, és megkérdez, fogytál.
1: Mennyit igen, fogytál? De aljasan
3: fogytál. Fogytál, és kérdezik azt, hogy nem, ugyanolyan kövérvék, mint tavaly voltam.
1: Igen. Igen, és ő erőre megjegyzi a Marikának, hogy ő hízott, érted? Mert tudja, hogy Marika meg fogja bántani. Szóval ezek azért milyen SMS-ek, nem? Marika, igen, híztam. Kedves anyósom, hidd el, nem csak te tudsz főzni. Tomi, de nem, Toma, karácsonykor ne politizálj, máskor se. Józsi, ne dugd meg a feleségem. Köszönöm.
2: Ennek van előzmény sztoria valóban?
1: Nagyon rövid és többen az SMS. Nem merek rá kérdezni, de ha megírod, azért annak örülünk.
3: De azt nem ismerjedek azt az ember típust, aki átjön én nagyon barátságosan karácsonyozni, és közben végig a feleségednek a hátát simogatja. Ilyen. Jaj, te olyan juházi asszony, jaj, Kambi.
1: Nem, ez nincs meg ez a típus.
3: Jaj, izé. Jó, mondjuk mindig, aki megmeri simogatni, szerintem az...
1: Azt gondolom, hogy magára vessem.
3: Az olyan, egy dobbermant próbálnál meg így átugratni egy cirkuszi karikán.
1: Atya úristen. Bálint, ne lopd el a WC papírt. Tudom, hogy te voltál.
2: Nem már. Nem, van ilyen ember, aki ellop egy tekercs.
1: Bálint lopja a WC papírt, igen. Mindig megvárja, mire kész, és akkor azt mondja, segítettem volna, miért nem szóltál. Júj, de jó típus. De miért nem mondtad? Hát, na, most már felhoztam magyar. Hát miért nem szól? Hagyjad, nem érdekes. Tamás, egyszerűen ne gyertek. Üdv István.
2: És semmi magyarázat.
1: Nagyon jó. Attila, szállj le a feleségemről. Robika küldte nekünk. Gyerekek, ez vannak ez azért, ez akik vállalják ezt.
2: Ez központi sztori, ez a feleség lenyúlás karácsonykor. Ezt egy csomóan írták.
3: Hát jó, hogy hát eljön oda, már be van fűtve.
2: Van minden, egy kis ital, megbátorodik.
3: Meg ott vannak azok a kis csalódott háziasszonyok, akik kitették a lelküket, azt meg se dicsérték őket. Hát ennél alacsonyabban csüngő gyümölcs nincs a földön.
2: Nincs, amit csinálunk.
3: Így is van. És megjön egy jó illatú kandúr valahonnan, akinek nincsen senki, és nem is kell neki senki, és oda megy is azt mondja teljes szívével, hogy csodálatos, amit csináltál.
2: És ezt a férjed nem mondta sajnos.
3: Soha nem mondta, mert a férjed még el van foglalva azzal, hogy beferegte a karácsonyfát, miért nem vagy ezzel megelégedve, 3 és 4 év között
2: fer, időtartam. De fer, de és akkor mi van?
3: Kisgyerek, jó, és akkor semmi. Igen.
1: Kedves Marika, ha meghívsz, akkor kérlek, ne az ebédnél, ne a savanyú borkács üvegben most kezet, illetve a leveses kanaladdal szedd a többi ételt másnak, úristen. Édesapám, kérlek, ne mondd el, hogy milyen csúnya fát választottam, és milyen ferdén el a tartóban, és hogy még mit nem csináltam meg a ház körül. Papa meglehetősen kritikus nevelésbe hisz. Milyen traumák ezek,
2: én nem? Nem jó neki úgy, ahogy van.
3: Nekem anyám ennél sokkal magasabb.
1: És hogy már a gyerek felnő, már önálló, de még kilép, de még átmész, és még mindig kapja. Ez milyen
2: ő
1: nehéz.
2: Nem tudsz elengedni?
1: Milyen
2: apuka?
1: Nehéz ez? Á, nem tudom, igen.
3: Ez
1: sosem vagy elég jó.
3: Ez apuka karakter, és ezt elismerem, hogy ez is nagyon élesítő, de hogy ott van az édesanyám karakter, aki meg úgy dicsér, hogy tudod, hogy ez nem dicséret.
2: Kicsit nem vagy csomó.
3: De érdekes sütemény.
1: Azt nagyon tudod, igen.
3: Ez nagyon különleges.
2: Sokat gondolkodtál, hogy ezt csinál.
3: Meglepő ízvilága van.
1: És olyan érdekes fűszerezésű ez a sütemény.
3: Igen, ez nagyon különleges, mint te.
1: Pontosan mit értesz az alatt, hogy különleges?
3: Igen, de ez nagyon jó szerintem, és amúgy sokat lehet tanulni tőlük, hogyha már nem fáj.
1: Igen, ha már túl vagy rajta, ha már letetted.
3: Így van.
1: Dédi, nem szabadul meg se a kutyáktól, se a macskáktól, de még a gyerek kígyójától sem. Anyósomnak üzenem a gyereknek, a Jézuska hozza az ajándékot, és nem ő. Attila, idékélek, ne durrancs oda az ünnepi asztalhoz. Jött még egy ilyen. Köszönjük szépen. Hát gyerekek, azért van, nem? Apu, vettem állítható karácsonyfa talpat, nem kell idegállapotba kerülned mostantól. Igen.
3: És ez Ramona? Ramónás, megvan?
1: Nem, olvasd, jó, tudom.
3: Ramona, legközelebb vedd le a cetit a húsvődőcsomagról Gitta mamától, mi is ilyet kaptunk tőle.
1: Igen, jött már hasonló. Ha már valami semmire való szart hozol, legalább azt a szaros blokkot ne ragd mellé. Júj, de szép. Éva, nem jöttök idén karácsonyra, dolgozt fel. Jött még egy ilyen. Szia, Máté. Igen, megint új kocsim van. Igen, megint nincs rajta hitel. Igen, megint nem szalomból van, hanem egy évesen vettem. Nem, a nagy LED TV nem új. Igen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Extrém melegre és erős UV-sugárzásra készülhetünk, lejártak a régi lapozgatós személyik, tovább pusztítanak az erdőtüzek Görögországban, nyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok, tovább tombol a kánikula, ma is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás az extrém meleg és a veszélyesen erős UV-sugárzás miatt. A szakemberek mindenkit óvatosságra intenek, a legforróbb órákban érdemes árnyékos vagy hűvös helyet keresni, ha mindenképp a szabadban kell lennünk. Alapkellék a kalap, a napszemüveg is, és gondoskodjunk a bőséges folyadékpótlásról, valamint a fényvédelemről. Végleg lejártak a régi lapozgató személyik. A belügyminisztérium arra kéri az érintetteket és az idős hozzátartozóikat, hogy mielőbb cseréljék le az elavult okmányokat. Bár készül egy törvénymódosítás, amely az év végéig még engedélyezné a papíralapú igazolványt, például a nyugdíj felvételéhez vagy az orvosi ellátáshoz, a cserét tovább már nem lehet halogatni. Rendszeres bőrvizsgálatra intenek a szakemberek. A Magyar Dermatológiai Társulat elnöke Holló Péter azt mondta, a kánikulában különösen figyelni kell a testünkre. Ha új foltot, anyajegyet vagy szokatlan elváltozást találunk, minél előbb meg kell mutatnunk orvosnak.
2: Megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz, tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Eláll a kormány a zuglói kormányzati iroda komplexum megvásárlásától. A miniszterelnök azt mondta, a jogi és pénzügyi átvilágításkor több szerződésszegést is feltártak, ezért visszakövetelik az előző kormány által már kifizetett több mint 300 milliárd forintot. Magyar Péter szerint az összeget inkább az ország biztonságát szolgáló fejlesztésekre, így az energetika, a közlekedés és az egészségügy korszerűsítésére fordítanák. Majdnem egy hete pusztítanak már az erdőtüzek Görögországban. Aténtól északnyugatra tűzoltók százai próbálták megfékezni ezeket tegnap is. Az erős széllökések tovább szítják a lángokat, több ezer hektár termőföld és fenyves pusztult már el. Sok települést és egy ipartelepet is ki kellett üríteni. Jönnek a legforróbb napok a héten. Ma is 39-40 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, inkább maradjon zárt térben. Szerdán sem fog esni, és a szél sem élénkül meg. Délután nem kizárt, hogy 40 fok fölé is melegszik a levegő.
0: Közlekedési hírek.
1: Az M6-oson a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék között aszfaltoznak. A 155-östől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
5: Balázsék, most felvételről szólnak! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
6: Figyeljetek, hogy hol tart az AI. Pakisztáni akcentussal egy videóból kivágva én már reklámozok valamit, úgyhogy fogalmam sincs, hogy mi a termék, mert nem is teljesen értem.
7: Befektetési oldal.
6: Valamilyen befektetési oldal. Nem értem magát az oldalt, hogy mi az oldal neve, mert olyannyira...
8: Nem, hallgatók se fogják.
6: Nem fogjátok, de megmutatjuk, hogy jelen pillanatban...
7: Előtte könyörgöm, mondd el a figyelmeztetést, jó? Mert van, aki ezt komolyan fogja.
6: Ne vegyetek komolyan, nem én vagyok. Illetve várjál, bocsánat, én vagyok, de nem az én hangom. Nem. Én vagyok és az én hangom, de nem én mondom. De ez jó. Jó vagyok és én mondom, de az én hangomon, de nem valós. De az is lehet, hogy ez van ez a cég. Akkor én vagyok, az én hangomon van ez a cég, de ne higgyetek neki, de én mondom az én hangomon.
7: De lehet, hogy a cég jó
6: egyébként. De lehet, hogy a cég jó, de én ilyet nem mondtam. Vagy legalábbis nem emlékszem, vagy lehet, hogy mondtam. Vagy most már én AI vagyok. Mi az Isten van itt? Mi történik? Hát nem hiszem el. Komolyan mondom. Index, kamu index logó, tehát nyilván kamu index logó. És így szól a videó. Figyeljetek, megmutatjuk. Megjelenik az Index felirat, tök hiteles.
9: Hogyan keresztem pénzt a televízión kívül? Befektetelszek. Egiserően ógi hogi a sábát pénzemet különböző területekre fektettem. Például részvényekbe, forexbe, kriptovalutákba. Ez a jövő. Nem kell hozzá nagy fizikai erofeszítés, csak egy megfelelő szapát, ameli mindenról gondoskodik helyettem. Sia Sebastián, érdekelne, hogyan kezdett meg el pénzt keresni? Tudnál adni egy tanácsot? A kezdesz nagyon egiserú. Regisztrálj a Prime Expert Pro oldalán, fektesd be egy job zsolvó érdekében. Ezt tedd meg minél hamarabb. Felhasználóink olyan emberek, mint te. A Bázen platformom segítségével már most elkezdett havonta 5 házfizetésnek vági nyugdíjnak megfelelő bevetelt keresni. Ettől a pillanattól kezdve az új boldog életed valószágava. Az én projektem garantált passzív jövedelmet biztosít a lehető legrövidebb időn belül, ami már ma elkezd neked dolgozni. Csatlakozz most, se regisztrálni, mert a helyek sem a korlátozott. Legfeljebb 50 új felhasználót tudunk fogadni.
6: Várjál, most ezt tényleg nem értem. Tehát most ez kinek szól? Tehát a magyar emberek, akik ismernek, tudják, hogy nem akcentussal beszélek. Akkor itt most rám tettek egy akcentust, hogy én ezt most megmutassam valamilyen másik országban. De hogy van ez?
7: Nem.
6: Miért kellett akkor akcentussal
7: tenni? Akkor nem magyarul beszélnél, ha ez a pakisztániaknak szól. Ez a magyar embereknek szól. Következő a sztori. Kivettek ugye egy ilyen podcast beszélgetés.
6: Ez
7: valóban ott voltál.
6: Ez valid a díszlet, de ott ülök.
7: Minden, és az, igen. Okay. Ott ezt te beszéltél. A csávó tudja, hogy te híres vagy, mert megnézte az oldaladat, sokan követnek, oké? Okay. És azt mondta, hogy én írok egy szöveget, amit a mesterséges intelligenciával a te hangodon mondatok föl. Ő ugye lefordítatta magyarra, de onnan látszik, hogy nem magyar, vagy hallatszik, hogy például a nagy szó az nagi lett.
6: Hát az AI még nem tud rendesen.
7: Még nem tudja.
6: Még gyerekcipőbe jár. De erre otthon ül Marika néni Ózdon.
7: Na ez a nagy kérdés.
6: És azt mondja, hogy én szeretem ezt a Balást, láttam vele 1100 Balásot, akkor még nem így beszélt.
8: De azt mondja, mit mond?
6: De nem is baj, nem így beszélt, hát most van egy kis akcentus, de biztos elment külföldre. De Marika, minden reggel ott ül rádióban. Nem? Nem, biztos, nem. Pistia, hozd a pénztárcát, beregisztrálunk. És ez működik. Tehát erre emberek regisztrálnak. Na, ez aztán már nagyon hülyének kell lenni.
8: Egy boldog életed most kezdődik.
6: Kici autó, kici pakintáni parfüm ad neked. Érted? Tehát, hogy...
8: Sírt, amikor meglátom, hogy hallgató küldte, óriási.
6: Zseni.
7: A szomorú benne az, hogy van, aki erre befizet. Az tény. Igen.
8: De erre is. Tehát van, aki erre is beregisztrál. Hát
6: ott van ez a Marbelli, ez kor.sbs, tehát tulajdonképpen ott van ugye a regisztráció, megjelenik egy kamu index oldallal. Én el tudom képzelni. Hogy van az a mohóság és az a vakság, ami annyira mohóvá és vakká tesz, hogy egész egyszerűen nem tudsz már. És ráklikkelsz, mert azt mondod, hogy a Balázs mondta. Mindegy, hogy akcentus, mindegy, hogy Pakisztán, mindegy, hogy nem beszél magyarul, mindegy, hogy ocó, kici, a hátán lévő életet, innumot, mindegy, hogy makog, de akkor is befizetem. Nem tudom sajnálni. Egy percig se. Tehát az, hogyha megjelensz rendesen, és egy fotóval, és ott átvered az embereket, az szomorú, azokat igen. Aki ilyen hülye, hogy erre befizet, arra azt mondom, ez fiasz, megérdemli.
8: Ez
6: semennyire nem bánt, ha ennek valaki bedől. Tényleg, nem?
8: Ez a hülyeség, vagy a természetes szelekció?
6: Ez a nincs értelme az életednek kategória.
7: Csekkolj ki.

0: mondat. Ezért van az akcentus.
1: Ja, hogy ő mondta fel.
2: Tehát persze, ő felmondta.
0: Ő felmondta, hát ő így tudta felmondani, ugye Hogi, meg Nagi, meg ilyeneket, amit ő nem tudja, hogy magyarul hogy kell mondani.
1: Gépben lefordította a szöveget magyarra, azt ő felolvasta.
0: Azt ő felolvasta, és utána rárakta Balázsnak a hangját.
3: Képzeld el egy munkanapját.
1: Olyat tudunk csinálni, hogy én fölmondok egy szöveget magyarul, és a Balázs hangját rátesszük. Ez szerint.
0: Ezt lehet. Simán.
2: Persze, megadod simán a hangmintát, pontosan betöltöd, és meg tudsz csinálni egy komplet beszélgetést velem. Veled és velem is meg lehet már csinálni beszélgetést a mi hangunkon úgy, hogy meg nem mondod, hogy AI. Persze, és nem is tart sokáig egyébként.
1: Így csillog a szemem, Gyula, sokat fogunk keresni.
0: Jó.
3: Csak a világ összes nyelvén fel kell mondani, ennyi. Azt az adott szöveget.
2: Csak simán felmondod.
3: Megtalálni hozzá megfelelő embereket.
2: Én szerintem itt egy-két év, és azt se fogod tudni, hogy ki van a vonal másik oldalán, akivel beszélsz. Aki telefonál. Hogy most tényleg az anyád, tényleg pénzt kér, tényleg a gyereked van a másik oldalon, lesz majd egy jelszó, tehát hogy itt pikpak ilyen hangon fognak majd elkezdeni téged hívogatni. Hogy bajban vagyok. Unokás csalók, tehát ennek leáldozott, hogy akkor most nincs itt a Pistike, de küldjön a Pistikének pénzt. Nem, Marike nénit Pistike hangon fogja felhívni Pistike. Na ott mi lesz, gyerekek?
3: Mi már megbeszéltünk otthon egy jelszót.
2: Azt,
1: mi a jelszó?
3: Igen,
2: a magyar vizsla. Mondd el, mit nem mondjak el, hát senki nem tudja, magyar vizsla. Hát ez a jelszó, magyar vizsla. Megbeszéltetek egy jelszót?
3: Hogy miről fogjuk egymást azonosítani, hogyha arról van szó, hogy mondjuk engem felhív a lányom, vagy felhív a férjem, akkor mi lesz az a szó, amit be kell mondani ahhoz, hogy én tényleg elhiggyem. És ez annyira speciális, csak ránk jellemző szó, hogy pontosan fogjuk tudni.
2: Én szerintem a ti számatok a tűzfal. A szorongás, a tűzfal, a kert,
3: a reggeli hány inger.
2: A reggeli hány inger, a nem lépek a vonalra, köszönök a madaraknak. Tehát én valamilyen szót tennék, neurózis, valami hasonlót.
3: A vakon vagyok.
2: A vakon vagyok, a jelszó Monaco. Monaco, így van a tegnapi, élménybe szálló, tehát tényleg
1: illetve
2: Monaco.
1: Most már a lepkefarm.
2: Igen, ugye, és a lepkefarm. Ököl beszorul a kezed, és bemondta, hogy Monaco. És akkor meg olcsó szállás, ezek szerintem jó szavak. Booking.com, értékelés minek, a pontokat ne nézd, csak a tűzfal. Tehát, ugye...
3: Lényeg, hogy olcsó legyen,
2: de a jelszó Monaco, azzal megvagytok szerintem, igen, abszolút.
3: Skoda.
2: Ja, a gyerekek, nem tudom, szóval, hogy ez így egészen elképesztő. Mi pénz ez? Olvastam valahol egy cikket, hogy nem is tudom, melyik oknyomozó újság, lehet, hogy a Direkt, vagy nem tudom, lenyomozták, hogy ez hova visz. Hogy ez hova mennek ezek a csalók. És az van, hogy nem, olvastátok, nem? Mm-hmm. Egy hosszú cikk volt arról, hogy Pakisztánba vezettek a szálak, meg Indiába, tehát egy messzi Ázsiába, Kína egyes részeire, ahol bekamerázott egy csávó, aki kilépett tőlük, vagy egy csajszín nyilatkozott arról, hogy hogy zajlanak ezek a csalások. És azt mondta, hogy brutálisan profin felépítve, több emeletes házakban, föld alatt és föld fölött kamerával bejelentkezve, egy katonai-szerű objektumokban, felső vezetővel, főnökkel nem találkozva, a mobiltelefonodat elvéve, kizsákmányolva, napi 8-10 órát dolgozol, $10 körülbelül, teljesítened kell, hoznod kell a számokat, borzasztó nagy rabszolgatartás és emberkereskedelem alapú a dolog, és hogy akik ott ülnek, is túszok. Uh-huh. Tehát, hogy nem az is áldozat, aki hív, de az is áldozat, akit hív, de aki téged hív, is áldozat. $3 keres, ki van zsákmányolva, 20 óráig megy, és hogy nem tudod visszafejteni, nem tudsz eljutni a tulajdonosig, pakisztáni, indiai, ázsiai hátterek és offshore cégeken keresztül kimentett lóvék, és hogy bődületesen nagy iparág, dollármilliárdokról van szó, egész nap figyelnek, nem vihetsz be telefont, és ha ki akarsz lépni, akár az életeddel is fizetsz, és nagyon nehéz megszabadulni, kilépni, mert fenyegetnek, zsarolnak, utána nyúlnak, ellehetetlenítenek. Tehát, ha ide te egyszer belépsz, mint csaló, az nagyjából fölér egy emberkereskedelemmel, mert mindenedet elveszíted, és még a családodat és a szüleidet is megzsarolják, ha te azt mondod, hogy ezt a munkát nem csinálod tovább.
1: Modernkori rabszolgatartás.
2: Ez a modernkori rabszolgatartás, igen.
1: Teljesítménybérezés van? Tehát, ha te 5 embert vertél át ma, akkor jó, vagy ha csak
2: nagyon keveset
1: akkor...
2: keresnek, Dubájon keresztül indulnak, és mennek el egészen India és Pakisztánba a csalók, és brutális hálózat. Brutális hálózat, dollármilliárdokkal, egészen elképesztő.
1: Most kaptak egyet, 3000 ember volt benne. 3000 ember
2: igen,
1: ült benne.
2: Kínában tart, Észak-Koreába is vannak, Ázsiába vezetnek a szálak leginkább, szinte visszanyomozhatatlan, és ilyen írja is a cikk, hogy 5-8 emeletes épületben volt a központ, több más helyszínről is dolgoztak a csalók. Kamerák mindenhol, irodák

0: leülsz a telefon elé, megkapod a szöveget, megkapod a telefonszámokat, és telefonálnod kell. Nagyon érdekes volt a cikk, és ha nem hozod és teljesíted, tehát akkor véged van, és hogy az is túsz, aki téged hív, hogy lehúzzom. Tehát ő ebből minimálisat kap. Minimálisat.
1: Nekem volt hasonló ügyfélszolgálatos munkám.
0: Talán nem ebben a formában.
1: Hát majdnem tisztítószereket kellett telefonon értékesítenem. Kis virág volt a fedőn.
2: Ne! Hát így mutatkozz egy kis virág?
0: Ne, csináld!
1: De komolyan. A Váci utcában béreltek egy irodát, ott ültünk 18-21 irodában, és ilyen hideghívásokat indítottunk, felhívtunk cégeket, ahova tisztítószereket próbáltunk értékesíteni, és...
0: Mi az, hogy hideghívás? Az mi?
1: Hát úgy, hogy senkit fogsz egy felcsapod a telefonkönyvet, és így végig
0: hívás.
1: Igen.
0: És tisztítószert kellett eladnod.
1: Tisztítószereket, igen, illetve ilyen műhelyeknek ilyen olajfelszívó, ilyen csodaszereket.
0: De validok voltak a cuccok? Tehát azok tudtak valamit?
1: Soha nem találkoztam egyébként ezekkel a terméket. Igen, és mondták, hogy legyen egy fedőnevem, ha esetleg bántást kapnék, vagy elküldenének, ez volt a pszichológiája, akkor ne Julit küldjék el a bánatba, hanem kisvirágot küldjék.
0: És volt a kisvirág. Én voltam kisvirág. Kisvirág, a legrosszabb, tudod, a kis meg a nagy. Nagy Péter kisvirág, tudod, de rossz, még a név is rossz. És meddig csináltad?
1: Hát egy olyan körülbelül, hát egy olyan pár hónapig, 3-4
0: hónapig. Pár hónapig ültél egy telefon mellett, és random kellett hívnod.
1: Igen, csak nagyon nehezen tudok bármi olyat valakire rátukmálni, amit egyrészt soha nem láttam, másrészt én magam sem hiszek benne. Volt, aki ezt éveken keresztül csinálta, és iszonyatos pénzeket.
2: Hogy jutottál tovább a izéne? Mert nyilván a szám az a portáshoz vezetett. És akkor elmondtad, hogy kis virág vagyok az ilyen cégtől.
1: Nem, akkor volt aranyoldalak, és akkor az mondjuk az üzletvezetőnél, vagy az igazgatónál csengött, én fölhívtam, és akkor egy nagyon cserekben, mert mindig egy nagyon kellemes hangú nőket kerestek, és akkor a tisztítószerek beszerzéséért felelős munkatársat keresem, tudod?
2: Én már mennék is, Juli, na, még.
0: És ajánlottál egy cuccot, amit nem láttál, sose tudtad, igen, hogy van-e, hogy néz ki, milyen dobozban van, csak hogy nagyon jól takarítod vele.
1: Bármit, igen. Ha jól emlékszem, a legfőbb termék az volt, ami olajat képes felszívni ilyen iszonyatos mennyiségben. Tehát például ilyen autószerelő műhelyekbe ajánlottam, és mondta a fiatalember, hogy rá szórjuk a faforgácsot. Ez annál sokkal jobb és környezetbarát.
2: Ezeket neked kellett kitalálni, vagy volt kiképzés?
1: Volt előtte egy ilyen eligazítás, persze, hogy miket érdemes mondani, hogy kell eladni ezt a terméket.
0: Írjátok már meg, drága hallgatók, egy hónapig vagy egy hétig tartott legvállalhatatlanabb munka, amit csináltatok. Autós iskolában dolgoztam, mint adminisztrátor, másfél hónapig bírtam, semmit nem kellett csinálnom, két hetente kellett megírnom 5 darab plakátot és dátumot, két naponta egy telefonhívás volt, amivel érdeklődtek a következő keresztanfolyamról. Napi 8 órát ültem ott, nekik küldte nekünk. Két napot dolgoztam egy konzerválő üzemben, ahol a befőttek tetejét kopogtattam egy pálcával, hogy levegőse. A második nap sikerült egy lakrab üveget felborítani, hál' Istennek. Fanta lájmos hostessként zöld pulóban hatalmas felirattal rajta, próbáld meg zöldben, 17 éves dekoratív lány voltam. Szerintetek?
2: Jó!
0: Hányan nyomták ezt? Hányan nyomták ezt így ebben a formában? Atya Isten. Brigádmunkában karácsony szilveszter között magas nyomásúval csúkcart postam ki a tojó ketrecek alól. Azért milyen rövid munkák ezek, rövid, de hogy azért ez fontos tapasztalás. Fontos tapasztalás. Nekem még volt olyan, képzeljétek el, hogy én irodaházat takarítottam.
1: De mikor?
0: Éjszaka takarítottam, belváros, gimnázium, nyári munka, egy estét bírtam. Következő történt.
2: Hol történt?
0: Nádor utca, október 6-a utca, megmondták a címet, hova kell menni. Jött a cím. Október 26-a, 26. Állok ott egyedül.
2: Kaptál cuccot? Neked kellett vinni?
0: Oda mentem, ott álltam egyedül. Semmit nem vittem. Megjött a mama, fölmentünk az irodába második emeletre, egy olyan ilyen open office, képzeljétek el, hogy tele asztal, nyomtatók, minden. És azt mondta, hogy 4 emelet van, irodánként van fél órám, az összes asztal, összes telefon, összes virág meglocsol, szemetesek kiürítenek, stb. És ott maradtam. Lerakott egy porszívót, lerakott egy zödröt, figyelj, én reggel 6-ra én meghaltam.
2: Megcsináltam,
0: hát nem tudtam, megcsináltam, hazamentem kis porszkival, megcsináltam, soha többet nem találkoztam velük, egyedül kóvályogtam egy irodaházba, ilyen alibiből ott sepergettem, kiöntöttem a kukákat, hát végigcsináltam, reggel 6-ig tart a munkaidőd, este takarítasz, reggel 6 órakor taka van, jött a mama, összeszedett, egy brigáddal levonultunk, és azt mondták, hogy akkor mit tudom én, holnap vagy szerda este várnak. Megint este 10-kor találkozunk is.
2: Soha többet.
0: Soha többet. Soha többet nem mentem. Nem felejtem el, én ilyen magányos még soha nem voltam. Egy éjszakán keresztül kóvályogtam egy 8 emeletes, 6 emeletes irodaházba.
2: Jó, de jó lett a meló, megcsináltad.
0: Még ilyen faxgépek voltak, tehát ez a papíros ilyen nyomtatógépek. Szedjem ki a nyomtatót, kukákat ürítsem ki, tele asztalokat töröljem le, poharakat a mosogatóba, vigyem ki a konyhába, stb. És leléptek. Hát elmentek különböző szintekre. Nem, hogy be voltam szar, vagy egyedül vagyok egy irodaházba. Így, tudod, amikor úgy porszívózol, hogy mindig nézem ki. Ezek gyilkosok, ezek meg
1: lámpát fognak ölni. Kapcsoltak.
0: Nem kapcsolnak lámpát, sötét van, ott takarít, és az mi az Isten csinálok én itt? És akkor fizettek, mit tudom én, alkalmanként 2000 forintot, 1500. És mondtam, jó, egy hónapot lehúzok, lesz belőle valami. És reggel 6-kor így elváltál, tudod. És így haza, ha elbalagtam a kis poszki, még
2: de beültem. De ők is érezték, hogy nem jössz többet. Nem.
0: Szerintem látták rajtam, érted? Sose voltam annyira magányos, hogy irodázat takarít az gimnáziumban. Első nyári munkám egy piacon volt, ahol 12 órában göröglinyét kellett felvágnom. 12 órában Szabi küldtek. Egyetem alatt egy hónapot kebabot árultam a Blahán. Többet szerintem nem kell mondanom.
2: Dugókat szedtem ki madzaggal, boros üvegből, 50 fillér volt a darabja.
0: Azt a mindenki.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: augusztus 29. Budapest Park. Parádi Remember. A Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyci, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
2: Nyáron a melegben könnyen jön a pak, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
3: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
4: Carglass javít, Carglass cserél!
5: Elkezdődtek az Euronics hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronics.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronics, ez ennyi.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
10: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
11: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
10: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktéri Bakteriumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
11: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
10: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
12: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogányinduló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bály Alex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
13: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100.000 forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
14: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
15: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
16: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
17: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
18: Ebben a melegben az áraink is elolvadt.

0: autó beszámítással. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. opelduna.hu.
1: Reklámot hallottak.
2: Hírek a Rádió Egyen.
3: Extrém melegre és erős UV-sugárzásra készülhetünk. Egész Közép-Európát sújtja a rekordméretű aszály. Lejártak a régi lapozgatós személyi. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok, tovább tombol a kánikula, ma is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás az extrém meleg és a veszélyesen erős UV-sugárzás miatt. A szakemberek mindenkit óvatosságra intenek, a legforróbb órákban érdemes árnyékos vagy hűvös helyet keresni, ha mindenképp a szabadban kell lennünk. Alapkellék a kalap, a napszemüveg is, és gondoskodjunk a bőséges folyadékpótlásról, valamint a fényvédelemről. Több mint egy paksi blokknyi teljesítmény, ennyit spórol az ország naponta a takarékos fogyasztással. Egyre több önkormányzat, intézmény és nagy fogyasztó is a spórolás mellett dönt, főként a kritikus esti időszakban. Közben bevetésre készek a tartalékerőművek, a litéri és a mátrai egységek is indíthatóak, a paks miatt szükség lenne rájuk. Mindenről a frakció vezető jegyeztetésen számolt be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő hozzátette, az ipari szereplők önkéntes megtakarítása miatt kötelező leállásokra egyelőre nincs szükség, a lakosságnál pedig sem korlátozásokkal, sem ellátási zavarral nem számolnak. Egész Közép-Európát sújtja a rekord asszály, Szerbiában történelmi mélyponton a Duna, a Vajdaságot tápláló csatorna rendszer kiszáradása miatt már több településen rendkívüli helyzetet rendeltek el. Szlovénia is készül a legrosszabb forgatókönyvre, ott a Száva alacsony vízszintje és a felmelegedés miatt visszaveszik a Piskói atomerőmű teljesítményét. Akár annak teljes leállítása is megtörténhet. Szalmonella miatt hívott vissza egy tepertőkrémet az Ossan. A fertőzés veszélye a 250 g-os augusztus 5-i lejáratú, saját márkás vöröshagymás kiszerelést érintheti. A hatóság mindenkit arra kér, ha van otthon a termékből, semmiképp ne egyék meg. Végleg lejártak a régi lapozgató személyik. A belügyminisztérium arra kéri az érintetteket és az idős hozzátartozóikat, hogy mielőbb cseréljék le az elavult okmányokat. Bár készül egy törvénymódosítás, amely az év végéig még engedélyezné a papíralapú igazolványt, például a nyugdíj felvételéhez vagy az orvosi ellátáshoz, a cserét tovább már nem lehet halogatni. Majdnem egy hete pusztítanak már az erdőtüzek Görögországban. Aténtól északnyugatra tűzoltók százai próbálták megfékezni ezeket tegnap is. Több ezer hektár termőföld és fenyves pusztult már el. Jönnek a legforróbb napok a héten. Ma is 39-40 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, inkább maradjon zárt térben. Szerdán sem fog esni, és a szél sem élénkül meg. Délután nem kizárt, hogy 40 fok fölé is melegszik a levegő. Csütörtökön már több gomoly felhő lehet az égen, helyenként akár záporok is előfordulhatnak. A záporok után sem hűl viszont jelentősen vissza a levegő. Maradnak a 38 és 42 fok közötti értékek.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Lesz majd a Jeff Bezos esküvője, olvastátok?
2: Hát. Ez volt az, amit itt Velencében csináltak?
3: Igen.
2: Feri, milyen volt?
3: Igen, nagyon jó. Örültünk neki, hogy ott volt, rengeteg pénzt keresett rajta a velencei tó.
1: Az agárdiak és a gárdonyák is nagyon örültek Jeff Bezosnak. A világ ötödik legdrágább esküvője, gyerekek. Jeff Bezos, ugye tudjuk, hogy a kopasz csávó, aki másodszor a házasodik, az asszony elvitte a pénzének a felét, és még így is a világ leggazdagabb embere. Az ötödik legdrágább esküvője az Amazon tulajdonosa, ugye Jeff Bezos, és Lauren Sanchez, akin egy természetes vonás nincsen legalábbis az arcán. Szana szét van varva. Mindenhol. Múlt héten összeházasodtak. Ugye erről beszéltünk, a velencéiek gyűlölik őket, el akarták zavarni, de ennek ellenére megtartották csütörtökön a templomban, a nagy velencei templomban az esküvőt. Hatalmas nagy langzival ünnepeltek. Csütörtökön volt a fogadás a Madonna templomban, pénteken meg már zajlott a lagzi egy külön szigeten, majd szombat este pedig egy fogadást tartottak a rendezvény központban.
2: Milyen ajándékot viszel?
1: Erről beszéltünk ugye múlt héten, hogy mit viszel? Nem tudsz mit vinni? Mit viszel a világ legdrágább vagy leggazdagabb emberének? Nem tudsz nagyon mit vinni. Igazából.
2: Verseket tiszt. Ilyenkor jönnek, akik kézzel készült ajándékot.
1: Igen. Katy Perry, Orlando Bloom, DiCaprio, hát mindenki, aki számít.
2: DiCaprio-nak új csaja van, akit most állítólag nem bírta fékezni magát, és végig taparolt ez a rendezvényen. Össze-vissza fogdosott egy nőt, egy esküvő.
3: És az ő nőjét ráadásul. Saját.
2: Ezt megírta több bíróság is.
1: Miért nem ide jött hozzánk, komolyan mondom? Miért nem itt házasodott Jeff Bezos?
3: Tudtunk volna neki rendeset csinálni. Most olvasom a hírt, hogy ezek hajnali kettőkor már hazamentek. Hát magyar lagziból, ha hajnali kettőkor hazamész, akkor egy hulladék vagy.
1: Hajnali kettőkor hazamentek.
3: Ennyi kettőkor, kettőkor vége volt a bulinak, azt mindenki hazatántorgott, illetve haza csónakázott.
1: Ez elég nyomorúságos,
3: hogy
1: a világ ötödik legdrágább esküvője, és hajnali kettőkor már nem vagy sehol.
3: Vége, köszönjük, eddig volt.
1: Ez egy szarparti volt akkor.
2: Hát de mit, ezt nem tudhatod, hogy hajnal kettőig milyen színen csapták szét magukat. De én látom magam, hogy te ülsz egy ilyen kis ladikban, és visznek haza a buli után hajnal kettőkön.
1: Megyek haza a kis ladikomba.
2: De ez nagyon komoly lehet, amúgy, hogy mindenhol tudsz menni hajóval.
1: Hát maga a szigetre is hajóval mész, ugye? Nem is tudsz nagyon hazamenni. Tehát ott ugye úgy volt, éjjel kettőkor véget ért a buli, beállnak a hajók és elviszik őket.
3: Azt írják itt a hallgatók, hogy benne voltam meghívóban, hogy nem vigyél ajándékot, viszont Velence városára adományoz egy kis pénzt.
1: Mondjuk ez jó felség.
2: Hát nagyon jó felség.
3: Gondolom ez azután született, miután az első tüntető megjelent.
2: Én látom, hogy egyház a polgármesternek arcát, amikor én a saját lakzimat így hirdetem meg. Ne hozzatok semmit, csak akkor egy kicsit a kicsit.
1: Nyíregyházának utaljatok egy kicsit. És akkor milyenkor Katy Perry beutal, mit tudom, 500 000 dollárt Velencére? Hogy Leonardo DiCaprio azt mondja, oké, akkor 100 000 dollár, és akkor megtámogatom Velencét.
2: Mit teszel a menyecsketánckor az üstbe?
3: Semmit. Már nem kell. Ott már hova teszel, rakod, olyan rakott a szekér, hogy arra már nem nagyon fér. 90 magángép szállt le.
2: Ez nagyon könnyű barátnak hangzik.
1: Mennyire durván nyomják ezek, te jó Isten. 90 magángép landolt Velence repterén. Azt a mindenségét neki. A vendégek luxus ajándékcsomagot kaptak. A nőknek például egyedi kötött papucsot Amazon logóval, de szar! Júj, de rossz!
3: Jézus.
1: A férfiaknak velencei papucsokat, a pár 2 millió eurót adományozott a Velencei Laguna kutatása és fenntartatosságára irányuló projektekre. Helyi szolgáltatókat alkalmaztak arra, hogy ott hozzák a kajákat meg a piákat.
3: Igen, múlt héten is mondtam, hogy mikor erről beszéltünk, hogy biztos, hogy rengeteg pénzt keresnek rajta.
1: Nagyon sok. Hát gondolod,
3: a városnak a kutatási cél, a catering, az esküvő, a díszítés, és a többi, hogy rengeteg a lóvé, igazából most úgy is mennek a turisták, érted? Hát nem tudom, napi millió számú turista megy be vele, nem mindegy.
1: Nem mindegy, hogy most ott van, vagy nincsen Jeff Bezos.
3: Megtartja ezt az esküvőt, vagy nem.
1: Igen. Csak 1:30 volt fizetve a dupla kávézenekar, azt mondják, hogy azért mentek haza. A 2-kor a dupla kávé lefűzött és vége.
2: De azért Jeffnek van egy ilyen, hogy is mondjam, zsánere. Most nézd meg az előző feleségét, meg a mostani feleségét, akkor gyakorlatilag tehát nagyon durán hasonlítanak egymást, csak annyi, hogy ő most egy nem olyan természetes verziója az előzőnek.
1: Kicsit túl van a Chelsea tolva, nem?
2: Igen, de az ilyen, szereti a barna magas nőket.
1: Barna magas nő, aha. 2 éve nyáron voltak itt a családdal, azt írja valaki, 3 napot töltöttek Budapesten.
3: Csak nem 1 milliárd euró bevételt hozhat az olasz városnak az esküvő. 1 milliárd euró.
1: Hogy monetizálod ezt? Tehát hogy hozol? Hogy, tehát az, hogy megjelenik, hogy Jeff Bezos elment Velencébe, és ott volt az esküvő.
3: Nem.
1: Ezért én el akarok menni Velencébe, hogy megnézzem, hogy ő hol esküdött. Tehát mitől lesz ennek, hogy lesz ebből bevétele a városnak?
3: Hát hogy úgy lehet, hogy egyrészt van az a bevétel, amit ők kifizetnek.
1: Amit ők elköltenek.
3: Templomot béreled, a csónak, a mindent béreled.
2: Édes nagy celebvadászok.
3: Másrészt meg ugye még, nem mintha nem lenne elég fókusz Velencén, de szerintem most még az is fölkapta rá a fejét, aki eddig azt mondta, hogy jó, hát Velence biztos szép, de mit én tudunk máshova menni, és azt mondja, hogy jó, hát ha ő is ott esküdött, látja a képeket, akkor meg van.
1: Akkor meg Velencében.
3: Igen.
1: 30 privát vízitaxit megbíztak az esemény kizárólag gos vendégfuvarozásával, ami azt jelenti, hogy 212 órás munkanapot feltételezve, 270-300 ezer dollár ment csak el vízi közlekedésre. Hát akkor így azért kijön, hogy elköltöttek 100 embert csak vízi közlekedésre. Tehát akkor ők ott fél Velencét tulajdonképpen dolgoztatták közben.
3: Hát persze, 200 VIP vendég, azoknak nem adsz akármit, ugye? Ha ilyen híres emberek vannak, nem vajas kenyérrel eteted őket, tehát ott is az is egy irgalmatlan lóvé lehetett 3-4 napig.
1: Másodjára már írsz házassági szerződést, vajon így, hogy elsőre az asszony elvitte a felét? Hát,
3: szerintem igen.
1: Beírott, hogy kicsi minden, amivel jöttél, azzal mész.
3: Így van.
1: Nagyon jó, egy 50 millió dolláros cseket kapsz, taka van. De
2: ez
1: nincs
2: a fickó nem tűnik ilyen is púrnak, szerintem úgy van vele, hogy most megérdem lesz ügye.
1: Hát most van a 400 milliárdod, abból lesz 200, még mindig nem érzed, hogy mennyivel van kevesebb. Jöhettek volna Pestre, és a fővárosi önkormányzatra is ráfért volna 1 milliárd euró.
3: Igen.
1: Jeff Bezos, igen, a Bazilikában esküdött.
2: Átlag
1: 3 milliárd forintot.
3: Most bocsánat, de tök szép helyszín vagyunk, a világ, nem tudom hanyadik, de az szerintem az első 10-ben van, leggazdagabb esküvője, az indiai milliárdos, ők itt esküdtek.
1: Ez 1 milliárd euró, igen, az azt jelenti, hogy 300 milliárd forint jönne be az önkorinak.
2: Karigeri aznap szerintem elszívne egy szivart.
1: Rágyújtene egy hatalmas szivarra. Azt mondaná, hogy háromszor csináljuk meg a Pride-ot idén. Nem csak egy Pride lesz, duplázunk gyerekek, mint az, hogy a Puskásban három Pride-ot csinálunk.
2: Látom magam,
1: azért az komoly
2: lenne. Városházat éred. Tudtam, hogy minden rendben lesz.
1: Azért az komoly lenne. Vajon mennyi kokófogyot kérdezi Tamás? Na ez egy jó kérdés.
2: Nem tudom, hogy lehet-e kokózni egy vízivárosban, úgyhogy nem lesz szerintem, nagyon stresszes.
1: Szerintem igen.
2: Igen?
1: Hát megoldod.
2: Megoldod?
1: Kacsintasz, bemész a WC-be, tudod, hogy a kettes ajtónkóját bevenni, ott már Orlando Bloom tárazza a csíkokat, és egy arany fajancról szívott föl a kokót. Biztos vagyok benne,
2: szerintem
1: persze.
2: Van külön ilyen, szerintem voltak ilyen kis repülőgép formájú kokószívók.
1: Amazon logós kokó. Szomeliek voltak, akik hozták. Hát egy ilyen bulin szerintem minden van, nem? Dögunalmasan ülnek, eszik a drága kaviárt, pesgőznek, vagy csapják magukat és nagyon partiznak. Mennyire viselkedős egy ilyen? Nagyon, nem?
3: Nagyon,
1: szerintem. Egy protokolláris az egész, képzelni. Ugye?
3: Aha.
1: Látod, hogy Leonardo DiCaprio felállt hajjal, ilyen kicsit ilyen porcukros orral, nagyon-nagyon csapja a táncasztalon?
3: Üvölt a zenekarnak, hogy és most a kokodzsámbot!
1: Ezt látod így magad előtt? Vagy nem, kicsit feszengve egy üldögélnek, tudod, ilyen fél protokolárisan, nagyon feszengve. Mindenki ül.
2: Én arra gondoltam, hogy ezek az emberek, akik meg voltak hívva az esküvőn, ezek a híresek, ők lehet, hogy nem is a barátai a Jeffnek, csak tudod, ők ilyen kiegészítők.
1: Nem lehet ennyi barátod. Hát nincs 300 barátod.
2: Azért csak azért mentek el, mert nekik is jól mutat a rezuméjukban, meg a Jeffnek is, tudod.
1: Tehát, hogy igen, Jeff esküvő, meg ilyen státusz szimbólum, nem?
3: Összejár Leonardo DiCaprioval a Bezos?
2: Biztos, hogy nem.
3: Na.
1: Nem gondolnám.
2: Szerintem
1: haverok, találkoztak kétszer, gyere el, minél több sztárt meghívsz, annál jobban reprezentálod a saját esküldet, hogy
3: menő vagy. Most ebbe is reprezentálni akarsz, nem egy jó bulit akarsz.
1: Ott a két hiperli, az Orlando Bloom, a DiCaprio, azért az menő, nem?
3: Hát inkább olyat hívsz, akivel jól érzed magad.
1: Meg de lehet, hogy nincs olyan már hogy neked, nincs nem?
2: Aha. A Leo ugye végsapkában volt, és olyan érdekes a barátságuk, ha barátok, mert ugye Leo nagy környezetvédő. És hát az Amazon szerintem pont az ellenkezője a környezetvédelemnek, minden szempontból, nem? Tehát, hogy
1: az biztos, hogy az egyik legnagyobb környezetszennyező, igen.
2: Tehát, hogy azért ez egy ilyen izgalmas terli kapcsolás.
1: Orlando Bloom és Katy Perry szakítottak. Hoppá.
3: Az esküvő után?
1: Lehet, hogy olyat látott Katy Perry, hogy ezt nem bírta feldolgozni. Orlando Bloom, Jeff Bezos seggén.
3: Jeff Bezos tud rendes esküvőt csinálni a csajának.
1: Jeff Bezos mesztelen seggéről szívta a kokót, és ezt Katy Perry már nem bírta elviselni. Nem, álltok, az Orlando Bloom mondta, hogy annyira ciki volt a Katy Perry fellövése az űrbe, hogy ezt nem tudja neki megbocsátani.
3: Miért lett volna ciki?
1: Hát kellemetlennek tartja, nem tudom. És ugye miatt ez is benne volt az ő szakításukban.
2: Ez is komolyan mondod?
1: Igen. Úgyhogy egyszer engem fellőnek, készüljetek, akkor szakítani fogunk.
3: Az nekünk nagyon kellemetlen.
1: Jó, annyira kellemetlen lesz, engem egyszer fellőnek, miután a szakítani fogunk.
2: A sorrend rossz. Szerintem az van, hogy először ugye szakítunk, és utána fellőnek.
1: És utána fellőnek. Na írjatok már, drága hallgatók, tessék, nézzük meg, hogy a lehető legrongyrázósabb esküvő, amire meghívtak benneteket. Hevesi Tamás volt a sztárvendég. Nagyon szeretem a Tamást, de...
2: Következő semes.
3: Nem, ezt azért olvasd végig.
1: Na figyeld, akitől a násznép meghallgathatta a fájdalmas Jeremyt, majd ezt követően...
3: Jeremy, ne hagyj el.
1: Egy esküvőt. Majd ezt követően Süri Ringó táncolt egy szalszát.
3: Tök menő.
2: Hát de akkor ez az M1 rendes lesz az esküvőt?
1: Igen. A kissé kontrasztos előadások után Hatházi úr következett, aki egy fél órás stand-up-al készült. Borzasztó volt, senki se figyelt.
2: Az esküvőre soha ne hívjatok stand-up-al, ezt elmondom.
1: De tényleg, miért megy el?
2: Akkora öngól, tehát ennyire egy keresztelőre is hívhatnád.
1: Nem is szabadna neki elmenni erre. Az zenészeknek elég nehéz dolguk volt ezután, hogy megmozgassák a vendégeket, inkább szólt az egész a Nagy Zolásról, mint a Mulatásról és az ifjú párról. Tavaly voltam egy lakzin egy borkastélyban, tartották gyönyörűen, óriási underground nagypénzes emberek voltak, nem ismer senki, de mindenki tele van. Senki nem csináltott képet, csak fényképész. Párommal mentünk, 10 000 eurót vittünk ajándékba egy kötekben, és további 3-4 000-et még ott a lakodalmon elszórtunk. Az ajándékok között volt Rolex, Patek, meg minden más, szóval lett, mi vittük a legkisebb ajándékot. 3 napos lagzi volt, a 4. nap jöttünk haza. Utóirat, nem roma lagzi volt. Azt a mindenit.
3: 10 000 eurót így.
2: Hallottam olyan esküvőről, hogy egy darab bitcoin volt a beugró. És akkor egy darab bitcoin.
1: Egy darab bitcoint kellett utalnod. Wow! A 100 000 dodo.
3: Na. És ha nincs?
1: Akkor nem mész esküvőre. Ide nem jössz.
3: Van 100 000 euróm, mondjuk, vagy dodom, vagy mennyi most a izé. Csak de nincs. Szeretlek. Nincs, hogy hívják, akkor nem megyek.
1: Hát akkor veszel egy bitcoin szerzel, és beutalod. Megkapod
2: az. Az a jó ilyenkor, hogy ezeknek az embereknek általában van egy ilyen törés, amúgy a családi mintázatukban, tehát az, hogy vannak a nagyon drága emberek körülöttük, akiket összeszedtek az életmódjukkal, és van a családjuk, akik tudod, mondjuk az unokatestvére, aki ott van az esküvőn, de tudod, hogy nem pénzes. És vannak ezek az arcok, amikor ilyen érettségültében ott ülnek, és akkor mellett a másik a Patek Philippe tolját.
1: Igen, de még az egy bitcoin beugró, az elég rondázós. Tehát 100 000 dollárra beugró, hogy gyere el az esküvőre. Ha utalsz, akkor jössz. Voltam egy esküvőn, LL Junior lett volna a sztár. Fellépés előtt egy nappal hívta a párt, hogy csak akkor tud jönni, ha az egy éve kifizetett gázsit megduplázzák. Aznap nem volt fekete vonatozás.
2: De ez milyen? Aj.
3: Hát azt még tavaly
1: nem tudjuk, hogy igaz
3: le.
1: Vagy nem. Tehát nem ezeket sose járunk utána, nem tudjuk, de jött egy ilyen SMS. Tavaly lekötött és szólt a junior, hogy gyerekek, semmi baj, csak duplázatok. 20 év voltam egy olyan esküvőn, ami 8 000 volt, egy budapesti lakás ára volt, nem voltak gazdagok, hitelt vettek fel, rá vendégek bérelt limuzint vittek az esküvőre, iszonyú kellemetlen ronyrázás volt. A pár az első évet sem bírta ki, az esküvő után fél éven elváltak, a mai napig fizetik a svájci frankos álom esküvőt. Az milyen kemény.
2: Ismerek olyan előadót, aki hát ilyen nagyon híres zenész, és nagyon-nagyon jó mulató zenét csinál, és neki az a módszere, hogy van egy összeg, melyeket tárolsz, hogy annyi a gázsia, elmegy, letol, nem túlzok, 3 számot.
1: Jó, de jó.
2: 3 számot, vissza van az öltözőjébe, de ezt úgy megcsinál ezt a 3 számot, hogy oda már neki könyörögni, hogy jó, figyelj, egy százasért, fizettek egy százasért, és megvárja, még tényleg az, hogy annyira kellemetlen, hogy nem jön ki még egyet elénekelni, hogy kifizetnek neki akár a gázsiának a többszörösét is.
1: És még egyszer kimegy aztán.
2: Igen, igen.
1: Nagyon jól csinálja.
2: Ugye? Észre kell csinálni, hogy a humoristáknak is. 3 év nagyon jó, de a poén előtt lejössz. Igen.
1: Rippel fivérek a sztár vendég, más nem kell hozzáfűzni. Hát az nagyon drága esküvő lehetett. Az borzasztó drága esküvő volt.
3: És akkor egymáson álltak?
1: Hát gondolom félmeztelünk kézen álltak. Egymás tar fején, vaxolt koponyáján fejen álltak 150 plusz áfáért. Hát azért az nagyon komoly esküvő.
2: És mit akart reprezentálni az esküvőn ezzel?
1: Hát, hogy meg tudod hívni a Ripple fivéreket, hogy ki tud őket fizetni.
2: Bárki meg tudja hívni őket, csak nem biztos, hogy eljönnek.
1: Egyébként igen. Én voltam ilyen esküvőn, ahol berangozták, hogy meglepetés vendégek lesznek. Mikor Pákot megláttam, éreztem, hogy itt egy pálinka nem lesz elég. Majd érkezett kis gófró, gófró,
2: kis gófró,
1: kis gófró, nagy gófró. Bocsánat, nem tudok beszélni. Szóval kis gófró, nótárméri Polgár Peti, emellett online Dögös Robi bejelentkezett, mert sajnos nem tudott eljönni. Éjfélkor pedig Zoltán Erika érkezett. Elfogadnám zsebbe a lakodalom árát, Puszi Szilvi. Balázsék lakziában voltam pincér, ott az ugandai király volt a ceremónia mester. Az ugandai király volt a ceremónia mester. Á, gyerekek, nem volt olcsó. Nem volt olcsó. Hogy jött az egész pereputjával?
2: De téged esküldre tettél be valamilyen show elemet?
1: Nem. Igazából. Már milyen show elemre gondolsz? Hogy volt-e valami plusz dolog, vagy nem tudom?
2: Nem tudom, hogy
1: David Copperfield. David Gyulának kirántottuk a mankóját. Felépés közben a Buszinak a mankóját kirántottuk, ezen ő is nevetett meg, a násznép is nagyon jól szórakozott. Dehogy is, nem.
2: Semmi?
1: Ne, nagyon szolid volt. Ilyen léggömböket engedtünk el a végén.
2: Ennyi, dögöljetek meg delfinek.
3: Elengedtetek léggömböket.
1: Hát ilyen kívánság léggömböt.
3: Aha.
2: És mit kívántál?
1: Tessék? Hát, és mi nem emlékszem, hogy mit írtam rá.
3: De biztos, hogy nem jött be.
1: Fra, az se tudja, hogy bejött.
2: Az, ami most ott kerülnének a szatoszférában.
1: Az még nem esett le az a léggömb. Nem volt, semmi nem volt. Volt egy zenekar, zongorázó.
2: Lehet, hogy ez a madár ezért jött.
1: Lehet, hogy ez a madár a stégen ezt akartam, hogy megtaláltam a léggömbödet, kisgazdám. És az volt ráírva.
2: Én megyek a kíváncsi.
1: Nem volt nagy francolás. Nem. 11-kor tényleg megjött a Ross Stewart, két dalt előadott. Nem, semmi. Tök egy komágyba volt. Kettőkor még a Ringo Starr picit elzongorázott néhány Beatles. Nem flancoltunk, abszolút nem. Tényleg nem.
2: Nagyon durva dolgokba lehet keveredni, hogy ilyen ezeken a fellépések. Egyszer volt egy ilyen karácsonyi fellépésem, hogy egy cég megrendelt egy a saját karácsonyi buliára, de nem volt benne a helyszín. És akkor hívtam őket induláskor, hogy de nem látom az étteremnek a helyét. És mondják, hogy hát ez nem egy étterem, ez egy birtok. És a birtok, hogy tessék, hogy de hát mondom, ez egy cégesen. Hát igen, de ez egy birtok. És akkor elmondták, hogy ez egy külső kerületnek melyik része. Ez tényleg egy birtok volt, ők volt a fél utca, és ahogy megérkeztem, leparkoltam a szerény autómmal az ő nem szerény házuk elé, ami kastélyok voltak, kerítések körbevéve, és volt egy ilyen securitys...
1: Én szerintem tudom, kik ők, vagy mivel foglalkoznak.
2: Na, majd elmondom, és egy securitys bódéban kijött, ki kocogott.
3: Azonosítás.
2: Egy szekuscsáv, ki kocogott, tudom, az ilyen elnök embereiben. Jöjjön, művész, jöjjön befele, jöjjön, el fogjuk szállásolni a sofőrházban.
1: Nem mondtad, hogy elnézést, 6 kilométerre lakom, nem akarok itt aludni. Fellépni jöttem.
2: Bevezettek, a középen volt egy akkora szökőkút, mint a Trevi. Tehát, hogy éppen le volt lejárózva, mert tél volt, ugye a karácsonyi buli. Körbe kastélyok, és minden ablakon volt rács. De még azon is, hogy egyik emeletem volt.
1: Júj, de vidám milliárdosok ezek te.
2: Csak azok a nagyon drága Mercedesek, amik belülről ilyen ledekkel vannak megvilágítva, ez a Maybach,
1: igen.
2: Csak Maybach Mercedesek, bevittek hátra, ahol úgy volt, hogy volt egy hatalmas konyha, és mellett ez két...
3: Tehát ez a sofőrszállás, ami nagyobb volt, mint a lakásod.
2: Ott voltak a sofőrök öltönyben, nagyon tisztelt tudon, és bevittek egy szobába, ami plafontól padlóig le volt csempízve. És aki látott már valaha gangster filmet.
1: Körbenéztél, és egy csápot láttál még, illetve egy domestosos vödröt.
3: És valaki bent a kést a zsarokban.
1: Ez nagyon durva.
2: Pontosan tudja,
1: hogy mi történik.
2: Hogy nézzetek csinálni. Majd ezt is megjött a megrendelő a céges bulinak, ugye? És akkor a fickó, aki egy nagyon, nagyon drága sejeminkben volt, amin különböző mintázatok voltak, amely egy speciális márkának ugye az egyik védjegye, kicsit zavartan mondta, hogy akkor már mi fog itt történni, de ők valójában már reggel levágtak egy disznót.
3: És ittak.
2: És az van, hogy tényleg ott zajlott a világ legluxusabb disznóvágása. Tehát nem úgy vágták a disznót, tudod, mint ahogy mi mondjuk vidéken vágtuk a disznót, hogy azért, hanem az a fajta, amikor áll egy disznó szomelé, és akkor megkérdezi, hogy ebből egy leheletnyi vékony kis sonkát még ne csapjak. Na mindegy, és akkor azt volt, hogy ezért ment itt a rendezvény, én ott ültem a sofőrök, és próbáltam rábírni, hogy mondjátok már, hogy hol vagyok. Kik ezek az emberek? És mindenki csak...
3: Nem lehet
2: megmondani,
1: hogy ilyen. Kemény.
2: És kiderült, hogy a fickónak a feleségének a születésnapja, amit minden évben nagyon megülnek, és az előzőben Majka volt.
1: Nem tudom, hol voltál. Én tudom, milyen foglalkoznak. Tudom, mit csinálnak. Nem akarom bemondani.
2: És akkor felhívtak a színpadra, ahol ott volt egy teljes lagzi zenekar.
3: És kísértek.
1: És alázenőtték a stand-upodat.
2: És mi voltam a meglepetés fellépő, ami alapból nagyon durva. Mert egy meglepetés fellépőnek vagy örülnek, vagy nem. Általában nem örülnek neki. Mert hogy általában az az egy ember szeret, akinek elhívtak, és ott van az összes többi, aki azt mondja.
3: Jó, de ő fizet, az nagyon fontos.
1: Műnek, igen.
3: Ő fizet.
1: És a feleség szeretett téged, és ezért hívtak?
2: Igen.
1: És ott ült, ő hallgatott? Vagy ő figyelt?
2: Igen, nagyon örült nekem, nagyon cuki asszony volt. Felment a színpadra, ahol láttam, hogy a közösségem, akik na, akkor elég le voltak harcolva, ugye, mert a reggel disznóvágást az este 11-es koncert turnéra várva. Közben ezt is megjelentem én. Igen, és az volt, hogy egyetlen egy ismerős arcot szúrtam ki a tömegben, Fási Ádámot.
1: Végig hozzábeszéltél, csak ránéztél, tartottad a szemkontaktust.
2: És ott állt, és volt az a helyzet, hogy ott állt nagyon idegen emberek között, egy nagyon-nagyon félelmetes helyzetben, és egyetlen egy emberrel tudok bondingolni, aki Fási Ádám. És Fási Ádám, ő értette ezt a helyzetet, úgyhogy végig nagyon kedvesen mosolygott, és nem vették
1: a lapot, röhögtek, figyeltek.
2: Abszolút nem. Tehát nem is volt, tehát lehetetlen helyzetben volt ez a szituáció, de amúgy, tehát aki volt néhány nagyon kedves ember nyilván, meg ilyesmi, de hát én ott végig küzdöttem ezt a dolgot, hősiesen, Fási Ádám végig biztatott a tekintetével. És arra gondoltam, hogy fogok-e tudni olyan könyvet írni, amiben ezt megírom egyszer, tudod, hogy van ez a pillanat, hogy eljön az életedben az a helyzet, amikor az van, hogy te és Fási Ádám ketten a világ ellen.
1: Össze kell dolgozzatok.
2: Vagytok a világ ellen.
3: Ebben a pillanatban ő a legjobb barátod.
2: Igen. És kifelé évet összetalálkoztam, amikor már úgy voltatod, hogy engem nem érdekel, padlógázzal hazamegyek, de addig nagy barátok voltunk a sofőrökkel.
1: Kérdezik, hogy minden sofőr Zsánnak hívtak?
2: Figyelj, ezek a sofőröknek nem volt megengedve, hogy megmondják a nevüket. Úgyhogy mikor kifelé jöttem, jött velem szemben Zoltán Erika.
1: Azért azt gondolom, hogy egy rossz Johan, egy rossz Johan Axelrose line-up se rossz, de azért egy Zoltán Erika Pási Ádám duó se.
2: Mondom, Erika, figyelj, ne halt, nem akarok te annyi, hogy szerintem ne menj be. Nem, Erika, én most segítek, ne menj be. Erika azt mondja, hagyj el, anyukám, én tudom, hogy kell ezt csinálni.
1: De jó, hát
2: öreg, öreg. Elővett a tárc egy csókformájú lapos üveget, most behangolok. Meghúzta bent, és rettenetesen megrendezte őket. Tehát, hogy olyan szinte megrendezte, amire soha ezért nem lesznek ki, mert óriási bújt csinált. Igen,
1: háttérben Robidi tigris bukrenceket dobott a vízőbojszer együtt. A merci csomagtartójából kikászálódott Robidi, és azt mondta, nélkülön nem buli a buli.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Balázsék hamarosan folytatódik.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden.

0: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmait, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet!
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
5: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
7: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
8: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pakk, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogatórendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
7: Foglaljon most időpontot a Carglass.hu-n.
6: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: hírek a Rádió Egyen.
1: Tovább kell spórolnia az országnak, egész Közép-Európát sújtja a rekordméretű a száj. Tepertőkrémet hívott vissza az Osan, Hunyad Ákos vagyok. Jó reggelt kívánok! Több mint egy paksi blokknyi teljesítmény, ennyit spórol az ország naponta a takarékos fogyasztással. Egyre több önkormányzat, intézmény és nagy fogyasztó is a spórolás mellett dönt, főként a kritikus esti időszakban. Közben bevetésre készek a tartalékerőművek, a litéri és a mátrai egységek is indíthatóak, ha paks miatt szükség lenne rájuk. Mindenről a frakció vezetői egyeztetésen számolt be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő hozzátette, az ipari szereplők önkéntes megtakarítása miatt kötelező leállásokra egyelőre nincs szükség, a lakosságnál pedig sem korlátozásokkal, sem ellátási zavarral nem számolnak. Egész Közép-Európát sújtja a rekord, a száj Szerbiában történelmi mélyponton a Duna, a Vajdaságot tápláló csatorna rendszer kiszáradása miatt már több településen rendkívüli helyzetet rendeltek el. Szlovénia is készül a legrosszabb forgatókönyvre, ott a Száva alacsony vízszintje és a felmelegedés miatt visszaveszik a Piskói atomerőmű teljesítményét. Akár annak teljes leállítása is megtörténhet. Szalmonella miatt hívott vissza egy tepertőkrémet az Osan. A fertőzés veszélye a 250 g-os augusztus 5-i lejárató, saját márkás vöröshagymás kiszerelést érintheti. A hatóság mindenkit arra kér, ha van otthon a termékből, semmiképp ne egyék meg. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Mindenről Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszél.
2: Egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket. Ezen kívül negyed évente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez, hitelesítés garanciát vállal, és a pénz pedig a vállalkozók adják ehhez.
1: Célvizsgálat indul a kórházakban rekedt kisbabák védelmében. Kátai Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter azt mondta, most több mint 320 csecsemő várakozik elhelyezésre, átlagosan több mint 3 hónapot töltenek az egészségügyi intézményekben. A tárca felgyorsítja az örökbefogadási és a nevelőszülői eljárásokat, és kiemelten támogatja a csecsemőringató programot is. Jönnek a legforróbb napok a héten, ma is 39-40 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, inkább maradjon zárt térben. Szerdán sem fog esni, és a szél sem élénkül meg. Délután nem kizárt, hogy 40 fok fölé is melegszik a levegő. Csütörtökön már több gomoly felhő lehet az égen, helyenként akár záporok is előfordulhatnak. A záporok után sem hűl viszont jelentősen vissza a levegő, maradnak a 38 és 42 fok közötti értékek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Használtam Almási applikációt.
6: Na, és megvan a fölvétel?
5: Nem, most én fölvételeket nem...
6: Nem veszi föl az éjszakára.
5: Rosszul állítottam be még egy csomó mindent. Ez a Sleep Cycle, amit csinálunk, ugye? Ez a Hogyan alszol című történet, de már leszúlt, hogy nem aludtam túl jól. Tehát, hogy ez tökéletes applikáció. Nagyon fogom szeretni, hogy...
7: Még egy hordozható EKG, és mindened meg lesz, Balázs, higgye a rendszerben.
5: Mi az, hogy felveszi, hogy te hogy alszol?
6: Felveszi, ahogy alszol, képzeld el, itt van a nyoma az éjszakámnak. Én is ma reggel jöttem rá, én már néhány napja ezt csinálom, és egyébként határozottan jobban vagy. Tehát nem gondoltam volna, hogy az, hogy 4.37 helyett vagy 4.40, az nem mindegy, és nem mindegy.
7: Jó, de a másik kérdés van az, honnan tudja, hogy te adja, az nem. Na, pedig, aki melletted alszik.
6: Ez a nagy kérdés, mert nekem határozott meggyőződésem, hogy a mai éjszaka rögzített 78 darab horkolási mintámból legalább 30 a béka.
7: Na mutasd!
6: Legalább 30 a béka, ez nem lehet, hogy ez én vagyok. Látod? Itt én... ne adj be, majd mutatom én.
5: Mutasd, nem az azt
6: tésztem. Ugyanilyen, tessék.
5: Jézus Isten!
7: Ez nem az alapjára találtad a motor?
5: Várjál. Mit történik veled éjszaka?
6: Írja, hogy kilégzés, belépés, horkolás.
7: Jó, de olyan, hogy kilégzés, belégzés, fingás. De...
6: Ez szerintem az volt.
5: Te így alszol.
7: Olyan, de nyikorgó ajtó, egy kastélynek a...
6: Ez a horkolás. Hát kilégzés, belégzés,
5: De éjszaka az összes kijövő hangodat felveszi az applikáció. Én nem akarom, én nem fogom ezt beállítani. Nem, én még rosszul állítottam be az applikációt, és most kezdtem el tegnap hosszúcsán, csak egy sima ébresztésem volt, még semmilyen adatom nincsen.
6: Kis köhögés, és alszol tovább.
5: De mi hallgatsz az applikációt. És akkor reggel a sávokat visszanézed, hogy hogy aludtál.
6: Megmutatja ugye, hogy milyen volt az egész alvási sztorid. Itt van a kis, hogy hívják?
5: A ciklusod.
6: A kis ciklus, hogy mikor voltál mélybe, félálomba, éberbe, százalékok, akármicsoda, és ha végén legörgetsz, akkor van egy ilyen aljasszenvecsisítés, hogy mit csináltál éjszaka.
5: De ha te beszélsz, vagy telefonálsz, azt is fölveszi. Azt is tehát, hogy valójában mindent rögzít.
6: Így van. Nagyon vártam én is a pukit, de nem jött.
5: És a végén van egy átlagot, hogy figyelj, jó alvásod volt, átlagos persze. Alvásod.
6: Igen.
5: Mély alvási, tehát már elmondja a végén, hogy mi volt az a jó benne? Igen. Vagy csak leszúr, hogy nem aludtál eleget?
6: Nem, a jót is megjegyzi, de elmondja, hogy keveset aludtál, ez például 73
7: százalékos volt. A jó, hogy felébredtél.
5: Igen, jó, hogy életben vagy.
7: Az applikáció egy ponton nem bízott ebben.
5: Tehát a végén van egy összesítés, hogy hány százalékos az alvásod?
6: Így van, és mondja, hogy good. Azt mondja, hogy ez nagyon jó volt.
7: Aha. Ti nem féltek, amikor meglátjátok a hangsávokat?
5: Hogy... De én nem akarom, igen, nekem ez a bajom ezzel.
6: De tehát, vegyétek már föl, hát ez tök vicces.
7: De én rettegek, hogy tudod, hogy csak így vissza akarom hallgatni átadni a horkasát, és csak annyit, nem, és rajt hallok vissza, hogy...
5: És kiábrándul saját magadból.
7: Már csak három nap.
5: De mivel kiderül, beszélsz, érted? Vagy nyöksz, vagy sírsz, vagy nevetsz. Tehát, hogy simán lehet. Jó, vedd föl ma éjszaka az almásodat, holnap meghallgatjuk.
7: Nem, rettegek tőle, hogy egyrészt, hogy mit mondok, másrészt pedig, hogy mi van akkor, hogyha van valami rajtam kívül még a szobában, ami még beszél.
5: Ja, hogy valaki, amit nem hallasz, hogy mi történik éjszaka.
7: De nektek nem most.
5: És bejönne Péter, és kiderülne, hogy borzasztó durva dolgokat mondogat neked, miközben alszol.
7: Ez a legjobb. Nem vagy jó humorista. A fasorba se vagy. Max Szilvia az Isten. A Maxa híradó százszor jobb, mint te vagy.
6: És most meg
7: Aradi Márki. Csak a Rázel.
5: Igen.
7: Az Aranyosi mindig is jobb volt. Sehol se vagy.
5: És kiderülne, hogy ilyen borzasztó mocskos dolgokat mond neked éjszaka, igen.
7: A heti hetes óta nem nevettem egy jó? Farkasházi mindig is jobb volt, mint tekünk meg.
5: Szóval ezért nem akarod te a szívszájtot akkor használni.
7: Nagyon félek ebben. Amúgy Péter szokott lenni ilyen alvási terrorja.
5: Az mi az alvási terror? Ez micsoda?
7: Az, amikor egyszer csak beleöklöz egyet a levegőbe.
5: Ja, azt be soha mondtad múltkor, igen, hogy felkiált és öklözni kezdi a levegőt.
7: Igen, és nagyon félek attól, hogy nem ébredek fel pont egy ilyen miatt.
5: Hadifogoly volt, vagy katona, vagy rémálmai vannak?
7: Hogy miért lesz?
5: Miért álmodik ilyeneket?
7: Most hadifogoly. Amúgy ez egy jó kérdés.
5: De tényleg mivel küzd?
7: Lehet, hogy ő is egy ilyen alvügynök.
5: Ő informatikus, nem?
7: Dehogy is.
5: Mit csinál? Mérnök?
7: Gépészmérnök.
5: Ja, gépészmérnök. Na most milyen rémálmai van, aki gépészmérnöknek? Tehát mi
7: a... Hiányzik a hatos anya!
5: Igen, tehát hogy miről tud rémálmokat egy gépészmérnök? Egy orvos, érted? Egy nem tudom, valami, aki komoly felül, egy gépészmérnöknek
7: szerintem
5: milyen rémálmai vannak?
7: Szerintem azt szoktám, hogy nem megy át a hőtamból. Fogalmas sincs, hogy mit történik.
5: Van visszatérő álmotok, amit folyamatosan álmotok, akár a karrierrel, vagy az élettel kapcsolatban?
7: Isten, van.
5: Mi a visszatérő, tessék? Mi az, ami jön, Úristen. És nem változik az évek alatt?
7: Nekem gyerekkoromban visszatérő álmom volt, hogy a West Endben repültem.
6: Bevásárlóközpont,
7: majdnem
6: a középső folyosón végig.
7: Felül, tudod, hiszem, azért félek magasságtól.
5: És ez visszajön? Tehát ez egy visszaköszönő álló?
7: Erre mai napig nagyon sokat szoktam meg, de ez többször visszajött, és nagyon életű volt, hogy ott repültem, tudod, a szintek között a West Endben, nem tudom miért, szerintem azért, mert a vidékiek mind nagyon félnek a West Endtől.
5: A vidékieknek a West End az mord.

0: felejtek elmenni.
1: Hogy nem vagy ott, nem tudod, érettségi, tehát az valami. Mondták, hogy nem nagy trauma, de valami mégis az lett. Tehát az nekem visszatérő álom. Visszatérő álom az, hogy nem tudok megállni autóval.
0: Tehát, hogy az nincs, hogy
1: nyomom a gáz, nyomom a féket, és nem tudok, és nagyon nyomom a féket, és az autó nem lassít, nagyon durván visszatérő, nagyon sokszor van.
0: Igen.
1: Mi van még?
2: Az az érzés, hogy nem tudsz fölülni.
0: Az
2: nincs meg, hogy
0: az,
2: fekszel.
0: Az a valóságom.
1: Az alvási paralízis és, várja.
2: Igen, az más. Az nagyobb betegség.
1: Ha abban vagy, az jó, nem jó az alvási paralízis, mikor ülnek a mellkasodon és nem mozogsz. Igen, az alvási paralízis, az más. Az nem áll, ott a fönn vagy.
2: Az beteg?
1: Az agyad fönn van, de a tested még nem, és nem tud mozogni a tested. Fizikailag még nem mozog, de már fönt vagy. Alvási paralízis, nem jó. Az van neked?
2: Hát volt régen, de már leküzdöttem. Egy ital is jobb lesz.
1: Ne üljön reggel a mellkasodon.
0: Ami nekem még nagyon durva volt, egy időben volt az álmom, hogy azt álmodtam, hogy megöltem valakit, és el is ástam, de nem emlékeztem, hogy ki volt az, csak az
1: csak
0: érzés,
1: a bűntudat
0: volt meg. Meg tehát ez a rettenetes nyomasztó érzés, hogy valami nagyon rosszat csináltál.
1: Ez mitől marad visszatérő? Tehát mitől álmodsz 40 évvel az érettségéd után, míg azzal, hogy ott vagy, és valahogy át kell menned?
2: Hát mert le kéne tenni szerintem, tehát hogy ha megvan, akkor már nincs álom.
1: Igen, de egy színésznek az, hogy fölmegy a színpad, és nem tudja a szöveget, ez oké, de hogy az a foglalkozásából jön. De azért egy érettségét, akkor se éltél meg ekkora traumának. Az mitől ég így bele, és lesz 48 évesen visszatérő álmod? Vagy nekem mondjuk a 8. osztály és osztálytársak, és a gimivel soha, de az osztályjal nagyon sokat. Ez mitől marad meg? Mitől marad meg egy érettségi? Nem volt akkor a trauma. Bementél, letoltad, röhögtél, kijöttél, és folyamatosan visszatérő.
2: Hát akkor azért az feszélyezett, nem?
1: És ennyire hát beragad?
2: Akkor az életünk legnagyobb kihívása volt, hogy meg tud csinálni.
1: Benézd. Vagy valamilyen szimbólumrendszeren keresztül üzen az agyad, hogy ahhoz hasonló félelemmed van az életben, mint az, csak a szimbólumokat nem teszed
0: a
1: össze.
0: A Pitagorasz téter és az Illuminati, ugye?
1: Igen, tehát a szimbólumrendszer lehet ugyanaz, hogy valamivel küzdesz. Én így azonosítom, nem feltétlenül az érettségi
2: maradt meg. Előtted, ami nagy feladat, és meg kell lépned. Ha
1: és ha nyomom a gázt, vagy a féket, és nem áll meg a kocsi, az is egy szimbólum.
0: Szerintem sokszor olyat álmodunk, ami a holterünkben van, tudod, amire nem szoktunk gondolni. Például nekem nagyon sokszor volt olyan szorongásom, hogy tudod, így vezetsz, mert ez egy automatikus tevékenység, hogy vezetsz. És aztán, ha belegondolsz felett is közben, hogy amúgy el tudnád mondani szavakkal, hogy hogyan vezetsz? Érted, hogy melyik pedálra hogy teszed, amikor még mondjuk tudod, amikor manuális váltóval
2: van
0: vagy.
2: Vele?
0: Tehát azt, hogy amikor manuális váltóval váltod, vagy vezetsz egy autót, akkor ugye már nem gondolsz, hogy csinál, csak egy ilyen automat. És akkor nekem nagyon sokszor mondja, hogy mi egy pillanat egy kicsekkolsz, és akkor így, most hogy is van ez pontosan, hogy akkor mit teszek hova? És hogy
1: de neked ez álomban jön vissza, igen, nem tudsz vezetni.
0: Nem, hanem hogy ez a tudatossága, tehát amiben már nincsen, amiben már rutin van, ugye azt tud szorongás formájában visszajönni az álmod. Tudod, hogy nem tudod a logikát, mert nem gondolkozol álmodban.
1: Na, így éreztem a Pajor előadásán magam. Két órán keresztül fogalmam sem volt, hogy miről beszél.
0: Mi történik?
2: Hogy tudom, hol vagyok, de nem tudom, mit
1: tudom, hol vagyok,
2: velem.
1: De miért vagyok itt.
0: Azért rosszak a rémálmok, mert ott nincs megküzdésed, nem tudsz felelni.
1: Nem
0: tudod racionalizálni a szituációdat, mert az agyad valójában nem működik. És ugyanez van, amikor ugye van ez a, mondjuk, hogy vezetsz, tudod magadról, meg tudod állítani
1: az autót. Meg tudod csinálni, hogy megáll az autó.
0: De hogy ott már ez nem valósul meg az álmodban, mert már nincs meg rá megküzdésed.
1: Nekem az is visszatérő álom, hogy üldöznek, futsz, tehát hogy jössz, de hogy valamiért elgyengül a lábad, és nem tudsz fölállni. De nem a fölülős van, hanem hogy olyan, mintha izomláz lenne a lábadban, vagy amikor elzsibbad a lábad, az megvan az az érzés, de az nem álom. És hogy nem tudok lábra állni, és tudom, hogy jönnek, de így szétcsúszik a lábad, elfolyik, és nem tudsz elmenekülni. Ilyen álmotok nem szokott lenni?
2: Nem, hála
1: és jönnek utánad, és nem tudsz valamiért, nem tudsz fölállni, nem tudsz két lábra állni. Nagyon sokszor visszatérő.
2: Odaérnek, elkapnak, megcsúnyáznak.
1: Sosincs elkapás. Nem, igen, a megcsúnyázás megvan. Sosincs valódi elkapás, de valahogy az maga a rendszer ugyanaz, hogy felállnál, menekülnél, tudod, hogy üldöznek, de a lábad szétfolyik, és nem tudsz ráállni a lábadra. Nem jó.
0: Egyszer beszéltünk már erről, de hogy amikor így valaki, aki meghalt is hiányzik, és akkor azt érzed, hogy átmész a másik szobába, és ott van, de nem tudsz átmenni a másik szobába.
1: Soha nem találkozol vele.
0: És az annyira durva, és ott vagy, érzed, hogy itt vagy a teredben van, tudod, hogy itthon van, mint akkor belépsz a lakásba, és tudod, hogy itthon van a feleséged.
2: Na, és ezért kell fölvenni az alvásodat, mert ha ott van, akkor megszólad.
1: És meg a lábra nem állsz, a kihagyott lábnak miatt van.
0: Nem sokáig bírjuk már, kis gazdám.
1: Van, akik a börtönbe visszajutás, nagyon rossz érzés. Börtönbe visszajutás, gondold el. Próbálok menekülni, elfutni, de nem tudok, ez nem hasonló lehet. Álmomban, amikor veszekszem valakivel, nagyon mondanám magamé, de nem jön ki hang.
2: És mindegyikben van egy gát.
1: És mindegyikben van egy beszédjárás. Igen.
2: Így van, nem tudod kimagyarázni, nem tudod megoldani.
0: Igen. És olyan szokott lenni, amikor van egy problémád, amin gondolkozol, és abba belealszol, és éjszaka születik rá egy megoldás, de amikor felébredsz rá, ez teljesen ostobaság.

0: Van egy, jön egy megnyugás, egy megoldásra.
1: Hogy megvagyok.
0: És akkor, igen, hogy megvagyok, és akkor felébred, és így lesz, hogy ez annyira nincs meg.
2: Ki az, akinek megvan, hogy ordítaná segítségért, de nem jön ki hangatorkodon, nagyon meg vagy ijedve álmodban, kiabál, és van egy ilyen elgyengülés a hangszálaidban, és semmilyen hang nem jön ki. Volt már ilyen álmotok? Hogy semmi nem jön ki a torkodon? Nagyon
1: nem,
2: durva.
1: Nem tudsz megszólalni.
2: Nem tudsz üvölteni. Nem tudsz kiabálni.
0: Akkor lehetem, hogy összörögni szoktál.
2: Igen.
0: Csak mondom neked, élek már évek óta veled alszom. Hogy hiszi, hogy akkor... Ugye az nagyon ijesztő, nagyon sok embertől hallottam már ezt, amikor, és rúgnak egyet az álmodat a kutyák. Tudod, hogy...
2: Ja, hogy rúgdosodsz, igen.
0: Nem?
2: Igen.
0: Nagyon sok ember.
2: Telefonálni sem tudsz álmodban, az érettségi nekem visszatérő álmom. Tehát ez sokak, akkor vannak ilyen kollektív közös álmaink, amik valamiért elkísérnek.
0: Az érettségi azért, mert ott azt mondják, hogy akármilyen élethelyzetben vagy most, az érettségi lesz az, ami eldönti, hogy lesz-e jobb.
2: Tehát az érettségi, hogy az igen. Akkor mégiscsak akkora súlya van.
0: Abszolút, az ugródeszk, és akinek jól sikerül az érettségi, ugye akkor még ez volt önök elhitetve, az fogja tudni majd megoldani az életét. Akinek nem, az meg...
2: Ott a vége, igen. Rendszeresen el akarok futni, erőlködöm, de nem haladok sehova, mintha visszahúzna valaki vagy valami. Milyen érdekes, hogy ezek akkor ilyen tulajdonképpen mindenkire jellemző, kicsit kollektív álmok, igen. A katonaság elfejtenek leszerelni, visszatérő álom, hogy bent ragadok.
1: És még mindig ott vagy.
2: Hú, de durva. Valószínűleg a 9 hónap vagy 12 hónap az annyira rosszul élted meg, hogy ez egy visszatérő álom, hogy beleragadsz.
0: És ez a lift nem áll meg a felső szintnél.
2: Az nekem nincsen például.
0: Nekem most ezt én nem emlékeztem, de most megvan az érzés, hogy mész felfele. Nincs meg?
2: És hát hogy
1: ez nincs... nem zuhanás, tehát fölfele megy a lift.
0: Igen, nekem az volt, igen, hogy megy
2: a lift. Hol a vége?
0: Nincs vége, hanem csak mész.
2: Jaj, nem tudsz kiszállni.
0: És ugye várod azt, hogy csak puff, vagy lejövő,
2: és nem áll meg.
0: És nem áll meg.
2: Basszus, de durva.
0: És amúgy érzed a mellkasodban, milyen rossz érzés?
2: Nagyon, tökre el tudom képzelni.
1: Holdon kiszállsz?
0: Nem, csak felébredsz, hogy rémülted, leizzadva.
2: És gyerekkorban az, hogyha leugrottad, tudtad, hogy felébredsz, és vége az álomnak, kihasználta. Tehát ha ugrasz, leérsz, szar a zuhanás, ilyen gyomorba ilyen...
1: Ilyen tudatos vagy.
2: Igen. Nekem gyerekkor...
1: Azzal tudsz kiszállni, ha ugrasz.
2: Igen, hogyha bárhonnan bár szar álmod van, és valahonnan leugrasz, tudod, hogy felébredsz. És ha már nem volt más, de nem volt jó leugrani, mert volt egy ilyen erős hasi nyomás, és egy ilyen nagyon rossz érzés, pár másodperces leérkezés, de ott felébredsz. És bármilyen rémálmom volt, egy gyerekkor mindig ugrottam, mert tudtam, hogy annak az a vége, hogy felkelek. De hogy a zuhanás az nagyon szar, az nem jó. De a végén fölébredtem.
0: Mondták azt, hogy a minden alvás egy kis halál.
1: Igen, közvetlen akkor... előtte szar lehet, főleg ha tudod, de utána
2: szerintem
1: meg
2: az már megváltás. Az már megváltás.
0: Szerintem akkor sem tudod, hogyha minden ilyen arra mutat, hogy ez meg fog történni. Szerintem az úgy van kitalálva.
2: Hogy nem tudod, hogy mi jön.
1: Eldobja az agyad? Nem hiszem. Szerintem van olyan pillanat, amikor azt tudod, hogy itt a vége.
0: Egy nagy kilégzés, aztán cső. De akkor gond,
2: és aztán jön a kamion szemből. Ott még fújsz egyet.
1: Fújsz egyet.
2: Ezt elkottáztam.
1: Fölnézel a telefonodról.
2: Igen, beleordítod, ezt elkottáztam, és megjön a kamion.
0: Igen. Szerintem ilyen elengedési érzés lehet, nem? Helyezzék.
2: Hát erről sokfajta olvasó tapasztalat nincs. Beszámolók, vélemények vannak. Ha már halál, egyébként nagyon kis vidám hétfői téma. A Japánban koporsóba fekszenek meditálni az emberek. Olvastátok, hogy mennyire... Nem tudom, hogy betegek, nyugati szemmel mindenféleképpen. Ez most az új őrület. A cél a halál fölpróbája, ami arról szól, hogy koporsó meditációt hajtatsz végre úgy, hogy befekszel egy koporsóba, és 30 percig a halandóságod elmélkedsz, vagy csak egyszerűen feltöltődsz. Ha akarod, akkor eltemetnek, ha akarod, akkor nem temetnek el. A tetőt ráteszik, és fél órán keresztül magadra hagynak. A gondolataiddal, a sötéttel, a bezártsággal, a földkopogással, ha akarod hallani. És,
0: ez olyan érzés lehet, mint a strandon aludni.
2: Hát,
1: ez hogy jött?
0: De te nincs meg az a gyerekkori emlékedek, hogy ki vagy a strandon, és hallod az ajokat. Morajláson, meg
2: igen, és te alszol.
0: Igen, ez a legkedvesebb gyerekkori emlékem.
2: És elképesztő siker egyébként, dönthetsz arról, hogy nyitott vagy zárt fedéllel kéred az élményt, gyógyító zenét is kaphatsz, a mennyezetre vetítenek videót, ha akarod, de akarsz, akkor teljesen csendben és mozdulatlanul fekszel.
0: Jó, milyen zenét választasz?
2: Én nem választanék zenét.
1: Én megőrülnék.
2: Megőrülnél fél órán?
1: Nem azért, mert nem lehet cigizni.
2: Fekve is megoldaná.
1: De hát egy ilyen bezárt izében ráteszik a tetejét, és még kopog is, hülyék ezek.
0: Őszintén azt gondolom, hogy attól függ, hogy milyen napon van. Tehát tudnék talán nagyon éges is lenni, tőle tudnék teljesen rezisztens is lenni. Tehát, hogy
2: igen, milyen szezonban vagy
0: éppen. Igen.
1: Nincs bezártságérzésetek, nincs az, hogy nem tudsz kijönni.
2: De nem azon elmélkedsz egy kicsit, hogy milyen lehet ez, és akkor elkezdesz hasznos dolgokkal időt tölteni? Vagy jobban élni, vagy letenni terheket, amiket vittél, vagy megbocsátani azoknak, akiknek nem tudsz. Nincs ebben egy ilyen ébresztő hatású fél óra?
1: A para nem hagyna.
2: De kiszednek utána, tehát nincs baj, csak a megtapasztalat, hogy milyen, amikor így befekszel.
0: Engem a macskám nem hagyna nyugodni.
2: Hát nem otthon csinálod. Nem otthon csinálod.
1: Hogy enni. Nem bújhatsz el. Aludtasak,
0: nem voltottad, kimentél.
2: Azt mondják, hogy nagyon sok megoldás születik, és hogy azt mondja rengeteg japán, aki már befeküdt, hogy megváltoztatja az élmény magát, egy kicsit az életüket, átgondolják, és hogy máshogy akarnak visszérni, miután kijönnek a koporsóból. Hogy egy kicsit máshogy gondolnak az ő életükre és az elmúlásukra.
1: És a földelést, azt csak simán hangba játsszák be, vagy?
2: Ezt nem tudom, nem próbáltam. Vagy lehet, hogy leengednek és rátszórnak földet, ezt nem tudom.
0: A japán szerint a legmegfelelési kényszeresebb társadalom, tehát hogyha valahol, ahol ugye az emberek a munkájuk miatt öngyilkosak lesznek, meg
2: az japán.
0: Az igen. Japán, igen. Tehát hogy szerintem nekik ez abban segít, hogy el tudják engedni ezeket az iszonyatos szürreális elvárásokat magukkal szemben, mert hogy a végén rájönnek, ez mégiscsak az ő saját egy életük. Nem biztos, hogy ez a minden kultúrával működne, mert lehet, hogy mi itt a Balkánon máshogy érezzük ezt.
1: És azt lehet kérni, hogy vigyenek vállukon?
2: Az nincsen váloncipelés.
1: Az nincs, nem,
2: nem hat kicsi japán viszont 500 kilós testedet a tért.
0: Azt nem. Mandarin.
1: Az ne gyertek csak, haverok. Akkor most gyerünk.
0: Téged kivinne.
2: Kiválasztják a koporsót, belefekszenek, Zsül fölkap, leengednek, vagy csak fekszel. Fél óra, egy órát töltenek benne. Nagyon megváltozik a halálhoz fűződő kapcsolatuk. Alszol benne egy jót, elmélkedsz, gondolkozol. Ez most az új őrület.
1: Hát emlékezzetek vissza izére az RTL-es játékra az Árpa Attilával, hogy ott volt koporsóba. Árulok, köszönöm. A volt koporsóba fekvés, azt kevesen bírták ki azért bőgés nélkül.
0: Persze.
1: Még úgy is, hogy tudtad, hogy egy játék.
0: Hát ez már Árpa Attila szólt rád a földet, az egy másik értés.
2: Nem tudom, mennyire tudnék lenne bebőgni ott ezen.
0: Igen, de állnánk a Balázs koporsója felett, belülről meg csak egy dudalásos hangja. Mennyire
2: tudsz ezen bebőgni, hogy 43 kamerával, 6 operatőrrel, 4 szerkesztővel körülötted, igen. De európai fele bizarr egy picit, nem? Én értem az ő halálkultúrájukat, egy kicsit más, mint a miénk.
0: Meg itt ketten fekszenek egy koporsóban, mert nem értek egyet.
2: Ha már menni kell, akkor már egyedül menjél.
0: Soha nem lesz nyugalma az embernek?
2: A koporsóba is együtt
1: kell. Péter, maga már megint.
2: A koporsóba is együtt
1: kell. Hova meneküljek?
2: A koporsóba is együtt kell feküdni, de tényleg. Itt se hagyj békén.
3: Én kipróbáltam ezt, szevasztok, tudjátok. A koporsós kiszabadulós játékba.
2: Ja.
3: Te azért azt megtapasztaltam. Igen, egy pinyóba. Be kellett feküdni egy koporsóba. És
2: van valamilyen hatása? Van. Átérzed egy kicsit, tényleg?
3: Abszolút. Abszolút, ezért jöttem be, az egy úgymond játék, tehát tudtuk, hogy van egy pánik gomba a bal kezemnél, tehát bármikor, ha megnyomom, akkor jönnek és kinyitják a koporsót, de ugye rendesen rátették a tetejét, és benne fekszel. És valóban van, először meg kellett nyugodni, tehát szó szerint éreztem magamon, hogy nagyon kalapál a szívem.
2: De mert realizálod, nehezebb, hogy ez egy koporsó, vagy igen, a szűk tér miatt, meg amiatt, hogy sötét van?
3: Nem vagyok klausztrofób, de maga az, hogy nem tudsz onnan kijönni, és úgy elengedni tudatilag azt, hogy benne vagy egy koporsóba.
2: Aha.
3: Az hogy egy olyan nagyon fura érzés volt. Igen, és akkor adtunk időt a barátnőmmel, egymás mellett feküdtünk koporsóba, és volt egy lyuk a két koporson, ahol össze volt bilincselve a kezünk, mindegy, ez egy játék volt. Ez egyébként nagyon hard volt.
2: Nem ugrik le róla, hogy mi a koporsó, meg semmi, tehát érzed, hogy
3: nem.
2: Tehát van egy ilyen transformatív hatása.
3: Igen, és utána megnyugszol, és tényleg van egy meditatív, egy olyan, hogy így feküdtünk, hogy tulajdonképpen ez milyen jó. Itt így
2: ez a úgyis ez a vége.
3: Ez.
2: Itt fogsz feküdni.
0: Igen. Én ugyanezt éreztem a szolárimban.
2: Egyetlenszer volt az, mikor behúzod magadra.
3: Igen.
0: Tehát, hogy szerintem ezt meg tudod ott is kapni, hogy ne kapcsolod be a fény, mert az nem lesz.
2: Igen.
0: És nem ugye vége, de hát tulajdonképpen, vagy egy jó ilyen liftes szituáció.
2: Koporsó, minek belül én már halott vagyok. Egy MR-vizsgálat hasonló egyébként.
3: Az hangos és világos. Ez viszont sötét és csöndes. Tehát, hogy ez itt nem. Olyan, mint a jogában, amikor a végén, ugye a meditáció után fölülünk, és akkor újra magunkhoz kell térni, és akkor egy kicsit megdörzsöljük ugye a kezünket, oda tesszük ugye a szemünkkel, és akkor a sötétbe bele kell pislogni. Elkezdesz pislogni, rajtad van ugye a koporsó teteje, és nem látsz semmit a sötétbe. És az nagyon furcsa a szemnek, hogy pislogsz, de nem látsz. Tudatilag azt mondani, hogy egy kicsit úgy befelé fordulni, és elcsöndesülni.
2: De miért kezd koporsóbát? Vannak ilyen csendszobák, meg ilyen sós vizek, ahol lebegni tudsz.
1: Mert ez még pluszt ad rá, hogy a temetés, ugye ez tényleg a halál.
2: Hogy tényleg azt érzed, vagy azt érzed át.
0: Igen, plusz ezek a nézve ezeket a képeket, amik Japánban készültek.
2: Mit vesznek ebből, komolyan röhögve fekszenek a koporsóba?
0: Ezt akartam, a műközpontokban lerakták a koporsókat a váróba, és ott fekszenek bele ilyen random emberek.
2: Olyan nagyon nem tűnik durvának egyébként.
3: Egymás mellett fekszenek, tehát ez így bohóckodás.
2: Na jó, csak el akartam mondani, gyerekek, úgyis egy ilyen hétfőt élünk, kicsit ilyen hétfős hangulata van mindenkinek, úgyhogy hát ez...
0: Következő kitelepülésen, akkor a
2: egy koporsós játékot csinálunk.
0: Egy koporsós élve eltemetünk.
2: Na, igen.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Utaz biztonságban a Kolonnade biztosítóval. Kösd meg Atlasz utas biztosításod a kolonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
5: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
6: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk. Ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
9: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
10: Nem sírok, csak az allergia.
9: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
10: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
9: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
11: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barack kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
12: Ebben a melegben az áraink is elolvadtak.

0: használt autó beszámítással. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. opelduna.hu.
1: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
2: Szemét
3: levittem.
2: Villany
3: befizettem.
2: Klíma
4: megrendeltem. Kaisai klímát találtam szerelőt is.
2: Hol?
4: kaisai.hu.
5: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
6: A Vitagin C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
7: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.

0: Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Nyaralás ösztönző bónusz a Spirit Autónál. Aki augusztus 31-ig új személy vagy haszonjárművet vásárol a Spirit Autónál, plusz 100 ezer forint értékű szervizutalványt is kap ajándékba, hogy több jusson a nyaralásra. A kedvezmény részleteiről érdeklődjön márka kereskedéseinkben, vagy a spiritservice.hu-n. Spirit Autó. Budapest, Üllői út 822.
4: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is. Rádió 1.
5: Reklámot hallottak.
4: Hírek a Rádió 1-en.
6: Extrém melegre és erős UV-sugárzásra készülhetünk, lejártak a régi lapozgatós személyik, tovább pusztítanak az erdőtüzek Görögországban, nyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok, tovább tombol a kánikula, ma is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás az extrém meleg és a veszélyesen erős UV-sugárzás miatt. A szakemberek mindenkit óvatosságra intenek, a legforróbb órákban érdemes árnyékos vagy hűvös helyet keresni, ha mindenképp a szabadban kell lennünk. Alapkellék a kalap, a napszemüveg is, és gondoskodjunk a bőséges folyadékpótlásról, valamint a fényvédelemről. Végleg lejártak a régi lapozgató személyik. A belügyminisztérium arra kéri az érintetteket és az idős hozzátartozóikat, hogy mielőbb cseréljék le az elavult okmányokat. Bár készül egy törvénymódosítás, amely az év végéig még engedélyezné a papíralapú igazolványt, például a nyugdíj felvételéhez vagy az orvosi ellátáshoz, a cserét tovább már nem lehet halogatni. Rendszeres bőrvizsgálatra intenek a szakemberek. A Magyar Dermatológiai Társulat elnöke Holló Péter azt mondta, a kánikulában különösen figyelni kell a testünkre. Ha új foltot, anyajegyet vagy szokatlan elváltozást találunk, minél előbb meg kell mutatnunk orvosnak.
7: Megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
6: Eláll a kormány a zuglói kormányzati iroda komplexum megvásárlásától. A miniszterelnök azt mondta, a jogi és pénzügyi átvilágításkor több szerződésszegést is feltártak, ezért visszakövetelik az előző kormány által már kifizetett több mint 300 milliárd forintot. Magyar Péter szerint az összeget inkább az ország biztonságát szolgáló fejlesztésekre, így az energetika, a közlekedés és az egészségügy korszerűsítésére fordítanák. Majdnem egy hete pusztítanak már az erdőtüzek Görögországban. Aténtól északnyugatra tűzoltók százai próbálták megfékezni ezeket tegnap is. Az erős széllökések tovább szítják a lángokat, több ezer hektár termőföld és fenyves pusztult már el. Sok települést és egy ipartelepet is ki kellett üríteni. Jönnek a legforróbb napok a héten, ma is 39-40 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, inkább maradjon zárt térben. Szerdán sem fog esni, és a szél sem élénkül meg. Délután nem kizárt, hogy 40 fok fölé is melegszik a levegő. Csütörtökön már több gomoly felhő lehet az égen, helyenként akár záporok is előfordulhatnak. A záporok után sem hűl viszont jelentősen vissza a levegő, maradnak a 38 és 42 fok közötti értékek.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: gyerekek, az a név, kivárja, kinek van akkor a gyereke, mint nekem? Neked?
1: Nekem, hát lehet, hogy súlyban van akkor, de...
0: Neked már nagyobb.
2: Nekem nagy, nagy.
0: Te nem fogod tudni most, miről beszélünk. De ha akarod kicsit tágítani a tudatodat...
1: Vagy akkor, bármi másodat.
0: Vagy bármi másodat.
1: Ja. Számíthatsz meg.
0: Hagyd kérdezzem meg, igen, hogy a gyereked Eszter, mert neked már nagyok, az egy szem gyereked, igen, kicsit fiatalabb, mint az enyém.
1: A trónörökösöm.
0: Benne van-e a labubú őrületbe?
2: Habú! Mi az Isten labubú?
0: Nem vágod a labubút?
2: Nem, mi a labubú?
0: Te nem tudod, mi a labubú?
2: Mi?
1: De nem szabad összekeverni a labufúval, ami ennek a hamisítványa. Ez a labubú.
0: De nem tudod, mi a labubú. Látszik, hogy nincs akkora gyereked, mint nekem.
2: Nekem már nagyok.
0: Nem labubúznak.
2: Nem labubúznak.
0: Te se labubúzol.
2: Én hogy labubúznék?
1: Te vágod a labubút? Feriből simán kinézel labubúzik.
2: Hogy van egy labubú?
1: Ez segít, ha az megy, és befekszik a kis
2: labubú. Egy labubú, várjál.
1: Egy labubú nem labubú. Hat labubú, a minimum labubú.
0: Egy labubú az nem játék. Az egy véresen komoly dollármilliárdos üzletet képviselő.
2: Akkor ezért nem vagyok benne.
0: Ezért nem vagy, ezért nem vagy benne.
1: A bubú az a biznisznek a rövidítése. La business.
0: Korunk Moncsicsije. Nincs meg a labubú?
2: Nincs. Nem, mi ez, hogy labubú?
0: Ez a labubú, ez egy Ázsiából érkező, egyszerre szörny kinézetű, egyszerre nagyon kedves kinézetű, Moncsicsi kategóriájú figura, ami dollármilliárdos bizniszt csinál most már, őrületes hype van körülötte, és ilyen blindboxokba árulják, ami azt jelenti, hogy nem tudod, hogy melyik figurát kapod éppen.
2: Hát ez rusnya.
0: Nem biztos.
1: Nagyon fontos, hogy a blind box az nem ugyanaz, mint a glory hole.
0: Így van. Jó?
2: Erre koncentráljuk
1: oda.
0: Semmiképpen ne lúgasd oda be a blind boxba, mert senki nem fog boldogát tenni a másik oldalon. Ez a blind box, ez arról szól, hogy nem tudod, hogy milyen figurát veszel elő. Óriási hype van körülötte. Talán egy hongkongi művész találta ezt ki valamikor 2014-15-ben, aztán átvette egy kínai cég, és hogy a kínaiak gyártják belőle az eredetit, várjál, minden más az hamisítvány.
1: Ez önmagában egy ellentmondás.
0: Ez önmagában egy tök ellentmondás. És őrületes hype van körülötte, betörések, lopások, megszállottság.
1: Érzelmi katasztrófák.
0: Érzelmi katasztrófák, és az van, gyerekek, hogy hát én nekem is muszáj volt belépnem a sorban.
2: Labubus lett.
0: Én 50 éves vagyok.
2: Mennyi egy ilyen labubu?
0: Ez attól függ.
1: Óradíjban kérdezed, vagy egy éjszakán?
0: 50, 60, 30, van 8000 ér is, van 50000 ér is, tehát mennyire ritka, milyen sorozat, mennyire eredeti, tehát hogy a 8000-től a 150000 dollárig bármi lehet, de van 200000 dolláros labubú is.
1: Én horgolok egy ilyet neked 1500 ér.
2: Na, azt megvárom.
1: Figyelj, az a durva ebben az egészben, hogy ugye, ahogy felütötte a fejét a labubú őrület, a keszthelyi strandon már árulták ezt 3500 forintért.
0: Igen, nem teljesen eredetibe van.
1: Nem teljesen eredetibe. Annyi, hogy mi vettünk egyet a gyereknek, akkor nagyon szeretett volna egyet, hogy megvettük, és mire hazajöttük, kihullott a fel a szőrének.
2: Akkor ez egy hamisítvány volt.
1: Nem csak volt neki egy ritka bőrbetegség, amit Kínából hozott magával, és ettől fél, ugyanúgy szeretjük, befogadtuk a családba.
0: Ugye, ezt képzeld el, hogy ez akkora őrület most a gyerekeknél, de egyébként a felnőtteknél is, mint régen a Moncsicsi. Emlékszel, hogy 80-70-es években akartál Moncsicsit?
2: Volt, igen.
0: Volt egy Moncsicsi, ilyen chip összecsippentette a kezét, fölraktad a ruhádra. Na ez most, ez korunkban ugyanezt tetőzik, csak egy dollármilliárdos bizniszsel, és úgy hívják a figurát, hogy labubú. Ez 2024-ben robbant be igazából. Celebek, hírességek, mindenki az őrületben van. És hát Ázsiából jön, de hogy világszerte hódít.
2: De mi a titka? Mert a Moncsicsi az legalább aranyos volt. Ez gyerekek, ez egy ilyen...
1: Szerintem a Moncsicsi is iszonyat para volt, ne haragudjál meg.
2: Hát nézd már meg ezt ilyen tépő fogsorra.
1: De a Moncsicsi is para volt, mert gyerekként se értettem a Moncsicsit.
0: Elemezték pszichológusok, és azt mondják, hogy egyszerre egy szörny karakter, egyszerre nagyon jól van kitalálva, hogy egyszerre kedves, egyszerre szerethető, de egyszerre félsz tőle, és ez az ambivalens érzelmvilág, ez borzasztóan megfogja a gyerekeket.
1: Semmi ambivalenciát nem érzek, én csak ránézek, és azt mondom, hogy ez műanyagból készült.
0: Okay. De hogy miért jut el oda egy bábú, hogy 150000 dollárt is érhet egy aukción, egy 131 cm magas?
1: Társadalmilag vagyunk nyomorultak, és ha nem tudunk hogyan kitűnni, nem tudunk hogyan ne középszerűek lenni, és kényszeresen rá kell függnünk ilyen szarságokra. Ugyanez egy Louis Vuitton táska, vagy egy Hermes táska, érted? Az is tulajdonképpen a nap végén csak egy táska, érted?
0: Na oké, de hogy ez nem felnőttek generálják, tehát ez a gyerekekből jön, ők vannak érte megőrülve, a felnőttek csak megveszik. A cég egyébként már nagyjából 1 milliárd dollárt forgalmat generált a labból csak a 2021-es évben.
1: Van olyan hallgató, akinek a gyereke kapott labubút és játszik vele? foglalkozik vele?
0: Nem foglalkozol vele.
1: Na, lehet, innen lehet tudni azt, hogy ez abszolút a kereskedelmi társadalomnak az egyik ilyen
2: vívmánya,
1: hogy legyen meg, és legyen. Le fogom szarni így is, úgy is, és a lényeg, hogy én is normális gyerek vagy, mert nekem is van.
0: Na, de nem erről szólt a mi gyerekkorunk is, hogy akartál valamit nagyon, ami egy szimbólum volt, és megőrültél azért, hogy legyen egy moncsicsit, vagy legyen egy BMX-et. Ez most ugyanez a labubu, csak borzasztó nagy üzlet van már mögötte, és dollármilliárdokat csinálnak. De maga ez az őrület, ez meg volt a mi gyerekkorunkban is.
2: De a moncsicsiból nem volt, érted, nem tudom, 150 ezer forintos. Ez
0: 150 ezer dolláros ráadásul.
2: Vagy dolláros. Vette 340 forinté vetted, de az összeset, érted? Tehát nem volt,
1: nem
2: az,
1: több fajta volt?
2: Nem nagyon volt rá, én nem is emlékszem.
1: Nekem a moncsicsira mindig az jut eszembe, hogy volt ez a nagyon nyomorult hajvágáson, és minden fiú így nézett ki hetedik osztályig. És akkor hetedikben beütött ugye nekik a hormon, igen, akkor elkezdtek mutálni, és akkor vágattak nekik valami frizurát, ami még kellemetlenebb volt. Na, de hogy szerintem ez teljesen...
0: Én tökre értem, hogy mi van e mögött. De hogy az érdekes, hogy egy ilyen figura hogy tud ilyen démonivá válni. Most pont olvastam egy cikket, hogy Amerikában betörések vannak, hogy tudják, hogy kinél van a 200 000 dolláros, hogy lakásokat, játékboltokat fosztogatnak ki, hogy aukciókat szerveznek, hogy bulikat csinálnak. Tehát valami olyat megy ez a dolog, amire nem volt példa azért. Talán a Tamagocsi volt ekkor őrületi.
1: A Tamagocsi,
0: az
1: nagyon
0: érdekes. Az hasonló őrület.
2: De az legalább kellett törődni.
1: Nem csak a Tamagocsi, arra emlékeztek még, amikor bejött ez a lézer kulcssartó, aminek a fejét lehetett cserélgetni, és akkor olyan mintákat tudták kilézerezni, nem tudom, 20 méterre, amit csak akartál, erre nem emlékeztek?
0: Hálót raktál a falra, alakokat raktál
1: föl. Igen, aranyszínű volt, úgy nézett ki, mint egy töltény, és akkor a tetejét le tudtad tekerni, és akkor a különböző árkategóriája. Figyelj, nálunk betiltották az iskolában, mert kilézerezték egymás szemét, a gyerekek meg retinak károsodás történt, minden volt.
0: Őrület van, tehát hogy tényleg egészen durva. Összeesküvés elméletek is magával a bábúval kapcsolatban. Beindult a fekete piac is, folyamatosan hamisítják őket. Tehát,
2: ugyanaz a gyárka hamisítja Kínában, aki az eredeti gyárka.
0: Hát egy jó kérdés, hogy a kínai az eredeti, kik hamisítják egyébként. Ők a Popmart nevezetű kínai cég, akik megvásárolták ettől a hongkongi csávótól. Ez egy hongkongi, talán nem tudom, ázsiai csávó volt, aki kitalálta magát a figurát, a Popmart felvásárolta, és megduplázta a bevételét. Tehát egy hihetetlen pénzon belőle. Egy pici ekkora babát képzelje, kiveszed egy dobozból, de nem tudod, hogy miért veszel.
1: Rátapintottál a lényegre.
0: Nincs annál rosszabb, amikor kinyitod a gyereknek a 8000 fontos babát, és látod az arcán, hogy nem erre számított.
1: Hogy egy kétágú vibrátor van benne.
0: Igen, egy kétágú borzasztó, hogy vibrátor van benne.
1: Az igazság, hogy szerintem pont ez a dopamin része az, ami miatt izgeti az embereket, ez a zsákmacska effektus.
0: Mekkora ötlet ez a blind box azért.
1: De mi miért csinálunk ilyet, hogy rádió és blind box?
0: És mindig bögre lenne benne. Csak bögre van benne.
1: 10-ből 9-ben bögre van, de abban az egyben.
0: Egyben egy nőklapja címlap. Egy fotó. Okay. Nektek mi volt gyerekkorotokban? Tessék, kinek mi volt, amiért ölt volna? Én mondok hármat, amit sose volt, de öltem volna.
1: Jó.
0: Mekkora státuszszimbólum volt, ha volt kihajtható kvarcjátékod, ami olyan volt, hogy két képernyős, nem tudtál vele játszani, nem értetted, hogy mit játszanak, és volt a Western Bar nevezetű játék, az megvan?
2: Meg.
0: Nem persze. Volt rá pénzed, de ha valakinek volt egy kihajthatós Western Bar kvarcjátéka, azért a saját testvéredet valószínűleg megcsonkítottad volna.
1: De mi az a kvarcjáték? Nem is értem a kifejezést.
2: Nem ismered. Hát tudod, ilyen kis
0: úristen, régi... Hallod, itt ül velünk egy nem boomer. Igen. Az van, hogy itt ül velünk egy zégen. Nem, várjál, X vagy, mi vagy?
1: Mi?
0: Nem tudod, mi a kvarcjáték?
1: De nem is értem le a szót.
0: Akartál-e Nintendo-t, tessék?
1: Á, nem.
0: Akartál-e...
2: Nintendo-t akartál, de én tévéfocit akartam. A köztünk lévő 7 év, az például az.
0: Na, az nekem már nem volt. Nekem már Nintendo volt, meg kvarcjáték.
2: De mi azért őrültünk meg a tévéfocire, mert két ilyen fehér pöcök ment a tévén, és közte tuk.
0: Igen, az őrület volt. Oké, neked mi volt, amiért megőrültél?
1: A lézer az nagyon durva volt, az akkor az már nagyon nagyot ment, és nagyon később
0: kaptam. Figyelj, ez már a 2000-es évekből van.
1: De mondom neked, mindenki álljon meg Pali Pocket. Poli Pocket, vagy ahogy a magyarok mondják, Poli Pocket.
0: Hát ez már nem a mi generáció.
1: A Poli Pocket az volt, hogy egy szappantartó méretű játékdoboz volt, ami kinyitotta, és benne apró babák voltak egy berendezett házban. De hogyha megmozgattad a bútorokat, alatt akár pecsét is lehetett.
0: Ne, nekem ez egyáltalán is, meg valószínűleg én már 30 éves voltam.
1: Poli Pocket.
2: Itt van, megvan.
1: Itt van Poli Pocket, igen, és ez, figyelj, és ebben nagyon kevés
2: ez
1: volt.
2: Ez a lányomnak volt.
1: Na látom, milyen
0: gondolkodsz. És ezért öltél volna? Tehát ez volt a gyerekkorodban az, amire tudtál volna ez, ölni, igen, amire igen, azt mondtad, hogy ha ilyen nincs, jó, akkor nem vagy senki. Jó,
1: akarok lenni, meg is öltem valakit. Igen, de ez most már ugye ez ilyen modernekben van, és már a gyerekeket nem is úgy érdekli, mint engem akkor, mert akkor sokkal királyabb is volt. Volt akkor ugye ez a süti baba, de ezeket nem annyira érdekelt. Okay. Meg emlékeztek még arra az örök mozgóra, ami lejött a lépcsőn, tudod, ilyen olyan volt egy nagy rugó, csak átment benne igen, a szín átmenet. Annak még a szaga is az orromban van.
0: Én azt sem tudom, miről beszél. Én egy másik generáció vagyok, rá kell jönnöm.
2: Egy ilyen óriási rugó, színes. Leteszed
0: a színes rugó, és mozog. Tudom. Igen.
1: És az volt, hogy egyszer megpróbáltam el ugrókötelezni, eltört, és soha többet nem kaptam másikra.
0: Jó, ki az, aki ölni tudott volna egy szvacsóráért, tessék? Kinek volt? Ki engedte
2: meg? Az nekem is
0: késő. A szvacsod, az elment? Nem. Emlékeztek a divat hullámra? Váci utcában volt, egy szvacs volt, aminek álltunk a kirakatánál, és néztük, hogy úristen, majd egyszer talán összejön.
2: Gazdag lesz.
0: Zsűl, te miért tudtál volna ölni? Egy norvég mintát kötött pulóver?
2: Megkapta.
3: Kázió!
2: Kázióra. Ne, először a számológépes.
3: Igen.
2: Számológépes Kázió órát, ha volt, akkor ott már nem volt.
0: Ott megírtad a matek dogát. Ott jól írtad meg a matek
2: dogát.
0: Igen.
1: Olyan nekem is volt, és akkor lehetett a pittyegni, és akkor le kellett rátszolt a matek tanár, hogy vegyük ha a kabra, és nem kellett hozni magaddal számológépet.
0: De volt, tudtál rajta számolni? Tehát, hogy működött rajta a számra. Pici apró számok voltak, azt tudom.
2: De csak izével tudtad Rotring heggyel, tudtad gyomogatni, mert újjal nem tudtad, de egy rendes klaviatúra volt rajta.
0: És az összes matek dogádat kiválóra írtad meg, mert tudtam mindent számolni.
2: Meg maga a dzsediség, hogy van egy olyan órád, ami számol.
0: Igen, státuszszimbólum volt.
1: Meg ami nagyon durva volt, még szerintem az a terhes Barbie. Az nagyon kevés egy gyereknek volt terhes Barbie.
2: Ez nekünk kimaradt.
0: Én nagyon sokat játszottam azzal. És mindig levet köztettem. És borzasztó dolgokat csináltam vele. Terhes Barbie, nekem az kimaradt. Na jó, de mondjuk ez érthető azért. Ez érthető.
1: Rengeteget tetszettem, rengeteget. Sőt, még utána jöttek rá az új játék, a Super Mario-sok meg ilyenek.
4: Igen. Hát, az már nagyon menő.
1: Írva valaki, hogy azért van, mert én nem vagyok egy elektronikai zseni. Hát ezt nagyon, nagyon félreértetek meg. Kézzétek, hogy de. Konkrétan, de. A stúdióban Zsülön kívül még talán én. Jó? Tehát a többiek azok mind teljesen se hülyék hozzá. Jó? Tehát, hogy leszedjük össze magunkat.
0: Jó? Oké, figyelj. Oké, ilyenünk azért volt. Ez nem volt akkora státuszimból, de nagyon szeretünk. Négy színű toll, tessék.
2: Az volt.
0: Olcsó volt? Simán meg tudtad szerezni?
2: Meg az elérhető igen, volt, hát az még nálunk a falusi papírból.
0: Én mindig úgy tettem tönkre, hogy mind a négyet lenyomtam, egyszerre lenyomtad a négyet, és beragadt középen. Persze nem az enyémet, hanem az osztálytársamét. Tehát azonnal lenyomtad mind a négyet, és megvolt.
1: Amiért ölni tudtam, és soha nem kaptam meg, az a 3210-es mobiltelefon volt.
0: Az Nokia.
1: Nokia 3210-es, amin lehetett az előlapot cserélgetni a hangulat szerint.
0: Mennyire más generáció vagyunk már.
1: Nem lehet, mindenféle dolgok voltak, és kérdezzétek el, hogy amikor végre úgy adódott, hogy tényleg kellett nekem telefon, mert már nem Nyíregyházán laktatott, és apukám egy Alcatelt vett nekem, aminek az volt a neve, hogy Boci Mobil.
0: Alcatel, egy Fanta Cheesy.
1: Igen.
0: Boci Mobil.
1: Az volt a hirdetésben. És hogy figyelj,
0: az annyira... Szerintem apád az...
1: Úgy volt vele, ha most nem tanulja meg, hol a helyen, akkor soha.
0: Akkor veszünk neki, kislányom, tudod, mi ez? Egy Boci Mobil.
1: Egy Boci Mobil,
0: itt van, ő a 3210-es, ennek lepattintottad az előlapját, és bármilyen színes előlapot föl tudtál tenni. Menő volt.
1: Ez gyilkolni, tehát olyan, nem volt olyan, hogy azt mondta, hogy elromlott a 3210-esem. Ez egy nem létező kifejezés.
0: Nem, mindent kivírt.
1: Mindent kivírt. Azt mondta, hogy van valakinek, mi mai napig működik.
0: Persze.
2: Nagy emberek beszélnek ezen.
0: Nagyon nagy emberek beszélnek. Lehallgathatatlan, és nem tudsz, nincs internet közelben. Tehát, hogy nem is nagyon tudsz rá fölpattintani semmit egyébként.
1: És írják még itt a izét, ami még szerintem nagyon durva, és ugyanez az éra, az az úszóstól.
0: Az úszóstól, ahol valami mozgott benne, a parlament előtt ment nekem mindig egy hajó, meg volt egy nő levetkőzött. Egy vetkőzőstól volt, hogy mozgattad és levetkőzött a nő.
1: És még most leírtak, és soha nem hittem, hogy leírva látni fogom még valaha. Ez a szó, ez nagyon fog szeretni. Menedzser kalkulátor.
0: Az mi volt?
1: Nem emlékeztek, hogy behozom az enyémet, nekem van otthon.
2: Telefon? És így nyitott a cég.
1: Nem telefon volt,
2: nem telefon.
1: A menedzser kalkulátornak saját bázisa volt, fordítógép is volt, nekem fordítógépes volt, 19 nyelven tudott fordítani szavakat.
0: De nem volt benne telefon.
1: Nem volt benne telefon.
4: Egy külön kalkulátor.
0: Hú, de jók voltak ezek. Tehát tulajdonképpen akkor ez a labubu, ez egy ugyanolyan őrület most, mint ami nekünk volt.
2: Ezek akkor ugyanazok, mint a mi gyerekkorunk.
0: Tulajdonképpen ugyanaz.
2: Bárjál, csak nagyobb a hype.
0: Nagyobb a hype, több van benne valószínű, nagyon sokkal több dollármilliárd van benne, de valószínűleg ugyanaz az őrület van mögötte, ami mint nekünk egy-egy termék, vagy mesefigura, vagy játék mögött. Csak
4: tudod,
0: óriási pénz
4: van
0: benne.
4: Azért szerintem más, mert azért az, hogy rányomulnak nagy cégek erre a dologra, az nagyon döbbenet szerintem, hogy mit tudom, Chanel gyárt a Labubuknak sapkát, esőkabátot, gyárt nekik kis mellényt, gyárt nekik hátizsákot,
0: Chanel. De mennyi egy Chanel hátizsákért Labubuknak?
4: Szóval, hogy ez azért Moncsicsinek nem volt ilyen kis kiegészítő, akármicsoda hülyeség, hogy mondjuk a, nem tudom én, az Adidas gyártott volna nekik annak idején Adidas cipőket. Ja, van nekik műszempilla és műköröm is, csak ott tudjátok.
0: Micsoda lóvé van ebben.
2: Ez nekem veszel egy babára brutál, műkörmöt.
4: Brutál persze. Pénzért veszel, és Chanel
2: most
4: hátizsákot.
2: Most akarom kiszállni.
4: Azért mondom, hogy itt az azért egész... baj van. Ugye? A gépezetben. Hát
0: jöjjön az aszteroida. Még meg, abszolút megértük rá.
2: Vagy az orosz drón.
4: Kisbolygó. Én nagyon vágyom rá, igen.
0: Itt a vége. De azért veszek egy babát én is. Azért egy Chanel
1: hátizsákot
0: babát én is. Egy oszlóbaság,
1: most írek, én például flakonokat gyűjtök.
0: Például, látod?
1: Ja, meg írják a Furbit.
0: A Furby is volt, Furby is volt, az is későbbi
1: ez
0: volt.
1: Ez elektromos volt, az már gyakorlatilag egy tás volt.
0: Na jó van, gyerekek, oké, köszönjük szépen az SMS-eket.
1: Tazó volt, nem pedig pok, bocsánat, elnézést kérek mindenkinek.
0: Nagyon, nagyon jó kötnek. Közben Ferenc, nézzen át el extra, kitört már a harmadik világháború, vagy
2: nem
0: mi jók vagyunk?
2: Nem, még csend van.
0: Nem még egyelőre csend van?
1: Akkor mosnom kell délután.
2: Nektek például lányoknak miért nem mindegy, hogy mikor párosítjuk az oknit? Hogy
1: az oknit este kell tévét párosítani.
2: De nem, hogy száradás előtt, tehát már párosan rakod föl, vagy kiteregeted, ahogy van, megszárad, és utána összepárosítani.
1: Nem, én azt szoktam, hogy kiölelem az egész a ruhát a szállítógépből, egy nagy ölelés, amit már magamhoz ölelem, leülök vele a kanapéra, ha rossz napom, akkor 2-3 napot ott hagyom. Az a biztos, amikor a macska elkezdi kerülgetni, hogy ez kényelmesnek látszik, akkor pánikszerűen összehajtom őket. És akkor vagy van párja, vagy nincs párja. Az élet nem egy habos.
2: Akinek nincs párja, az megy.
1: Van, az menjen a másik fiókba, és van egy fiók, amiben csak páratlan zoknik vannak.
0: Én ezt úgy engedtem el, hogy most már rendszeresen veszek föl nem összeillő zoknikat.
2: Ennyi.
1: Ez így van.
0: Abszolút, abszolút, abszolút elengedtem. Nincs nagyon két egyforma zokni rajta, mert nem érdekel. De miért ti még figyeltek arra egy 50 éves, hogy egyezzen az oknitok? Nem tök mindegy, hogy milyen zokni van rajta.
2: Ha már nem találom meg a párját, akkor nem jövök el úgy otthonról, hogy azt már magamon hagyom. Akkor leveszem mindkettőt, nem?
0: Ja, hogy a fele-fele az nem megoldás, hogy nem voltam el, hogy fele mezitláb, fele zokni.
2: Olyan furi.
1: Az 50%-os siker.
0: Furi vagy elengedés, furi vagy igénytelenség, furi vagy azt mondta, hogy már tök mindegy, mindegy, nincs igazából jelentősége.
2: Mit érzel ilyenkor? Semmit. Az, leszarom.
0: Hát az, hogy nem érdekel. Picit fura volt, az egyik lábam hideg, a másik izzad, de egyébként egy óra alatt ahhoz is hozzászoksz. Tehát nincs nagyon jelentősége.
1: De ez nem úgy van, hogy középen pedig így a köldökcsakrát körül ez kiegyenlítődik? Tehát,
2: de, valami más egyenlítődik ki, és nem a köldöké, de nem lehet.
0: De most ismernek, mondom őszintén, mennyire stresszelsz, hogy egyforma zokni legyen rajta?
1: Nulla, nem is tudok csak a fél éve.
0: Tök mezitláb vagy mindig? Tök mezitláb vagy? Tényleg, de titok zoknit se hordasz?
1: Kézzétek el,
0: nem büdi a lábad?
1: Nem büdi, mert találtam egy készítményt, amivel ezt ki lehet szédeni. Így van. Van folyékony zokni.
2: Ez a neve, hogy folyékony
0: zokni. Micsoda kamu.
1: Menj be a Drogeri Markba, vagy pedig a Rossmannba, és vegyél magadnak folyékony zokni, mint a nagyok.
0: Miért? Várj, amire még a Viki is nagy szemekkel néz, az nagyon új lehet, mert ő minden ilyet ismer.
1: Folyékony zokni. A drága szakra. Folyékony zokni.
0: Mi az, hogy folyékony zokni?
1: Hát befújod a cipődet.
2: Marketing, hát ez volt lábszagűző, ugyanaz. Érted?
0: Csak most elkezd. De képez egy ilyen burkot a lábadon.
2: Hát persze, ez a lényeg, fölfújod, hogy... és frontír zokni lesz belőle.
0: És megjelenként zokni egy óra múlva a lábam volt.
1: Purhab.
0: Paraszték ne purhab, tudod.
1: Azóta 40 decibőt hordok, de működik.
0: És a télen fázik a kezem, befújhatom a kezemet is, hogy ne fázol?
1: Bárhol befújhatod, Balázs.
0: Tényleg? Uh-huh. Az arcomat is befújhatom?
1: A folyékony símaszkommal.
0: Összer azt mondta, van folyékony símaszka. Nagyon fáztam a motorozásban, befújtam magam folyékony símaszka.
1: Minden van.
0: Tehát ez a falun a disznóbél? Ez a falun a disznóbél akkor valójában.
1: Igen, biztos. Amúgy az is, ezt mindig ki akartam próbálni, hogyha bekened maga a sertészsír, akkor az tényleg egy plusz réteg.
0: Ezt erről Feri gyerekkora tud beszélni hosszabban.
2: Így nőttem föl. Télikabátunk nem volt, persze.
1: Ne, bekentek sertészsír.
2: A kezedre, hát mikor télen kiszáradt, és így jött a hideg allergia, zsírral.
1: De a más, az egész testedbe bele, tehát tudsz-e vízhatlanná válni?
2: Persze, egy kádba ültünk be minden ezt, amit
0: tele volt. Beültek egy kád zsírba, és utána lepergett róluk az esővíz.
1: Impregnálták őket.
0: Tudta az anyjuk, hogy jön a vihar, egy hétig eső lesz, beültett őket egy kár zsírba, nem kellett esőkabátot venni.
1: És a paprika szórás az csak a jobbik gyereknek jár?
2: Az csak a díszítés.
1: Az az érzés.
0: Tudtad, hogy Szarájéknak van légnemű pénzük? Nekünk légnemű pénzünk van. Na hozzá nekem holnap ilyen folyékony zoklit. Tökre megmentenél.
1: Jó.
0: Végleg véget érne ez az zoklipara.
2: Azt is elfelejted, mert azt meg föl kell fújni.
0: Fölfújom holnap a légnemű zoklit, ki akarom próbálni.
1: Egyrészt tartasz egyet a kocsiban. Én kettőt tartok, mert két különböző illat is van, és nem tudom mindig melyiket szeretném. Utána tartasz még kettőt a cipő mellett az előszobában, és akkor sose felejted
0: el. És nem izzad a lábad, és nem büdösödik be csak a cipőbe, és a cipő se lesz
1: büdös. De az olyan cipőt kell választani, mint ez is, ami felül zokni, látod? Tehát, hogy ez így felül zokni.
0: Ja, értem. Láthatatlan folyékony zokni, varázslatos filmréteggel. Közvetlenül a lábra fújható spré, valódi sejem proteinnel és súrlódást csökkentő hatóanyagokkal. A termék védi a lábat a kidörzsöléstől, harisnyával jó, akkor meg vagyok, és mezitláb is. Kellemesen frissen szárazon tartja a lábat. Ha ő mezitláb viseli kedvenc cipőt vagy szandáját, megőrülsz, hogy miket tudsz.
1: Na, mi van?
0: Szóval,
1: amit
0: kerestek, a köszönöm.
2: Oké, és hogy veszed le este?
1: Soha nem veszed le.
0: Mindig a lábadon marad.
2: Ez egy olyan érzés.
0: Ezt egyszer felfújod.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
7: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerét.
8: Annyi út áll előttünk. Van, amár régót kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teri, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Gergő, 32 éves Carglass autóüveg szerelő.
11: Nyáron a klíma nagy ellensége a szélvédőknek. Előbb ügyfelem a melegben, a kőfelverődéses autójában feltekerte a klímát, és pak, a szélvédő keresztbe repett. Bosszantó, ugye? De mi hamar kicseréltük a szélvédőjét, és a vezetéstechnikai támogató rendszerét is újra kalibráltuk. Kaszkóval a javításunk legtöbbször ingyenes.
10: Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: a Rádió Egyen.
1: Extrém melegre és erős UV-sugárzásra készülhetünk. Egész Közép-Európát sújtja a rekordméretű a száj. Lejártak a régi lapozgatós személyi. Hunyadákos vagyok. Jó reggelt kívánok, tovább tombol a kánikula, ma is érvényben van a harmadfokú hőségriasztás az extrém meleg és a veszélyesen erős UV-sugárzás miatt. A szakemberek mindenkit óvatosságra intenek, a legforróbb órákban érdemes árnyékos vagy hűvös helyet keresni, ha mindenképp a szabadban kell lennünk. Alapkellék a kalap, a napszemüveg is, és gondoskodjunk a bőséges folyadékpótlásról, valamint a fényvédelemről. Több mint egy paksi blokknyi teljesítmény, ennyit spórol az ország naponta a takarékos fogyasztással. Egyre több önkormányzat, intézmény és nagy fogyasztó is a spórolás mellett dönt, főként a kritikus esti időszakban. Közben bevetésre készek a tartalékerőművek, a litéri és a mátrai egységek is indíthatóak, ha paks miatt szükség lenne rájuk. Mindenről a frakció vezető jegyeztetésen számolt be Magyar Péter miniszterelnök. A kormányfő hozzátette, az ipari szereplők önkéntes megtakarítása miatt kötelező leállásokra egyelőre nincs szükség, a lakosságnál pedig sem korlátozásokkal, sem ellátási zavarral nem számolnak. Egész Közép-Európát sújtja a rekord a száj, Szerbiában történelmi mélyponton a Duna, a vajdaságot tápláló csatorna rendszer kiszáradása miatt már több településen rendkívüli helyzetet rendeltek el. Szlovénia is készül a legrosszabb forgatókönyvre, ott a Száva alacsony vízszintje és a felmelegedés miatt visszaveszik a Kriskói atomerőmű teljesítményét. Akár annak teljes leállítása is megtörténhet. Szalmonella miatt hívott vissza egy tepertőkrémet az Ossan. A fertőzés veszély a 250 g-os augusztus 5-i lejáratú, saját márkás vöröshagymás kiszerelést érintheti. A hatóság mindenkit arra kér, ha van otthon a termékből, semmiképp ne egyék meg. Végleg lejártak a régi lapozgató személyik. A belügyminisztérium arra kéri az érintetteket és az idős hozzátartozóikat, hogy mielőbb cseréljék le az elavult okmányokat. Bár készül egy törvénymódosítás, amely az év végéig még engedélyezné a papíralapú igazolványt, például a nyugdíj felvételéhez vagy az orvosi ellátáshoz, a cserét tovább már nem lehet halogatni. Majdnem egy hete pusztítanak már az erdőtüzek Görögországban. Aténtól északnyugatra tűzoltók százai próbálták megfékezni ezeket tegnap is. Több ezer hektár termőföld és fenyves pusztult már el. Jönnek a legforróbb napok a héten. Ma is 39-40 fokot mérhetünk a legmelegebb órákban. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, aki teheti, inkább maradjon zárt térben. Szerdán sem fog esni, és a szél sem élénkül meg. Délután nem kizárt, hogy 40 fok fölé is melegszik a levegő. Csütörtökön már több gomoly felhő lehet az égen, helyenként akár záporok is előfordulhatnak. A záporok után sem hűl viszont jelentősen vissza a levegő, maradnak a 38 és 42 fok közötti értékek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Best of Balázsék, a legjobb pillanatok.
4: Én szerintem a buszvezető nem annyira csajozós munka. Üszött egy BKV logós, sötét vere, vasalt, vászon nadrágba, egy fekete cipővel, egy fehér zoknival, egy rövidújú, rosszul szabotingbe. Üdvözli önt a BKK, matricán keresztül így benéznek egy ilyen húgy, félig húgyszagú buszon. Ne, én nem
5: hát
4: tudom.
5: Hát azért csak oda tudsz köszönni.
4: Mert egy pilóta azt gondolom, hogy igen, a tudod, jó, arra, hogy elolvasz. De megérkezik Józsi a buszvezető, és elmegy a búzatérre, hát azért nem gondolod, hogy ott nagyon sorbálnak a lányok.
6: Megérkezik Lacus, kinyitja az első ajtót, én felszállok, ön óriási mosolyjal köszönt engem, és ez az első impresszió a napban, akkor azért az egy jól indul, nem?
4: Hát, nem sokszor tudom. Szerintem a csajok inkább visszaszólnak, hogy mit mosolyogsz, te hülye a szemenek. Hát, most nem a Lacusa, de nem. Szóval a buszvezető önmagában nem tudom, hogy mennyire csaj. Nagyon-nagyon rámenősnek, jóképűnek, vagánynak kell lenni, hogy ott azért te úgy tudjál csajozni, hogy tényleg össze tudjál szedni telefonszámokat. Nem? De aztán lehet összenérted, vannak buszvezetők, akik orba szájba varják le az utasokat. Tehát, hogy simán lehet.
6: Vitatkoznék ezzel.
4: Igen?
6: Két olyan buszsofőrön volt, hát nyilván semmi, hát
5: és innen is köszöntünk Péter, mehetünk tovább,
6: igen,
5: jó?
6: Igen, igen. Az egyik az, és ha akartam volna valamit, még az is lehet, hogy úgymond találkoz, egy jóképű srác volt, most nem a legenda miatt, egy nagyon jóképű, ilyen középkorú pasi volt, álltam az Árpád hídnál, ő garázsmenet volt, ezt egyszer el is meséltem.
4: Igen, ezt akkor elmondtad, a klasszik, igen.
6: És megállt. Ő, melyik buszt várod? Hidegbe. Gyere, azt mondja, elviszlek. És tudod, azért menő volt. És így összenéztünk, beszélgettünk.
4: Ó, igen, erről meséltél.
6: Bizony, és egyébként jó fej volt, aranyos volt, jó képű. A másik, a 8-el buszon volt egy lovagom. Ritkán látom már ezen a járaton, ahol...
4: Leszázalékolták
6: meg. Nem. Túl közel kerültek egymáshoz.
4: Szürkályok miatt eltanácsolták a vezetést. Levágták a fél lábát cukor miatt, és leszázalékolták a túlsúly miatt.
6: Nem százalékolták le, szerintem biztos másik járatom van, régi, amikor ide kerültünk, akkori sztori, és minden hajnalban első ajtón szálltam föl, és köszönt, jó reggelt.
0: Igen.
6: Aranyos volt, mondom.
5: Kicsit megszerelmesedtél, mi?
6: Figyelj, nagyon udvarias volt, olyan aranyos pali volt, hogy nagyon.
0: Szerintem áthelyeztette magát, mert nem tudott az útra figyelni.
4: Nem tudott az érzésével mit kezdeni.
6: Nem tudott, igen.
4: Mifelénk a buszos nyugdíjasofőr a kör végén félreáll. Hetente van le fiatal csajokat. Hát gyerekek, visszaszívom.
0: Hallod-e?
4: Hát, micsoda, mi történik itt? Én buszos kiránduláson a sofőrrel töltöttem nagyon jó estéket együtt. Azt a mindenit.
0: Vajon melyik az a
4: tudod, mennyi kapása van egy buszsofőrnek? Nagyon sok.
6: Na, ugye mondom, hát figyelj.
0: Ami méltatlanul alul értékelt, azt gondolod, hogy nem lehet
4: és csajozni. Nagyon és nagy csajozó. Nagyon
6: szippantos.
5: Na, az mondjuk ezzel. De egyes gyerekek ugyanúgy benne van ebbe is az egyenruha például. Azt a múltkor megbeszéltük.
4: De hogy BKK-s, volánbuszos, diszkréten pörkölszaftos, 10 éve le nem cserélt, a hónajárás sárga foltos rábízat, BKK-s ruha.
6: Nem így néznek már.
4: Ez én a drágból, egy ilyen műbőr, vagy nem tudom, ilyen műszálas, ilyen fehér zokt és fekete lakcipős nadrágba. Igen, mert én nem a 20 éves élményeim vannak BKV-ről.
6: Hugo Boss
4: öltönyben. Slim fit Hugo Boss öltönyben ülnek Prada cipőbe, igen. Vakorában parfümbe, gőzben.
0: Cipkával szívja szivar.
4: Igen. Álkoszozva nagyon durván, aranypecsegyűrűvel. Nem, de hát aztán én de akkor máshogy gondolom.
6: Egy Rolex-en.
4: Kettő darab arany Rolex, de a 25 éves évfordulóra kaptak a BKK-tól. Ti mit mondtok, mik azok a munkák? Mi az a munka, ahol nagyon nagyot találtál? Most én nyilván kétkezi munkára gondolok, tehát nem mondjuk felsővezető, vagy iroda, vagy menedzser, vagy mit tudom én, valamilyen cégvezető, mert az oké, okay, az rendben van. De hogy a szolgáltatóiparban, mi az a munka, ahol nagy a találati arány?
5: Szerintem pultos.
4: Pultos?
5: Vendéglátós. Vendéglátós pultos. Azt tudja, hogy képzeld, bejön oda...
4: De csaj a pultos?
5: Nem, Habsi. Bejön két csaj, barátnők, odaülnek, jópofizol, mondasz kettő szépet, picit ők ráittak erre a sztorira.
4: És azonnal megvagy.
0: Mirónak egyszerűen tesznek ajánlatot.
4: Mert hogy szexi, hogy ott áll a pultban?
0: Nem csak a pultban, hanem ha jókedvű vagy, mosolygós, kiszolgálod a nőt, és adod neki az ívet, visszaszól, rendel egyet, kettőt.
5: Igen, és egy minó adja az ívet?
4: Igen.
0: Aha. Persze, hát flörtöl, hát hogy csinálj?
5: Flörtöl.
4: Iszik még két unikumot, rámosolyog a Miróra, három foga nincsen, rágyújt egy szimfóniára. Nagyon jó csajok vannak ott.
0: Nagyon jó.
4: Hát meg ott sok ember átmegy a kezén. Tehát, hogy eleve nagyobb a szórás, nem?
0: És akkor pontozzák őket.
4: Jó, tessék. Azt írok, hogy mentős és betegszállításként is nagyon jól lehet csajozni. Hogyan?
5: Hogy? Hát ott fekszel a betegen a szívinfarktus után? Vagy ki? A hozzátartozóval csajozol be?
4: Nem a 80 és a halál közötti mamákat, hanem a fiatal tanuló ápoló lányokkal, ápoló milfekkel. Sok olyan ismerőse van, akik ott találtak párt, vagy alkalmi kapcsolatot magának. Lovászként bitang módon lett. Na most ezt gondoltátok volna?
0: A lovász fiú.
4: Simán.
0: Hát mennyire klasszikus.
5: Hát persze, jó képű lovász fiú kivezeti neked.
4: De kit van le egy lovászfiú?
5: Hát a lovágyokkal, ahogy
0: a lovászlányok.
4: De ott vagy egy úri lovardába, ott dolgozol valahol, mint annó régen a Petnáz, és mennek oda a gazdagok lovagol, és levarratják magukat a nyakig szaros lovászfiúval.
0: De miért a BKK buszvezetővel?
4: Át kell ezt gondolnom, gyerekek.
5: Valahogy rossz irányt
4: vett. Rossz sztereotípiáim vannak különböző foglalkozások. Kertész. Én nem tudom elképzelni. Hogy az a klasszik film jelenet, hogy ott fekszik az 50-es milf napszemüvegben. Nagyon durván. A medence partján. És jön a kertész fiú félmeztelen egy napbarnitottan egy kertész gatyába, és 5 perc már iszonyatosan...
0: A sövényvágóval.
5: Hát ha nem őt, lehet,
4: oké, de most ez
5: lehet,
4: egy ilyen film jelenet, de hogy realitása van, hogy egy balatoni kertész varogatja a tulajdonosokat szerinted a nyaralóban.
5: Miért a jóképű a csávó? Tényleg, ott is ugyanaz van, az uniform is, ott is megvan, itt ugyan kertész gatya, meg sövényvágóoló, de van jelkép, érted?
0: Olyan fizikai munka, igen. Tehát, hogy azt látod, hogy úgy duzzannak az izmai bizonyára a póló alatt.
4: Tehát, mint amennyire valaki egy patkoló kovács, tessék, kell hozzá egy jó testfelépítés, a csajok csillogó szemekkel néznek. Hát pedig csak hobbim, de imádom csinálni. Amúgy programozó
5: én
4: vagyok.
5: Én nézem a TikTokon ezeket a patkolásokat. Vicces? Hát oda még én is szerelmes lennék.
4: Tényleg?
5: Az olyan jó, megfogja azt a rohadt nagy állatot.
4: Fölemeli, leszedi a patát, kiszedi a körmöt.
5: Zseni.
0: Aha. Van egy ilyen TikTok influencer, aki állandóan patkol. Olyan jó képű ürge, hogy atya.
5: Megpatkolhatna mi?
0: Hát én folyamatosan nézem, ahogy patkol. Mindig feldobja.
4: Nagyon durva. A masszőr barátom nem győzi levakarni a női vendégeket. Na azt el

0: kedvenc állatát. Tehát hős vagy, érted? Ott van a beteg lósántiká, már úgy fája.
1: Igen, zseniális.
0: Ott a tulajasszony, egy jó 40-es, 50-es milférted, kijön a patkoló kovács.
1: Tehát akkor tulajdonképpen minden mit csinálsz, attól függ, hogy nézel ki.
0: Egyébként igen, kicsit ez benne van.
1: Írom, aki kenyér szállít, akkor két hete nyomom, és már volt kettő kuncsaft. Kenyeret szállít két hete, és már két sajt
2: lemart. De mindig, hol is hátra hívod az Erzsébet vektik közé, vagy
1: hát ez egy jó kép, friss kenyérszakban egyébként jó szexel, mint az a nincs baj.
2: Hányszor
1: szexel, friss kenyérszakban? Kinyitod a kocsi ajtaját, árad belőle a jó kenyérszak, beviszed a csajt, magadra csukod, és már meg is vagy.
2: Például a magántanár az biztos ilyen.
1: Hát, igen. Magántanár.
2: Hát, eljársz hozzá, ne viccelj, házhoz mész, ott van egy fiatal tanítvány, hát aki mellé odaülsz.
1: De nem mész rá.
0: Hát, tizenéves még, halló.
2: Hát nem feltétlenül.
0: Ja, jó, hogy
1: ha bukott nyolcszor, lehet, hogy már 20-es, még mindig igaz.
2: Angoltanár. De hát akkor a kresztanárok is ilyenek, akik ott ülnek melletted a kocsiban.
1: Azt nem tudom képzelni, de én most láttam, hogy volt a motoros oktatáson, azért mindig egy kicsit ilyen elhízott kresztanárok vannak, akik ott üldögélnek jobbra a sofőr egyen. Diszkréten nem mozognak semmit.
2: Írjatok nem kriszkréten elhízott kresztanárok.
1: Mi a találati arány? Gyere a papához, meggyorsítjuk azt egy kicsit.
2: Taxis pizzafutár.
1: Azt is adom. Tehát a taxis szerintem az annyi emberrel találkozik, hogy az biztos egy csajozás foglalkozás. Csajozós foglalkozás.
0: Van egy sztereotíp gondolatod a taxissal, hogy lenyúl, hogy nem.
2: Hát te nem hogy... tartós párkapcsolatot keresel ott éppen.
1: Nem, egyszerűen csak az, hogy az okay. A csajozósabb foglalkozásokat hogy... közé tennél.
0: Beültél hátra a taxiba, te vagy a Juli, visszafordul a taxis, hogy hova lesz. Kisasszony, látod, hogy nagyon szép, és akkor mi hazaviteted magad, és fölhívod magadhoz?
1: Akár.
2: Megkérem rá, hogy hozza be a csomagjaimat. Igen. Taxi. Vannak csajok, akik azért utaznak el, hogy kiéljék magukat. Még a táskáját sem rakta be a csomagtartóba, már megkérdezi, hogy van-e feleségem. Most már térképen jelölöm, hogy melyik országból volt meg a csaj. Ez az én külföldi utazásom.
0: Zseni.
1: Tehát ő külföldön taxizik?
2: Nem, Magyarország a külföld.
1: Ja, hogy a külföldieket varogatja?
2: Képzeld el, jön be a repülőtérről, megérkezik Magyarországra.
1: És már ott már tudod
2: el. Most francia.
1: És már a taxisokat megnyúlja. Az mennyire durva. Azt a mindenit. Úszómester, annyit írt, én már csak tudom. Igen. Egy jóképű úszómester, ott vannak a csajok, üldögélsz ott, félmeztelen vagy, napbarnitott, jó tested.
2: Ez szerintem ez... az életmentők, akkor az simán.
1: Közhely, de hogy ezt el tudom képzelni simán. Nem? Tehát ez abszolút rendben van.
2: Trambulin szállító.
1: Már itt van Csaba a lovász. Szia, Csaba!
3: Halló, sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
1: Te vagy a lovász fiú?
3: Voltam lovász fiú.
1: De a ló tulajdonosok? Vagy lovardai dolgozók? Vagy kik voltak?
3: Volt köztük tulajdonos is, illetve volt köztük olyan, aki a versenyzőkkel jött. Ő is előkészítő.
2: Azt mondd, hogy jött létre a légyosztó?
1: Igen, a ló tulajjal, az igen. Hogy jön létre?
2: Kilépod a kihez?
3: Ott már ilyen komoly hátterekről volt szó, illetve ugye nem volt annyira boldog az ő kapcsolata, és ugye ott volt a kis kedves lovász fiú, akinek ki tudta önteni a lelki.
1: Tehát a fogszadott vezetőszáron vitted, kicsit futószárasztató, kicsit az ment, jött, és akkor ezt csak ő kiöntötte a lelkét. Te megmondtad, hogy gyere, persze, itt a papának elmondhatod.
3: Bármit.
1: Szívesen meghallgatod, igen. Szomorú nőket nagyon szívesen meghallgatod.
2: Hát, ha vitted a szénabálák közé, vagy ilyenkor hova viszi az ember a...
3: Nem, semmiféleképpen sem. Hát ott volt nekem lakás kiadva. Lovardán belül.
1: Lakásod volt kiadva Lovardán belül. Hát akkor csodát láthatok ez a lakás.
3: Hát 3-4 lépésre voltam a listálótól, és akkor így... Minden adott volt, ami kellett hozzá.
1: Mondjuk nem kell messzire menni. Hazaviszel, igen, itt a lovardába. 6 méter.
0: Jó, amikor kiöntötte a lelkét a megkeseredett milf a rossz házassága miatt, akkor mi volt a következő lépés, hogy gyere föl
1: hozzám? Hát onnan már tudod, mi a következő.
0: Igen.
3: Hát elsősorban ugye meg kell nyugtatni, hogy lesz ez majd még jobb is.
1: De gyönyörű, meg kell nyugtatni. Jobb lesz, gyere, papá, jobb lesz. Na indul, menjél már, jobb lesz, persze. Tehát Joe Pesci a kaszinóba se rosszolna. Jó, de jó. Na jó van, Csaba, oké, köszi, hogy csörögtél, csáó.
3: Hát igazán is, mit hello, sziasztok.
1: Hello. Kábel-TV és internet szolgáltató bekötés, Tamás írta nekünk, hibajavítás.
0: Igen, kivárja meg otthon a szakít az asszony.
1: Ez megint, amiről igen, múltkor beszélünk, hogy ez működik. Villanyszerelőként dolgozunk, eddig maximum az áramcot megírja valaki szepét, tehát ez az nem működik. Buszsofőr vagyok. Nem a legszebb, legigényesebb és legokosabb lányok akadnak itt horogra.
2: De valaki horogra.
0: Most nem kategorizálunk.
1: Jó, hát most nem ugye? Azt mondtuk, persze. De azért nincs ezzel baj. Igen.
0: A DJ-k.
1: DJ az abszolút. Aztán persze.
0: Hát azt mesélni?
1: Nem. Minden fiatal vagy DJ, fönn vagy a pultba, ez már 30, ez már 80-as években is.

0: vágyom ment, igen. Igen. Oké, okay. Milyen női foglalkozások vannak, amik ugyanígy működnek az ő oldalukról? Tessék. Uralom. De most a pasikat meghallgattuk. Lovász, pilóta, sofőr. Oké, okay. Mi az a női foglalkozás, ami beindít minket, pasi, és a nők tudnak vadászni nőként? Na most nők írjatok, drága.
1: Ápolónő, az tuti.
0: Én de ez olyan... férfi fantázia az ápolónő. Nem, hát nem. Fehér májúaknak gondolod az ápolónő, de most női fejjel gondolkozz, hogy mi az a foglalkozás, ahol ők vadásszák le a pasikat, az ápolónők, fehér májúak.
2: Rákóczi úr, jöttem a katéterre.
0: Igen?
1: Hát az nem volt, de nekem volt orrsövény műtétem 19 éves koromban.
0: Aha.
1: Én olyan szerelmes lettem, mint a veszedelem.
2: Mert kiszolgál, mert ápol, mert gondoskodik róla.
1: Nem, mert egy rohadt jó csaj.
2: Van egy ilyen hozzáadott érték, nem? Hogy úgy gondoskodik róla, hogy szeretget téged, hogy miatt leszel jobban.
1: Igen, persze. Hát
0: jó, tessék, stewardess, tuti, nem?
1: Oh.
0: Stewardess. Tehát a stewie annyit csapasítik, amit akar.
1: Akkor tényleg, mert ez a mi fantáziánk igazad van.
0: Az övék is én vagyok.
1: Igen?
0: Nem, de azt gondolom, hogy a stewie az egy olyan foglalkozás, ahol tudsz pasizni. Egyenruhában vagy, fiatal, válogat a Wizzair vagy a Ryanair. Sok pasi átmegy a kezed között. Ott azért, ha nyitott vagy rá, vagy flörtölnél, ott csaj kér, mint foglalkozás, a stewardess az például csajozós foglalkozás.
2: A női fodrász az nem jött szóba?
0: A női fodrász az nő megy, nem? Nem nőket?
2: Nem, sőt, egy csomó, nem.
0: Férfiakat is elkap?
2: Igen, és hát az ráadásul
0: simán
2: el
0: tudom képzelni.
2: Bizalmi állás, ott kiöntöd neki a szívedet, a lelkedet, és utána aztán...
0: Igen, swinger klub recepciós, konyhás névének.
2: A fitness klubokat egyébként nagyon sokan mondják.
0: Az persze. Hát gondolod, de hány tesztoszteront a duzzadó pasi kapott ajánlatot? Hát, hogy neked nincs pasid, ott válogatsz, nem? Csinos vagy, pult mögött állsz, azt tudja, hogy egy pasizós szakma. Abszolút. Csak a kavicsbányában a mérlegkezelő csajok nagyot mennek. Igen, ha egy nő nem szexel, amikor akar egy pasi, akkor igen, akar egy pasi bármit mellett. Ez egyébként teljesen így van. Rendőrcsajok, mennyire lehet pasizós?
2: Hogy azt mondják, hogy az egyenruha az beindít. Hogy az egyenruha, annak egyszerűen van egy olyan...
0: Ezt adom.
2: Igen, tehát hogyha egy nő vagy egy férfi egyenruhát visel, az már egy jó ajánló.
1: Könnyebb dolguk van a nőknek is ebből a szempontból, mert mi férfiak ugye nyitottabbak vagyunk erre.
0: Igen, szerintem, ha nő akarja, csak, akkor 10 pasi jut az ujjára. Igen, ha egy pasi akarja, akkor még mindig el kell menni csajfodászni, tehát nem ugyanaz. Ügyvédnő, fitness edző. Adom.
1: Mondj, az ő, igen.
2: Azt mondják, lépcsőház
0: tanítás. Ügyvéd,
1: a legutóbbi aláírás címpéldány készítésénél, hát...
0: Csajozó szakma lenne? Azt mondod, hogy tudnak, nem pocsát, hogy pasizni tudnak? Hát egyébként...
2: Igazából
0: nem
2: akkor...
0: van benne valami. Aláírási címpéldány
1: kellett, hát most visszamenni.
0: És kolléginához mennél még? Igen, mennél még a kolléginához?
2: Akkor megy el a kedved, amikor kifizet a közjegyzőnek.
0: Igen, bemondja az óradiát, akkor egy picit azért lerohad az
2: ember. Na figyeljetek, lépcsőház takarítás és gondnokság melóval is lehet csajozni, illetve nyilván pasizni is.
0: Hát azért,
2: hívott pokán,
0: én azért nem tudom, hogy a lépcsőházat mennyire takarítják jó csajok. Ez mennyire egy pasizós szakma. Takarítod ott a villadás vödörrel, felmosol, és akkor jön haza Józsi, és akkor az nem tudom. Gyógytornász, nagyon igen, adom.
1: Hát ott is ugyanaz van, mint az ápolónőnél, hogy ugye rosszul vagy beteg, vagy kell rajtad segíteni, és jön egy nő, aki ezt megteszi, hát ott véged van.
0: Fogászati asszisztens, nagyon jó.
1: Na hát az nem.
2: A fogászati asszisztensek kifejezetten
0: csinosak. Ha beteget vigasztalod, mert fél, megsimítod az arcát nyugtatásként, bátorítóan rámosolyogsz, fehér egyenruha.
1: Megvagy.
0: Azt írja Andrea, hogy higgyétek el, hogy megvan.
1: Hogy hol dolgozom, mert akkor oda mennék, most majd fogkövet lesz.
0: Igen, kicsit simogasd meg az arcokat, igen. De fiatal társasági közös képviselő asszony, bocsánat. Persze, fiatal, ahhoz
1: hát, ha fiatal és jó nő, akkor mindegy, hogy
2: jogatanár.
0: Adom.
2: Jogatanár
0: ez egy kifejezetten pasizós. Ha akarsz.
2: Igen.
0: Ha nem vagy foglalt, akkor ott mindenki fel akarsz szedni. Hajlékony vagy, jó órát tartasz, nem? Tehát az teljesen egyértelmű.
2: Tényleg az van, hogyha egy nő egy buliban oda megy, és fel akarsz szedni valakit, akkor bárkit fel tudsz szedni.
0: Egy nőre, szoktam, hogy egy nőre mindig jut 10 pasi, aki elvinni. Egy pasira, egy sima átlagos pasira, most nyilván nem rólunk van szó, hanem egy sima, teljesen mezei, hétköznapi, levedlet, koszlott, feslet, de hogy egy sima pasi, annak meg kell dolgozni, mert 10 másik pasi akar ugyanahoz a nőhöz odaérni. Egy nő egy szorakozóan, azt mondja, te gyere, te hozz az öcsédet, te gyere hatra. És ő elvisz ennyit. Egy pasi nem viszel így sok csajt, mert ugyanarra csajra még 26 pasi jut. Tehát egy pasinak sokkal többet kell melózni egy szingli pasinak éjszaka, hogy becsajozzon, mint egy szingli nőnek. A szingli nő csak bemegy a bárpultra, már hatan fel akarják szedni. Egy pasit nem akarnak egyből felszedni.
1: Meg szerintem mi az elfogadásban, hogy kivel megyünk el, egy kicsit a férfiak lazábbak. Tudod, itt szerintem ti jobban válogattok.
0: Hát a végső ti mondjátok ki. Igen. Tehát te aznap nem akarsz szexelni, ott 15 pasi oda jöhet. Nem fog működni.
2: És nem? Nem, nagyon bátortalan voltam.
0: Még ezt behozhatsz egy csomó lemaradás, Juli.
1: Hát, ma este egy szállodában lakunk, Juli.
0: Nem utáskodj.
1: Nem rajtam fog múlni.
0: Nem utáskodj. Elmehet ma ez egy ilyen közös swingerbe is, ha akarjátok. Beülünk a jacuzziba, én kezdem, messzen beültök, aztán meglátjuk. Gyerekek otthon vannak, kicsit erős, de minden majd lefekszenek. Tehát mehet, átalakulhat ez estére.
2: Nem tudom, lehet, hogy...
0: Lehet ez egy alternatív.
2: Lehet, hogy volt egy ilyen alapélményem, az első ilyen, én láttam egy szórakozó helyen olyat, ahol a lány nagyon felszívta magát, összeszedte minden bátorságát, odalépett, és utána kiröhögték.
0: Jó, most milyen azért van, hogy egy gólyabáron egy 18 éves sajt elhajtanak, de érett felnőtt nőként lemész egy diszkóba, százal akarnak felszedni. Mondja, Gyű?
3: Pasikat előbb kiröhögik.
0: Honnan tudod, Zsű, mikor voltál diszkóban?
2: Pasikat előbb kiröhögik.
0: Pasikat előbb kiröhögik, mondja, Zsű.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-ig.

0: Augusztus 29. Budapest Park. Parádi Remember a Rádió 1-gyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abbahagyod a vaspótlót.
4: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
3: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
4: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a kendi hűtőszekrényre. 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix, ez ennyi.
6: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap? Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Balázsék annyira spóroltak az energiával, hogy ma is best of volt az adás. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok, aki különösebben egyébként áramot nem nagyon fogyaszt itt a stúdióban, csak a keverőpult van előttem bekapcsolva. A mindig fényárban úszó stúdió energiafelhasználását minimalizáltam, és játszom az igazi mai slágereket mindenkinek, aki próbálja túlvészelni

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

a zenékkel, és az élményeket is osztjuk még, mert hogy a Parádé Rememberre adunk majd páros belépőket ebben az órában is itt a Rádió 1-en. 10 óra 17 perc van egy közlekedési infóm, Benyus írta, hogy

0: közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
1: És jöhetnek még az utak hírei SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. Ó, ez nagyon csörög, halló!
2: Szia, Hegy vagyok. A Hegesztő srácoknak szeretnék kérni egy pörgőt számot, ebből a nagy melegbe is nyomjuk.
1: Melosztok a Rádió Eggyel.
2: Igen, dolgozunk ebben a nagy melegbe.
1: Pont egy jó kis vidám pörgős indult el, legyen akkor ez a tietek. Jó munkát!
2: Rendben, a Zsoltinak, a Rolinak, a Sanyinak is jó magam.

0: táncolni. Egyetértek? Mert a Rádió Egyen ilyen szuperzenék szólnak, mint ez. Ray Dalton, Blood Running, az infók után ez is jön.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik mindenki.

0: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmait, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall a

0: megy, csak igazi mai sláger megy, és egy jó kis bulira, ahogy látom, kapható minden rádió egy hallgató. Folyamatosan csörög mind a 10 vonalunk, ezek közül valaki most nyerni fog. Na nézzük, rádió egy, tessék!
1: Szia, Adri vagyok, a játékra jelentkeznék.
0: Adri, szia! Neked hogy telik a napod?
1: Az udvaron vagyok, medencében.
0: Jaj, de jó! Medencéből idén még nem beszéltem senkivel. Szabin vagy?
1: Nem, a kislányommal vagyok itthon, 1 éves múlt.
0: Imád anyával medencézni?
1: Igen.
0: Hát akkor így a gyerkőccel neked elröppent a nyarad.
1: Igen, igen.
0: Csak mert a vége bulizós lesz.
1: Igen, 10. vagyok. Köszönöm. Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Megy.
2: Gratulálunk. Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: El sem hiszem. Köszönöm.
0: Valakinek azt a leányzót le kell passzolni majd.
1: Igen, nagymama örülni fog.
0: Ebben biztos vagyok. Jó bulizást.

0: A Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hogy ki mit csinál ebben a melegben. Valaki már a sulira készül, csak mondom, ilyen üzeneteket találok. Szia, ti is jók a zenék, mint mindig. Üzenem a feleségemnek, hogy kitartást az iskolai cuccok összerakásában. Azért az így kemény, augusztus elején. Nem mondanám magamat utolsó pillanatos embernek, de ti rendesen belecsaptatok a lecsóba. Viszont azok a Rádió 1-esek, akik még nyaralgatnának egy picit augusztusban, azok a Rádió 1-jel tegyék. Indítom hozzá a következő zenei órát, mutatom, hogy mivel.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
1: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
2: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
3: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: megy, csak igazi mai sláger megy, és valakit most bejuttatunk augusztus 29-ére a Parádé Remember-re a Budapest Parkba. Halló!
1: Szia, Tis Gábor vagyok, játékos szeretnék jelentkezni.
0: Gábor, honnan csörögtél?
1: Győrből.
0: És munkából?
1: Nem, ma éppen Szabin vagyok.
0: Jaj, de jól teszed. Hogy bírod ezt a dögmeleget?
1: Őszintén, egy kis klímával, de csak akkor, amikor engedélyezve van, természetesen.
0: De most engedélyezve van.
1: Nem, most ki van kapcsolva egyébként.
0: Mert egy hős vagy. És buliznál egy nagyot?
1: Hát, nagyon szeretnék.
0: Mert 10. lett 10!
1: Rádió egy csak igazi mai sláger megy!
0: Páros belépőjegyet nyertél!
1: Köszi! Legyszerű! Jó baszabadsági!
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Remember-re augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Hát kérlek szépen!
1: Nagyszerű!
0: A nyarat egy nagyon nagy bulival zárod.
1: Hát igyekszünk, akkor igen, természetesen, nagyon jó.
0: A többieknek mondom, vannak még jegyeink bőven, úgyhogy lesz játék nagyon sok a mai nap folyamán is, itt a Rádió 1-en, és hogy a jövő héten miért lehet majd játszani, azt meg most mutatom.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

sóját. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Rádió 1, csak igazi mai slágerben. Jó munkát, jó nyaralást mindenkinek, mindjárt hozzuk hozzá a Daily Mixet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: Augusztus 29. Budapest Park. Parádi Remember. A Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
5: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
7: Nem sírok, csak az allergia.
6: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
7: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
6: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
3: Takaríts meg nagyban, válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Több száz nem élelmiszertermék minimum 30% kedvezménnyel kapható. Augusztus 1-e és 31-e között áruházainkban a készlet erejéig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi?
10: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrunk egy bombát!
10: Szállás.hu. Úgy is te!
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.

0: megyek? Budapestpark.hu.
1: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
2: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
1: A Vitagen C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagen C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
2: Vitagen C. Saját flórám, saját életem.
1: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
3: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barack kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
4: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Allé-ban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Allé-ban.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Tól, ami nagyon-nagyon jól szól a fesztiválokon, és ezt az énekesnő jó előre letesztelte. Idén volt ugye a dal megjelenése, de J.Lo már 2025 nyarán egy fesztiválon belecsempészte a showjába,

kívánok! Itthon vagyok, hallgatlak titeket, szeretem a DJ-teket, a jó lemezdobosokat, Regálini a kedvencem, persze téged is! Rádió 1, csak igazi mai slágerek!

0: hangulatban robogunk tovább itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger megy a következő zenei órát. Kemred indítja, jön a Be Mine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: használt autóbeszámítással. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. opelduna.hu.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
3: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barack kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
4: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bajalex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograszt és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: És most!
5: Rádió 1!

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hát vannak ilyen törvényszerűségek a jelenben, hogyha VB himnusz, akkor Shakira. Az idei foci VB szervezők nem akarták a véletlenre bízni a dolgot, úgyhogy 16 évvel a Waka Waka után újra őt kérték fel a torna hivatalos dalához, és

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szemét.
3: Levittem.
2: Villany.
3: Befizettem.
2: Klíma.
3: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
0: Hol?
4: kaisai.hu.
0: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. miértradio.hu.
6: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barack kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
7: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra! iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
8: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvei pH zavara? Vitagén C és savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
9: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
0: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: megyünk át ezekkel a zenékkel. Jó pihenést a nyaralóknak. Jött egy ilyen üzenet, sziasztok, szuperek vagytok. Veletek még ez a németországi meleg is enyhébb. Üdv, Penge. Megnéztem, hát ott is hasonló az idő, úgyhogy ott is szeretni fogjátok ezt a dalt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
3: Készülj fel a nyárra és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Nyereményjáték a Rossmannban. Vásárolj augusztus 3-a és 30-a között egyidejűleg legalább 2500 forint értékben Purina macska eledelt a Rossmannban, és nyeri ajándékkártyát vagy belépőt a fővárosi állat- és növénykertbe. További részletekért látogass el az online drogériába. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz. Reklámot hallottak.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: megy, 14 óra 13 perc, közlekedési infókat kaptam. Alex azt írta, hogy az M5-ösön 4 kilométeres a dugó a határ felé haladva, Kecskeméttől lehet erre számítani, baleset nem történt, csak dolgoznak az úton. Huba SMS-e, Atisom, Esztergomban minden frankó, szuper jól lehet közlekedni, csak nagyon meleg van. Az új esztergomi frekinket hallgatja, Huba, de jó vagy, FM 107.5, jó utat ott is. És névtelenül kaptam hírt SMS-en egy M7-esen történt balesetről Sukoró környékén, de ezt sehol nem erősítették meg nekem, úgyhogy kérjék onnan üzeneteket, mi a helyzet. 0620-311-111 a forradrót, SMS, telefon, Viber.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldést támogatója a Foxpost applikáció.

0: csak, igazi mai sláger megy, és kértem infókat, mi történt az M7-esen, írta B monogrammal valaki az SMS-t. Hello, Atis, az M7-es baleset valid? Andrea írta, szia, az M7-esen tényleg volt baleset a Balaton irányába, míg körülbelül fél órája láttuk, hatalmas volt a torlódás, mert teljes útzár volt. Moncsi pedig ezt írja, M7-es Pákozd és Székesfehérvár között volt a baleset, Siófok felé nagy a torlódás, lassítsatok azon a szakaszon. Bárki bármit lát még az utakon, SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: Győrre. Augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Augusztus 29, Budapest Park. Parádi Remember a Rádió Egyel.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: egy ilyen csak igazi mai slágerbe. Egy egész nyáron mi intézzük a legjobb fesztiválokat, bulikat, és hát augusztus 29-én jön a Parade Remember a Budapest Parkban. Ja Istenem, hát annó a Rádió 1-nek is volt kamionja a Budapest Parádén több éven át. Mekkora partikat toltunk együtt. Aki most 10-ként elér, az velünk felidézi majd ezt a hangulatot. Halló!
1: Szia, Brigi vagyok, és játékot szeretnék jelentkezni.
0: Brigi, te vagy az, igen. Felhívtál 10-ként!
1: Köszönöm. Jaj, de jó, nagyon jó. Rádió egy tök igazi mai sláger megy.
2: Gratulálunk! Nyereménye 2 főre szóló belépő a Parade Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
0: Hú, Brigi! De nagy mázlista vagy. Sokan irigyelnek most téged.
1: Nagyon sokat próbálkoztam én is, de ma volt először, hogy vonalat is kaptam és felvetted.

0: igazi mai slágermegy, az újabb zenei órában is azonnal egy-két perc csak, és Martin Garrix Butterflies, amivel indítok.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vakáció! A rádió egyben is elindult a nyár. És ha már

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvas el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
6: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
5: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
6: Szállás.hu.
5: Úgy is tett.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
8: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
9: Nem sírok, csak az allergia.
8: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
9: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
8: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Örke Attila vagyok, hello mindenkinek, újra játszunk hamarosan, tessék majd figyelni, mert két zene között ebben az órában is szólni fogok, ha hívni kell, ahogy szoktam, és aki mázlista ebben az órában megnyerheti a páros belépőjét a Parádi Rememberre augusztus 29-ére.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A folytatásban The Kid Leroy oldalán az a Justin Bieber, aki $0 keresett a foci VB halftime showján való fellépésével, mert hogy az ott szereplő A-listás sztárok mind ingyen vállalták a fellépést, ha jótékonysági szervezetnek utalják a nekik járó összeget.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy az országban már 51 frekvencián, ugye legutóbb pár napja Esztergomban indultak el az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: csak igazi mai sláger megy, és hát drága Rádió 1-esek, stipistop, nekem van a legjobb munkám a világon. Ezt most mondom. Mert én nem azt hallgatom, hogy úristen, milyen meleg van, hogy ez kibírhatatlan. Én boldog, vidám hallgatókkal beszélek egész nap, akik bulizni szeretnének. Halló?
1: Szia, játékra szeretnék jelentkezni.
0: Szia, hogy hívnak téged?
1: Fanni vagyok.
0: Fannikám, úton vagy, jól hallom.
1: Igen, most vagyok éppen haza.
0: Dolgoztál?
1: Nem, egy barátommal találkoztam.
0: Akkor jól telt a napod.
1: Igen, nagyon jól.
0: És ezt a

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5-től Rádió 1 Live Mix Summer Edition Pure Beat-tel. Addig is igazi mai slágerek nyárfeelingben, és játék lesz a következő zenei órában is. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek az Opalite, amivel mindjárt indítom az órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Porádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: van ott most bosszúság rendesen. Szabitól tudom, az M5-ösön autózik, hogy kifelé haladva Kecskemétnél továbbra is lassulgatni lehet, mert dolgoznak ezerrel. Boris a 71-es főútról írt, Paloznak határában többen karamboloztak, oda és vissza csak félpályán lehet haladni.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Jó utat mindenkinek a Rádió 1-jel, kitartást! Jöhetnek még az infók, 20 311 111 a forródról.

0: igazi mai sláger megy, és Györke Attis vagyok, a nyári Mikulás. Szórom az ajándékokat, jelen esetben páros belépőt a Parade Rememberre augusztus végére a Budapest Parkba. Halló!
1: Szia, Attis, Dani vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Danikám, munkában?
1: Igen, még igen.
0: A zajokból szűrtem le, mit csinálsz?
1: Hegesztünk, képzeld el ebbe a jó időbe.
0: Nincs jobb dolog, mint ebben a nagy melegben hegesztünk. Ti írtatok délelőtt? Mert voltak hegesztők, akik bejelentkeztek.
1: Nem.
0: Ti egy másik brigád vagytok, a mázlisták, mert jöttök Budapestre bulizni, mert hogy 10-ként hívtál fel!
1: Adtam mindenit, az igen, ezt nem hittem el. Óriási! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: A szlogán is megy, úgyhogy jár a nyeremény.
2: Gratulálunk! Nyereménye két főre szóló belépő a Parade Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Nagyon örülök neki, el sem hiszem, köszönöm szépen.
0: A páros belépőkkel te rendelkezel, úgyhogy családtagod, barátod, barátnőt vagy kollégát hozol magaddal?
1: A testvéremet, ő megérdemli.
0: Családtagod, tesó. Jól van, oké, ott találkozunk, és lesz ma még játék több is, hölgyeim és uraim. A Kívánság műsorban Juhász Gerinél itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
2: Igen.
1: És ez?
2: Igen.
3: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
4: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket, és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Elkezdődtek az Euronix hetek. Kiemelt ajánlatok és akciók várnak országszerte 70 áruházban és az euronix.hu weboldalon. Csap le a Kendi hűtőszekrényre 262 literes űrtartalommal most csak 109.900 forintért augusztus 12-ig, de legfeljebb a készlet erejéig. Euronix. Ez ennyi.
7: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
8: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
9: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a külfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítása. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
10: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
11: Carglass javít, Carglass cserél.
0: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: annak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 5-től jön a Live Mix Summer Edition Pure Beat-tel. Most 16 óra 39 perckor két közlekedési info. Szansza írta, hogy történt egy baleset Budapesten a második kerületben, a Kisrókus utcában, a Margit körútnál egészen pontosan. Niki pedig azt vájberezte, hogy az M0-áson is volt egy baleset Gyálnál, és azoknak rossz, akik az M3-as felé haladnak, a 34-es kilométernél történt ez, és van is sor miatt a 3 kilométeres. Jöhetnek még a hírek, a Rádió 1 forró drótja 20-as 311-111.

Feri vagyok, jó pihenést kívánok idén nyáron minden Rádió 1 hallgatónak. Rádió 1, csak igazi vaisláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és az idei foci VB dalával Shakira a folytatásban. Azt szerintem kevesen tudják, hogy a dal bevételeit a FIFA és a Global Citizen oktatási alapja kapja, hátrányos helyzetű gyerekek oktatására és sportolási lehetőségére.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és a kedd délután most pörög fel Gerivel és Purebeattel. Mindjárt indul a Live Mix.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: 2029 Budapest Park. Parádi Remember a Rádió Egyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
5: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
6: Ecofamily napok. Tudatos árak, kuponok nélkül. Keresd a rózsaszín árcímkéket és vásárolj kedvezményesen augusztus 4-től 9-ig, amíg a készlet tart. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: lemezjátszók mögött. Szevasz, Pürbi!
1: Csoki, szevasztok, srácok! Hello, Gerikém! Szép délután mindenkinek!
0: Aki néz minket, mert hogy megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkon is, azok kedvéért elmondom, hogy van egy óriási nagy monitor mögöttünk, ami most teljesen sötét. Ennek két oka van, amit csak tudunk, mindent kikapcsolunk mi is itt a stúdióban, meg a rádióban, mindenhol. Mi is próbálunk takarékoskodni, meg amúgy is minden hőt termel. Szerintem a hő az most egyáltalán nem hiányzik senkinek, úgyhogy mi is abszolút takaréklángon megyünk, a műsor az megy természetesen, de aminek nem kell világítania, meg bekapcsolva lennie, mindent kikapcsoltunk itt a stúdióban.
1: Igen, és gondolkodunk rá, hogy a lejátszókat csendítjük, mert áténekeljük az két órát.
0: Gondoltuk azon, hogy ne is küldjetek SMS-t, hogy az SMS valunk sem menjen, de ne, azért nyugodtan írjatok 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Hát ilyenek a nyár legforróbb napjai, kezdjük el.
1: Finoman indítjuk a live mixet, Fastboy, Good Life, ezzel kezdjük.

0: két teljes órán át a lemezjátszók mögött közlekedés. A hőség miatt jóval kevesebb az autó, mint ilyenkor egy átlagos kedd délutánon. Baleset Budapesten a második kerületben, a Kisrókus utcában, a Margit körútnál. Ez az egyetlen karambol, amiről hírt kaptam, dugóról sem ért senki. Reméljük, hogy így is marad. Mindenkinek jó utat! Úgyhogy a jó hírek után jó zenék szépen sorban egymás után.
1: A rádió egyik újdonsult kedvencével megyünk tovább. Alex Kendi, az olasz DJ követel a legújabb dalt, ez nem más, mint a Bambolé. Ezzel megyünk tovább itt a rádió egyen, a Live Mixben. At the turntables.

0: Dalton, Blood Running, és annak is az Antonio féle speciális változata a Rádió 1-en. Ez itt a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, mellettem a Pure Beat élőben a lemezjátszók mögött. Tiszteletem uraim, ez egy SMS, köszönöm szépen, hogy ebben a nagy melegben is toljátok. Franco, ez a kis lépegetős mix, jelentem, abszolút átjön az energia. Tolom tovább, meló, mint a tenger, ölelés, Ruci mester.
1: Köszönjük szépen, igyekszünk.
0: Jaj, ezt a tenger szót, de jó, hogy beleírtad. Ez most így kellett szerintem hűsítőként mindenkinek. Mivel megyünk tovább?
1: Hát egy igazi EDM klasszikussal megyünk tovább, erre mondjuk, hogy sosem megy ki a divatból. Érkezik Avicii és a Level című track, ezúttal Richie Rosex remixében, ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. At the turntables now.

0: vagyunk itt, hogy gyorsan van teljen a munkaidő.
1: És maradunk még egy teljes órán át, ez van egész nyáron. Rádió 1 Live Mix Summer Edition, tehát nem áll le a Rádió 1 Live Mix ilyenkor 17.51 magasságában, hanem van még egy óra hátra hasonlóan isteni zenékkel.
0: Abszolút hozzuk a felfrissítő zenéket.
1: Úgyhogy maradjatok, egy rövid hydration break, egy hidratációs szünet, aztán pedig itt is vagyunk újra.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden fia.

0: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmait, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet!
1: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Kösd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajánlás. Ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 000 forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Takaríts meg nagyban, válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Több száz nem élelmiszertermék minimum 30% kedvezménnyel kapható. Augusztus 1-e és 31-e között áruházainkban a készlet erejéig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
9: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
10: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
11: Szia! Ez most lehet, hogy furcsa lesz, de én te vagyok, a jövőből. Csak azt akartam mondani, hogy köszi, hogy már nyáron lefoglaltad az őszi szállásunkat a Hungest Hotelsbe, mert így 25% kedvezményt kaptunk, ráadásul előrefizetés nélkül. Szóval légyszi, ne felejts el még ma foglalni a hungesthotels.hu-n.
12: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
13: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
12: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
13: Szállás.hu.
12: Úgy is tett.
14: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
15: Nyáron a melegben könnyen jön a pakk, és tovább repednek a kőfelverődések. Mi itt a Carglassnál nagy eséllyel meg tudjuk menteni a szélvédőt javítással. Ha a szélvédő már elrepett, hamar kicseréljük. Kaszkóval a javítás legtöbbször ingyenes.
16: Ne várjon vele! Foglaljon most időpontot a carglass.hu-n.
17: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Reklámot hallottak.
1: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: másodperce pontosan este 6 óra van. Hello mindenkinek, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition, ezt csináljuk egész nyáron. Két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például Pure Beat. Hello még egyszer.
1: Csoki, szavaztok, srácok, hello Gerikém.
0: Az összes vizet megittuk, amit a konyhában találtunk. Hidratáljatok ti is, elképesztően meleg van, szombaton jön majd egy kis enyhülés. Mi viszont nem lassítunk, menjünk tovább, hajrá!
1: Német minőségi house zenével kezdünk, Purple Disco Machine és a Wonderful Life, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.
2: Hey, this is Purple Disco Machine and you are listening to Radio 1.

0: Addis Mims és a The Door, ez DJ Dork átirata volt belőle itt a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Mellettem Pure Beat élőben a lemezjátszói mögött egy SMS. Sziasztok, baleset Budapesten, a Rákóczi híd budai oldalán a Szerémi út felé. Alakul a sor, aki tudja kerüljön. Szuper volt az első óra, üdv. Norbi, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük.
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Ha van más közlekedési infótok, küldjétek, segítsünk a többi autósnak. 0623111111. Sziasztok, az összes budapesti járművezetőnek szeretnék kitartást kívánni rajtatok keresztül, aki klíma nélküli buszt, villamost vagy metrót vezetnek. A zenétek tart bennünket életben. Valaki.
1: Hú, hát az azért most elég nehéz meló lehet, azt kell mondjam, szóval kitartás.
0: Így van, tényleg kitartás, hidratáljatok, minél több folyadékbevitel. Megyünk közben tovább.
1: Erről arra mondanám azt, hogy diszkó, diszkó, diszkó. 1980-ban jelent meg az eredeti Diana Ross Upside Down című dala. Ebből készített új remixet Jaden Boysen és David Guetta. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Live Mixben.

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely dupla erőbedobással mixelünk, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition 2 órában egész nyáron, mellettem Pure Beat a lemezjátszói mögött. Sziasztok, a hőség miatt szétdurrant egy kamion gumia az M7-es autópályán, a 43-as kilométernél a Balaton felé, a darabjai még ott vannak a tűzforró aszfalton. Ezt István írta nekünk, nagyon szépen köszönjük, tehát még egyszer, egy kamion gumi darabjai az úton szerteszét az M7-esen, 43-as kilométer Balaton felé vezető oldal. Milyen közlekedési híreket produkál ez a nagy kánikula?
1: Hát nagyon durva. Azért ez komoly.
0: Vigyázzatok magatokra, bárhol vagytok, bármerre jártok, bármit csináltok, hidratáljatok, ezt tesszük most mi is, jön megint egy rövid hidratációs szünet, egy hydration break, aztán pedig visszajövünk még fél órára élőben.
2: Így van, fog érkezni Faithless és BB Rex a közösen a New Religion, azaz az Insomnia 2026-ban.
0: Maradjatok, jövünk vissza azonnal.
3: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
6: Azaz német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
7: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
3: Volkswagen.

budapestpark.hu. A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál. Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz, Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban a Balaton partján. Strandfesztivál nyitónap augusztus 19-e. És ez csak a kezdet.

Online Radio Show on Radio 1. Radio 1. Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is!

0: Imádom, hogy 2 órás a Live Mix, főleg, hogy mindjárt kiég, vagy felforra az agyam, vigyázzatok az utakon. Üzeni nekünk Gábor, nagyon szépen köszönjük.
1: Köszönjük, hogy itt vagy velünk.
0: SMS és Viber számunk 0-20-311-111, hétől jön a Rádió egy kívánság műsor. Szokás szerint tel is tele játékokkal, a parádi Rememberre nyerhettek majd belépőket 2 alkalommal is, tehát 2-szer is játszunk 7 és 8 között. Megyünk tovább.
1: Egy különleges dallal megyünk tovább, ami 2017-ben lett felvéve, rögzítve, de csak utána 4 évvel lett óriási nagy sláger. Ez nem más, mint Shaustól a Love Tonight című track, ezúttal Dub Dogs és Vintage Culture remixében. Ezzel megyünk tovább. Itt a Rádió egyen.

0: dohányzik, vagy a tengerparton iszogat. Én viszont dinnyelvi és közben a kanapéról nézek két férfit, akik live-ban rádióznak és néha táncolnak. Aláírás. És akkor annyira adja magát, hogy valami szexi női név legyen a végén, nem? Klári, Barbara, Adrien, mondj egy szexi női nevet.
1: Jó, most megfogtál. Dorka, Dóra.
0: Dorka például. Aláírás. Csabi. Csabi, nagyon szeretünk.
1: Most vizuális vagyok, és most azt így elképzeltem.
0: Csabi eszik egy DJ-t, és nézd minket. Köszi Csabi, azért reméljük, hogy nem volt olyan rossz a látvány. Pure Beat egy órában, a Bird Is My Radio Show-ban holnap este.
1: Így van, köszönöm szépen, hogy itt lettem. Kitartás nektek ebben a nagy melegben, holnap este pedig találkozunk.
0: Így van, maradjatok, Cam Rádió mindjárt, és a Be Mine. Ezzel kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor. Játékok is lesznek parádi Remember belépőkért, úgyhogy maradjatok itt a Rádió 1-en.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A Rádió 1 bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: augusztus 29. Budapest Park. Parádi Remember a Rádió 1-gyel.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Lássa élesen a nyár minden pillanatát. Gondoskodunk róla, hogy tiszta látásának köszönhetően az együtt töltött percek mindegyike örökemlék maradjon. Vásároljon az Ofotért nyári vásárában akár 50% kedvezménnyel. Fizessen Mastercarddal, és megnyerheti a 40 ezer forintos vásárlási utalványaink egyikét, vagy akár fődíjunkat, egy ciprusi álomutazást. Részletek ofotér.hu.
3: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
4: Nem sírok, csak az allergia.
3: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
4: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
3: Allergia esetén a Goodwill Pharmától. Orvostechnikai eszköz.
5: Itt egy Orlen. Ma tankoljak, vagy majd holnap?
6: Augusztusban bármikor, hétköznap literenként 10, hétvégén 20 forint kedvezményt adunk minden üzemanyagra. Ha pedig a prémiumra vágysz, a Verva 100 most 35 forinttal olcsóbb literenként minden nap. Csak aktiváld a kuponod az új Orlen abban, és tankolj minimum 20 litert.
7: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
1: Reklámot hallottak.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
9: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu!
10: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
11: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
12: Ebben a melegben az áraink is elolvadtak.

0: Direkt autó beszámítással. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160. Telefon 347-1000. opelduna.hu.
1: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért. MacBook Neo 249.990 forintért. AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
2: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a rádió egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és

0: Egy hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Jó mozgalmas lesz ez a következő egy óra, megszórom játékokkal, és persze várom a kéréseket is egészen este 8-ig. Balázs Lady Gagát szeretnék, kinek menjen?
1: Egy barátomnak, betázik is plánom neki, hogy görbüljön a bot.
0: És hogy hívják ezt a jó barátot?

csak akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, már csak néhány hét van hátra a nyárból, de jó sok nagy buli és nagy fesztivál hátra van még, mindenhová bejuttatjuk a hallgatóinkat. Halló, halló!
1: Szia, Barbara vagyok, a játékra szerettem volna jelentkezni.
0: Hello, Barbie, milyen a ma estét, hol vagy, mit csinálsz?
1: Hú,

0: veszem a gyerekeket.
1: Hú, hát nem vagytok túl nagy parti arcok.
2: Ez alapján?
0: Ez a meleg most kiüt egy kicsit, de nagyon nagy parti arcok vagyunk egyébként.
1: Oké, na akkor kérek szépen egy rádió egy szlogent.

0: kis tartalék.
1: Van.
0: Mutatom, hogy mit nyertél, figyelj.
2: Gratulálunk. Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Remek. Annyira vágytam elmenni a lányommal. Nagyon köszönöm.
0: Érezzétek jól magatokat. Néhány perc múlva még ebben az órában jön is az újabb játék itt a Rádió 1-en. Ez pedig Martin Garrix és a Butterflies.

mindenkit remélünk. De az igazi mai slágereket

0: Na akkor kérek egy Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Na most leszel, mert hogy te vagy a tizedik.
1: Jézusom, nem hiszem el, komolyan.
0: Bizony.
1: Azt sem mindenik.
0: Mutatom, hogy mi az ajándékot, figyelj.
2: Gratulálunk. Nyereménye két főre szóló belépő a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
1: Jézusom, nagyon köszönöm.
0: Kivel mész majd?
1: Szerintem a férjemnál. Egy kis kikapcsolódás a babától.
0: Mennyi idős a pici?
1: 5,5 hónapos.
0: Jó Istenem, le tudjátok akkor passzolni a nagy jégnak?
1: Igen, mindenképpen megoldjuk.
0: Nagyon helyes.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Estit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem.

0: Halló, halló!
1: Szia, Kriszti vagyok, és a kamerától szeretnék kérni a Henny barátnémnak egy számot.
0: Szia, Kriszti, mennyire vagytok jó barátnők?
1: Nagyon, itt ül előttem.
0: És mit csináltok?
1: Éppen a körmét.
0: Hölgyeim, hát akkor jó körmözést kívánok nektek, és küldök mind a kettőtöknek egy nagy ölelést, ez a Hug Yourself.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: találkozunk. Jó pihenést, ciao.
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik mind.

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgasd jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ebben a melegben az áraink is elolvadtak. Új Opelek 5.990.000 forinttól, akár kamatmentes finanszírozással, 8 év garanciával, ajándékszervizzel és emelt áru használt autóbeszámítással. Opel Duna az AVAK csoport tagja. Soroksári út 160, telefon 347-1000. opelduna.hu.
3: Frissesség minden nap az Aldiban. Hétfőtől szerdáig a lapos barack kilója 41% kedvezménnyel csak 699 forint. Mindig Aldi.
0: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Valma, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Biolex és a Slep, PSV, Well Hello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pardograst és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Zamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
4: Augusztus 7-én megnyílik Buda első Apple Premium partnerüzlete az Alléban. Ünnepelj velünk, és csapj le a nyitási ajánlatokra. iPhone 17 Pro már 469.990 forintért, MacBook Neo 249.990 forintért, AirPods Pro 3 pedig 79.990 forintért. Várunk a megújult iCenterben, az Alléban.
5: Forró nyár. Még forróbb akciók a Designer Outlet Pandorban. A Final Sale Week alatt az outlet árakból további akár 50%-os kedvezmény vár rád.
6: Frissíts fel nyári gardróbodat a Nike, Birkenstock, Converse vagy Levi's ajánlataival egészen augusztus 8-ig. Az árak olvadnak, a stílus marad. Designer Outlet Pandorf.
0: Kedves hallgatóink, ezen a héten mérik a Rádió Egy hallgatottságát. Amennyiben önt telefonon kérdezik meg, kérjük mondja el, mikor hallgatta a rádió.

reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Baby.

0: Indulunk.
1: Disco! Disco shit. Disco shit. Radio 1. PG Juniorral. Convoy PG-vel. És Bárány Attilával.
2: Hello, hello! Szevasztok, srácok!

0: Négy
1: mondjuk
0: óra.
1: 30 ezer ember mondjuk 6 órára, akkor tetszik tudni, mi lesz?
0: Semmi.
1: 2 óra múlva jött be az utolsó.
0: Így van. Szóval most egy gyors számtan, 4 órával a mondhatni koncert előtt tessék odaérkezni. Tehát nem elindulni akkor otthonról, hanem 4 órával a koncert előtt tessék odaérkezni az Óbudai sziget.
1: Ami mikor kezdődik? Azt nem áruljuk el.

csak igazán is Sláger, mely diszkos itt Rádió Show-ban, Rian Attilával, DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel. Ugye kijelölt az előző konvoj, szombaton őrület lett. Az Óbudai szigeten fogunk játszani, nagyon durva lesz. Egyébként pénteken előtte még én megyek Balaton Fűszfőre, a balatoni bobhoz egy kicsit bobozni.

0: Napos pedig az ismerőseim közül Kócián Zsófia, Mester Árpád, Hetényi Gábor és Ablonci Attila. Isten éltes az ünnepeteket!
1: Én csak annyit akartam mondani, hogy amikor megérkezünk, akkor meg fogunk érkezni, és leszünk ott a diszkosi csapatával, ugye a DJ Otin, de ezt még nem mondtuk el, lesz egy külön afterparty helyszín, ahol mind a hárman játszunk, ha jól tudom, akkor 1 óra 20 perc, 1 óra 20 perc, 1 óra 20.

0: csak mondom neked, hogy pénteken is volt. És ugyanabban a mikrofonban beszéltünk.
1: Azt a Jézus
2: nem tűznárja.
0: De.
2: Nem, én nem orvosba beszéltem.
1: Én meg valami rádiósba.
0: Így jártam.
1: Amúgy tényleg abban beszéltél.
2: Nem, én a saját.
1: Nem,
2: csomószorabban. De én nem kapom be a mikrofon, én távol tartom.

0: Csorváson, és onnan megyek Hajdúszoboszlóra, a 15. kamionos találkozóra éjfélre. Szombaton pedig már délután 1-től kint leszek az Óbudai sziget nagy réten, hiszen augusztus 8-ára szervezzük idén a DJ Oti Undi Freund Megabulit a Proon Agency-vel. Több mint 60 ezer emberre lehet számítani, én leszek a felvezető, műsorvezető, és az afteren két helyen is játszom majd, a Classic House Arénában és éjféltől a Discosheet Stage-en. Minden információ rajongói oldalamon a Facebookon.
1: DJ Junior voltam, azzal búcsúzom, hogy holnap este mixelek itt a Rádió Egyen. Egyébként meg természetesen a srácokkal DJ Oti Afteren ott leszünk, meg még lesz meglepetés is, de erről nem beszélhetünk. Úgyhogy találkozunk majd a Óbudai sziget? Óbudai sziget.
0: Vagy valami igen.
1: És még annyit akartam mondani, hogy Csepelen nincs herpes, csak ennyit akartam mondani, és búcsúzom mindenkit, hogy szavaztok. Ameddig a föld kerekén szolgálok, és zenélek Hanvai Pizsi voltam, Újbudán sincs herpes, viszont a hétvégén pénteken mindenkit várok sok-sok szeretettel, Balaton fűszöl, lehet velem egy kicsit bobozni, aztán ugye bár az Óbudai

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy bemutatja. Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: telefonáló. Mondja a szlogent.
1: Rádió, ez csak igazi mai sláger, meg!
0: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
2: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió 1-gyel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Strandfesztivál nyitó nap. Robin Schulz. Purple Disco Machine. Timmy Trumpet. Majka és még nagyon sokan mások Zamárdiban, a Balaton partján. Strandfesztivál nyitó nap. Augusztus 19-e.
5: És ez csak a kezdet.
2: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
6: Az exem addig nagyképpen játszott a nyeréssel, de amit érezte a veszélyt, elkezdett beszólogatni, szídni engem a játékot, majd közölt, hogy ez szar volt, és lesöpörte az asztalról a társast.
7: A tipikus.
6: Kiderült, gyerekkorában az anyja mindig hagyta nyerni, így nem tanult meg veszíteni. Ma milyen kemény.
8: Hazamegyek és megverem a gyereket. Ez annyira durva különben, hogy tudsz utána felnézni valakire, vagy csak így ránézni valakire, aki így viselkedik egy ilyen nagyon átadna helyzetben, nem?
6: Apám még karácsony ulti partjánál mindig balhé tört ke végére, kitagadták egymást a családból, és hasonló dolgok voltak. Nem csalt senki, csak egyikük sem tudott veszíteni. Erős volt hallgatni gyerekként, Andis küldi. Ráadásul karácsonykor gondold el, mikor odáig megy ulti part, hogy kitagadjátok egymást. Azért az erős. 27 éves kigyúrt Máté haverom fifázás közben, ha vesztés áll, hangosan hisztizik, toporzékol, megsértődik és káromkodik. Ha nem az enyének lennének a kontrollerek, akkor valószínűleg földhöz is vágná őket. Ha nagyon nyerés áll, gúnyosan nevet, kárörvend és elégedetten kihúzza magát. Mennyire tipik, nem?
7: Pedig ott látod, nem is tudsz csalni, tehát ott nem csalással nyersz. Csak ő
6: egész egyszer nem tud veszteni. Az én dédanyám, ha látta, hogy vesztés áll a kártyában, egyszerűen megfogta a fogsorát, kiszedte a szájából, és az asztalra kicsapta, majd rám vigyorgott. Kifutottam a szobából, amíg ő átrendezte a lapokat. Ez mondjuk jó harca, muter.
8: Egy kis puszit adok neked ide, nagy gyere. A gyorskocsiban voltam egy kéthetes all-inclusive nyaraláson 2006-ban. A lakosztályban volt egy orbitális nagy darab hurkás tokájú állat, aki imádott malmozni.
6: Jó, de jó malom, de szeretem.
8: Ez már nagyon jó felütés szerintem, igen. Én akkor 70 kg-os rastaforma voltam, aki hisz a világ békében. Na, leültem vele játszani, leszettem pár gombját. Láttam rajta, hogy elkezdett egy veszélyes szoftver futtatni.
6: Jó, az esemes.
8: És inkább hagytam nyerni. A végén mondta, hogy ilyen béna gyerekkel még életében nem játszott.
2: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Rádió 1.
3: Csak igazi mai sláger.

0: reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Felkészültél. Védj egy nagy levegőt.

0: esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Kedd van, úgyhogy ami a keménységet, ami a hangzást illeti, ma el fogunk menni egészen a falig, ameddig csak lehet. Hello, Csauri!
1: Hello, Geri! Szép estét kívánok mindenkinek!
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Tudjátok nézni, és a műsort élőben megyünk a YouTube csatornánkon. A nagy, óriási monitor itt mellettünk teljesen sötétségbe borul. Ezen ne lepődje meg senki, ez teljesen tudatos. Megpróbálunk mi is takarékoskodni, aminek nem muszáj mennie, azt kikapcsoltuk mindenhol a rádióban, úgyhogy szerintem most ezt kell tennünk.
1: Zseniális, igen, én is erre szólítok fel mindenkit, meg arra, hogy élvezzétek a következő két órát, el is indítjuk Bibrexával és a Faithless közösével, a New Religionnal, itt a World is My Radio Show-ban.

0: ki. Korábban is volt egy nagy korszaka az elektronikus zenében, még ugye Carnage név alatt.
1: Igen, pont a World is Mine-nal, mint bulisorozat, vendégül is láttuk, nem is egyszer, elvittük Debrecenbe is, azt nem tudom, hogy Győrbe volt, de hogy Budapesten 2-3-szor az egészen biztos. Úgyhogy igen, hát egy sokkal durvább zenét, ő talán pont fordítva játszott el azt, mint én, hogy ő egy nagyon-nagyon durva, ilyen dubstepes, hardstyle-os zenére váltott ilyenekre, ilyen house-osabb témára.
0: Jó arc egyébként, ti dumáltatok is?
1: Akkor annó igen, jó fej volt, de akkor még ivott, szóval egy idő után már így el lehetett vele veszteni a kontaktot. Most én úgy tudom, hogy teljes józanságban él, úgyhogy most már lehet, hogy sokkal jobban el lehet dumálni vele.
0: Igen, abszolút új életet kezdett, és hát reméljük, hogy ez az új élet, a jobb élet az jó sokáig tart, vagy örökén áll a innentől kezdve. A kemény rész, amikor elmentek a falig, mikor jön? Kérdezi Barnos. Barnos 21-13 van.
1: Igen. Így az első, mindig az van egyébként, hogy az órák végén lőjük el kicsit jobban a lastit, úgyhogy még egy picit várni kell, de jó lesz szerintem a következő zene is, az például egy újdonság lesz.
0: Menjünk is bele!
1: Na, akkor felkonfolom szépen. Adriatikék egyik legújabb zenéje fog következni, ez a Coming Home. Pont egy-két hete a Rivo játszott a Budai Várban, úgyhogy én onnan ismerem, és jön itt is, a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgatok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt, ez a Rádió 1, és a World is Mine Radio Show élőben Jauri a lemezjátszói mögött, mint mindig keddenként, két teljes órában. Hello Jauri még egyszer.
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek.
0: Christopher is jön még, ő majd 11 és éjfél között lesz itt mellettem, szintén élőben a stúdióban, két új frekvencián is szólunk, képzeljétek el, Esztergomban a 107.5-ön, Szigetváron pedig a 103.1-en találtok meg minket, ezáltal immár pontosan 51 frekvenciánk van. Hű anyám, élvezet vezetni ilyen mix mellett. Köszi, hogy élvezetesebbé teszed az utat, Jauri. Üdvözletel, Tia.
1: Na, örülünk, hogy tetszik, úgyhogy jó vezetés, jó utat.
0: És kezdünk közeledni a falig, ameddig elmegyünk, meg lehet, hogy egy kicsit át is megyünk rajta.
1: Hát, szerintem át nem fogunk menni, az a Soroksári úton van az a létesítmény, ahol át szoktunk menni a falakon.
0: Tényleg, az hogy áll?
1: Jó, még nem bontottuk le teljesen.
0: 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, szóval tényleg, ahogy ígértük, ami a hangzást, ami a keménységet illeti, elmenjünk bizony a falig, vagy Jaurival egészen 11-ig. Menjünk közben tovább.
1: Lost Frequencies-zel és tőle egy újdonság a Livit All-lal fogjuk folytatni itt a Rádió 1-en. Let's go!

0: átadott Amerika történetének 250 legfontosabb dalak közé.
1: Elképesztő vagy, Geri. Pont itt, itt van velünk az egyik barátom, csak nem látjátok a kamerán, és adás előtt mondtam neki, hogy a Geri amúgy egy lexikon, és itt az élő bizonyíték, hogy nagyon-nagyon kemény.

0: Kriszti Őr Miskolcról.
1: Na, köszönjük szépen meg a Lost Frequencies és a Fisher nevében is.
0: És egy másik kicsit hosszabb lélegzetvételű, nagyon kreatív. Sziasztok srácok, légy szíves, segítsetek! Mit találja ki reggel

0: a California Dreamin meghalás volt, a dal is, meg a sztori is. Gyula voltam Nagykőrösről, Öröki Rádió 1. Gyula, nagyon szépen köszönjük. Szerintem vállald be, és legyél nagyon őszinte.
1: Igen, hát ha ő is hallgat, igen, minket, vagy szokott eljárni bulikba velünk, velem, bármi ilyesmi. Hát ha, igen, még pluszpont is lehet belőle.
0: Igen, vagy küldd el a linket, ahol vissza lehet hallgatni ezt a mixet, és mondd azt neki, hogy figyelj, főni, Jauri volt a World Is My Radio Show-ban, nem, én ma alkalmatlan vagyok bármire is.
1: Csak kezd el meghallgatni, és meg, igen, fogsz érteni, vagy valami, igen, ilyesmi.
0: Vagy ha kell egy igazolás, akkor küldök neked egyet, halál komolyan, jó?
1: Elintézzük.
0: Majd ír, mindenféleképpen szeretjük nyomon követni az ilyen történeteket. 0623 111 111, ez az SMS és Viber számunk, mi lesz 10-től?
1: Nagyjából szokásos a recept, az elején bekezdünk megint egy picit lassabban, és most az óra felétől szerintem elkezdünk majd szépen gyorsulgatni, hogy a Christopher előtt szépen megcsináljuk a hangulatot, ahogy az kell. Úgyhogy tényleg egy rövid szünet, és jövünk is vissza.
2: A World Is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World Is My Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Volt egy álmom, ahol a vízparton a napsütésben a legjobb külföldi és magyar DJ-k zenéire együtt bulizik minden

0: Rádió Max.
1: Ne csak álmodozz! Hallgass jövő héten a Rádió Egyet, váltsd valóra az álmaid, nyerd meg páros belépődet, és legyél ott Szeged legnagyobb fesztiválján, a Rádió Egyet.
0: Volt egy álmom, ami most valóra válik. Augusztus 26-a és 29-e között. Szín a Rádió Egyen.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 89.5 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A Strandfesztivál színpadán Azaria, Halott Pénz, Majka, Balmar, Betonhofi, Pogány Induló, Jude Law, Dash, Manuel, Tideni, Carson Koma, Bajalex és a Slep, PSV, Belhello, Kowalski meg a Vega, Follow the Flow, Pornograst, és érkeznek a világsztárok. Timmy Trumpet, Robin Schulz, Purple Disco Machine, Pendulum Live. Strandfesztivál. Szamárdi, augusztus 19-22. Jegyek már kaphatók szép kártyával is.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
3: Az Excel addig nagyképpen játszott, ami nyeréssel, de amit érezte a veszélyt, elkezdett beszólogatni, szídni engem a játékot, majd közölt, hogy ez szar volt, és lesöpörte az asztalról a társast.
4: A tipikus.
3: Kiderült, gyerekkorában az anyja mindig hagyta nyerni, így nem tanult meg veszíteni. Ma milyen kemény.
5: Hazamegyek és megverem a gyereket. Ez annyira durva különben, hogy tudsz utána felnézni valakire, vagy csak így ránézni valakire, aki így viselkedik egy ilyen nagyon átadna helyzetben, nem?
3: Apám még karácsonyi ultipartiánál mindig balhét tört ke végére, kitagadták egymást a családból, és hasonló dolgok voltak. Nem csalt senki, csak egyikük sem tudott veszíteni. Erős volt hallgatni gyerekként, Andis küldi. Tehát azt, hogy karácsonykor gondold el, mikor odáig megy ultipart, hogy kitagadjátok egymást. Azért az erős. 27 éves kigyúrt Máté haverom fifázás közben, ha veszélyes áll, hangosan hisztizik, toporzékol, megsértődik és káromkodik. Ha nem az enyének lennének a kontrollerek, akkor valószínűleg föltöz is vágná őket. Ha nagyon nyerés áll, gúnyosan nevet, kárőrvend és elégedetten kihúzza magát. Mennyire tipik, nem?
4: Amíg ott látod, nem is tudsz csalni, tehát ott nem csalással nyersz. Csak ő
3: egész egyszerűen nem tud veszteni. Az én dédanyám, ha látta, hogy vesztés áll a kártyában, egyszerűen megfogta a fogsorát, kiszedte a szájából, és az asztalra kicsapta, majd rám vigyorgott. Kifutottam a szobából, amíg ő átrendezte a lapokat. Ez mondjuk jó harca, muter.
5: Egész poszit ezzel adok neked ide, nagy gyere. A gyorskocsiban voltam egy kéthetes all-inclusive nyaraláson 2006-ban. A lakosztályban volt egy orbitális nagy darab hurkás tokájú állat, aki imádott malmozni.
3: Jó, de jó malom, de szeretem.
5: Ez már nagyon jó felütés szerintem, igen. Én akkor 70 kg-os rasta forma voltam, aki hisz a világ békében. Na, leültem el játszani, leszettem pár gombját. Láttam rajta, hogy elkezdett egy veszélyes szoftver futtatni.
3: Jó az esemes.
5: És inkább hagytam nyerni. A végén mondta, hogy ilyen béna gyerekkel még életében nem játszott.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Egész magyar.

0: elmúlt este 10, itt vagyunk, nyomulunk tovább, hello mindenkinek, és hát nagyon közelebb jönk ahhoz a bizonyos falhoz, amiről beszélünk az elmúlt egy órában folyamatosan. Hello Jauri!
1: Hello Geri, szép estét kívánok mindenkinek!
0: Ami a hangzást, ami a keménységet illeti, elmenjünk a falig, 0620 311 111, ez az SMS és Viber számunk, menjünk tovább!
1: Tim Impala, és tőle a Dracula jön, egy óriási közönség kedvenccel fogjuk folytatni, tehát a World is My Radio Show-t, természetesen itt a Rádió 1-en. További jó vezetést, vagy rádióhallgatást nektek, megyünk is!

0: Igen, meg aztán reggel 6-tól is.
1: Orsid, Delhagyvány, nagyon szépen köszönjük. Sziasztok, Jaurinak, hogy tetszik az új lemezjátszó? Nagyon jó zenéket játszik, üdvözlete Szabolcs.
0: Hú, én már áradoztam róla tegnap a live mixben délután. Nagyon-nagyon jó. Ilyenem van otthon is, és már alig vártam, hogy itt is le legyen szépen cserélve, mert annyival egyszerűbb, meg olyan szép nagy a kijelző, nekem az elmúlt években azért már sokat romlott a szemem, úgyhogy jobban látom a dolgokat, meg most viccen kívül tényleg nagyon-nagyon jó.
1: És az egyik legérdekesebb funkciót, amit folyamatosan beszélünk, hogy úristen, ez mennyire zseniális, ezt mondjuk el a hallgatóknak is, tehát, hogy mi az a funkció, amiről ódákat zengünk folyamatosan.
0: Amikor leállna a zene?
1: Igen.
0: Tök érdekes, mert képzeljétek, olyan belső memória van benne, ami megjegyzi mind a két lejátszón az épp adott zenét, ami szól. Szóval nincs ez az emergency loopnak nevezett dolog, ami a régebbi lejátszókon mindig 4 ütemet bejátszott, és gyakorlatilag ilyen kattanások mentek végig. Most az egész zenét megjegyzi, és még pörgetni is tudsz benne. Tehát, hogy már kb. Hiba lehetőség az ilyen szempontból elvész, hogy gyorsan tudsz találni még egy pendrive-ot, vagy nem tudom, újra tudod indítani a másikat, és ugyanúgy szól a zene, zseniális.
1: Így van, hogy egy hasonlattal érzékeltessük ezt, képzeljétek el azt, hogy mondjuk a 10. emeleten laktok egy lakásban, és a telefonról zenét hallgatok egy Bluetooth hangszóron keresztül. A laptopotokról keresztül hallgatok egy zenét a Bluetooth hangszóron. Összecsúvjátok a laptopot, és kidobjátok a 10. emeletről, látjátok, hogy ripítjára törik, de közben a dal az még megy, meg aha, még szól az a mix, amit hallottok a laptopról, ami már ripítjára van törve oda nem.
0: Igen. Elképesztő. Nagyon durva.
1: 0623111111, ez az SMS és Viber számunk, megyünk tovább.
0: És jön

0: hallgatni a Rádió Egyet. Köszi szépen, Zoltán. Zoltán, tegyél azért, hogy ez így legyen.
1: Igen, de tök jó, én nagyon megmosolyogtam ezt az üzenetet, mert egyébként rég hallottunk ilyen egymásnak üzenőt. Nyilván Tegeri, aki a Kívánság műsort is vezetett, elég sok ilyet, de

0: még mindig isteni idő van, úgyhogy kíváncsiak vagyunk arra, kinél mi újság ma este. A második félidőt is jól kezdte Jauri, amikor megbolondítod a lemezjátszót és felgyorsítod a tempót, na azt tetszik nekem, szeretem a mixeidet hallgatni, írja valaki.
1: Na ennek nagyon-nagyon örülök, akkor ez a következő is tetszeni fog, ez pedig Eden Beyer és Armin van Buuren közöse, egészen új találkozások, ez a No Mercy címmel, és aztán múlt heti megjelenéssel rendelkezik.

0: Krisztofer is jön még, szintén élőben 11 és éjfél között. Mi nemrég gondoltunk egyet, és elindultunk Kecskemétről Siófokra, és közben titeket hallgatunk, írja valaki.
1: Ó, de jól hangzik. Igen, igen, igen.
0: Hogy ez mennyire jó, és tök mindegy, hogy mi történik, hogyha gondoljátok, akkor még haza is tudtok menni, vagy belefér egy éjszakai fürdőzés, vagy bementek egy szállodába.
1: Egy éjszakai fürdő.
0: Igen, ott alszotok, tök jól csináljátok.
1: Igen, de akár a parton is lehet aludni, azért vannak még olyan szabad strandok, ahonnan szerintem nem raknak ki titeket. És az de jó felkelni úgy ott a Balaton partján.
0: Az bizony. És kedden megindulni 22:42-kor.
1: Igen.
0: Kecskemétről Siófokra. Kaptok egy nagy tapsot, érezzétek nagyon-nagyon jól magatok, a gyönyörű nyárestét, nyári éjszakát kívánunk nektek. Mi pedig megyünk közben tovább.
1: Így igaz, Marlon Hofstadt legújabb megjelenésével, nem mondom azt, hogy legújabb dalával, mert szerintem hetente ír kettőt a csávó, de ez a legújabb megjelenés, és ez pedig a Get Back címre hallgat, úgyhogy ezzel folytatjuk a World is Már Radio Show-t. Let's go!

0: falig. Igen, igen, igen. Itt a végén ilyen happy dance, vagy nem is tudom mi, milyen stílus ez. Ugye a Rudimental Waiting All Night jából készült egy remix. Zseniális.
1: Óriási. Sziasztok, éppen ülünk az autóban, és csak kocsikázunk, titeket hallgatunk, mert nagyon jó bulit csináltok, üzeni Marcell.
0: Nagyon helyes, köszönjük, érezzétek jól magatokat.
1: Neked milyen lesz még a hét, Jauri?
0: Ahogy tegnap is mondtam, a délutáni live mixben nekem a legjobb barátomnak az esküvője lesz majd szombaton, úgyhogy aznap nem bulizok, de még pénteken tudunk Szegeden találkozni, úgyhogy remélem ott fogunk.
1: Jó bulit, és éljen az ifjú pár, nagyon köszi, Jauri, találkozunk egy hét múlva ugyanitt ugyanekkor.
0: Így igaz, addig is gyönyörű szép hetet kívánok mindenkinek. Sziasztok!
1: És maradjatok, Christopher is itt van már a házban. Vele jövünk vissza alig egy perc múlva.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen.
3: The World is My Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: A Rádió Egy bemutatja Parádi Remember a Budapest Parkban augusztus 29-én.

0: telefonáló. Mondja a szlogent.
1: Rádió egy csak igazi mai sláger meg!
0: És nyerje meg páros belépőjét a Parádé Rememberre augusztus 29-én a Budapest Parkba.
2: Augusztus 29, Budapest Park, Parádé Remember a Rádió Egyel.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Felkészültél.
5: Felkészültél.
4: Védj egy nagy levegőt.

0: este 11. Hello mindenkinek, reméljük, hogy bírjátok még. Megérkezett Christopher, az év producere jelenleg Magyarországon, és hát gőzerővel készül az ibizai debütálására. Hello Christopher!
1: Hello, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri! Yes, így van. Augusztus 17-én lesz egyébként Ibizán a debütöm, és pont itt megnyitottad, de jó, mert én sem tudom a neveket. Annyit tudok viszont, hogy én Fritz Kalkbrenner, utána ugye Paul Kalkbrennernek a testvére, bocsánat, előtt leszek, tehát nem utána, így van.
0: Nagyon komoly, lesz miről sztorizunk a következő egy órában. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Ti is nyugodtan kérdezzetek Christophertől, nézni is tudjátok a műsort, megyünk élőben a YouTube csatornánkon és az applikációnkban. Induljunk el!
1: És hogyha már ilyen Ibizáról beszéltünk, akkor van egy dal, ami egyébként nekem a kedvencem, és úgy tudom, hogy én hoztam be a rádióba először még hozzá Reiner Zönnevernek és Gordónak a Loco-Locolájával fogom nyitni az órát, akinek egyébként a bulián fogok most játszani a hétvégén, úgyhogy én leszek szintén előtte a DJ, úgyhogy let's go, ezzel nyitom az órát a rádió egyen.

0: igazán, ami én azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb dolog, amit egy lemezdobos elérhet, bárhol is éljen és dolgozzon a földön.
1: Abszolút köszönöm szépen, így van, nekem is egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, amikor így egészen pontosan 2 hónappal ezelőtt felhívott így a menedzserem, hogy azt mondja, van egy infó, mondom, mondjad. Hát, hogy így mész Ibizára, és akkor debüt ilyesmi, majd jövök az infókkal később. Mi van? De mondom, mondj már valamit, mondom, mi a helyszín, stb. Ezt mondom, majd jövök infókkal. És akkor mondom, oké, és akkor így rá egy napra így jött, oké, ez a helyszín, ez a buli, ezzel fogsz zenélni, ezek lesznek előtted. Ennyi. És akkor így megnéztem a flyert, mondom, az kemény. Tehát, hogy azt hittem, hogy valami kávézó, vagy ilyesmi, tudod, és akkor így megláttam, hogy például a Jaden Boysen, ugye azt hiszem, hogy David Guettával dolgozott is, ő a hájas ibizás dalt írta, ha jól tudom. Van még rajta David Puentes, Fritz Kalkbrenner, Ale Farben, ugye Alejnak játsszuk is a zenét elég sokszor itt.
0: Pontosan.
1: Lucas M. Frank és Rocketman, Piazza, ezek mind új kategóriás house, tech house előadók, úgyhogy tökre beleélik, egyébként meglepődtem, azt hittem, hogy tudod valamilyen teljesen más.
0: Mit tudunk a helyről, ahol fel fogsz lépni, és mennyi munka van abban, hogy te jövő héten ott fogsz játszani?
1: A maga a helyszínről, amit én tudok, ugye ez az Eden Klub, ez egyébként a Pacsa után a második legrégebbi klub az országban, bocsánat, a szigeten, és közel azt hiszem 40 éves múltja van, és most lett teljesen felújítva, teljesen át rebrandingelték az egészet, és állítólag azzal van hirdetve, és hallottam vissza, hogy ez így is van, hogy az legjobb hangrendszert most oda rakták be egyébként a helyszínen, úgyhogy ezt lehet majd püfölni.
0: Elképesztően komoly. Mennyi a szettidő? Mennyit fogsz játszani?
1: Másfél órát fogok egyébként játszani, és a felkészülésem az olyan, hogy szerintem nagy valószínűséggel 48 óra előtt fogok felkészülni. Bennem van egy ilyen, hogy így még nem tudom, hogy mit fogja. Fogalmam sincs, őszinte leszek, és van egy ilyen stressz helyzetem a buli előtt, amikor így hú, ezt is akarom, meg ezt is, hú, most már összeállt, és akkor mindig 48 órát hagyok magamnak, és ilyen végstádiumban tudod így, oké, azt kiveszem, cserélek, szett közbe cserélek, de hogy így kell egy ilyen stressz állapot nekem. Nyugodtan nem tudok felkészülni, az nem én vagyok.
0: Szerintem a stressz az jó tud tenni egy bizonyos fokig.
1: Szintig,
0: abszolút. Hogyha ez jól sikerül, adja az ég, hogy így legyen, tök biztos vagyok benne, akkor ez egy további belépő egyébként?
1: Így van, azt kell tudni a szigetről egyébként, hogy mármint úgy hívjuk, hogy a sziget, ugye Ibizát, hogy oda bekerülni kell egyszer, és utána jól kell muzsikálni, és utána pedig mehet följebb a ranglétán az ember. Mindenki így kezdi, tehát annak idején David Guetta, annak idején Tiesto is, mindenki erről nekem egy komplett előadást tartottak, hogy ugye hogyan működik az ibizai sziget, mert hogy teljesen más, mint amit az emberek elképzelnek, hogy jó, követik sokan TikTokon, jó, zené vannak kész, nem. Ez egy teljesen régi klubkultúrára épülő, kicsit ilyen bürokratikusabb rendszer, ha lehet így hívni.
0: Fú, de érdekes, sztorizunk erről még mindenféleképpen, szóval Christopher Ibizán jövő héten 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk, mivel megyünk tovább?
1: Most pedig lendülünk tovább egy újdonsággal, amit szintén még szeretnék tesztelni egy jó ideig. Metszaszarival készítettük közösen, ez a Tukum és a Bajánának az utóhatására jött létre. Még egyszer mondom, tesztüzem ezzel, hogy most itt az órában tovább a Rádió 1-en. World is my radio show. World is

0: Rádió Egyet halljátok itt a Third Is Mine Radio Show élőben, ilyenkor keddenként 11 és éjfél között mindig Christopheré mind a két lemezjátszónk, nem mellesleg ezek jelenleg a világ legmodernebb lemezjátszói. Szevasz Christopher, még egyszer!
1: Szevasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, ciao Geri!
0: Milyen érzés ezen játszani?
1: Zseniális! Egyszerűen az új technikát én mindig nagyon szeretem, én alapból geek vagyok, ugye ilyen computer science-es gyerek, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem.
0: Az új rendszert láthatjátok. Új rendszert. Igen, a YouTube csatornákon és az applikációban, mert hogy képen is megyünk élőben szokás szerint egészen éjfélig. Milyen volt Debrecen és a Campus Fesztivál?
1: Zseniális, készítettem egy egész egy órás szettet róla, úgyhogy majd azt hiszem a héten fogom, vagy jövő héten publikálni egyébként YouTube-on a teljes szettet. 4K-ba, 3 kameraállással, profival, felvett hanganyaggal, úgyhogy patika volt, én nagyon-nagyon élveztem, és nekem Debrecen egyébként is egy ilyen nagyon kedvenc városom, ugyanis azt tudni kell, hogy én nagyon sokat zenéltem ott még mielőtt egyébként, na jó, azt nem valami ismert lettem, hanem úgy elkezdtem járni az országba akkor, és nekem ott volt egy rezidenciám, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem Debrecent.
0: És ha buliznátok ti is a Rádió egy DJ-kkel, alig 2 hét múlva megtehetitek újra, mert hogy augusztus 20-án, ugye, alig 2 hét múlva indul a Strandfesztivál Zamárdiban, onnan élő közvetítésünk is lesz, további információk, részletek hamarosan a www.radio1.hu-n, valamint nálunk folyamatosan adásban, lendülünk közben tovább.
1: Érkezik, hogyha már Ibizáról beszélgettünk, akkor nem lehet elmenni Hügye neve mellett, aki most szerintem az egyik világ leghallgatottabb előadója, és talán szerintem virágkorát éri jelen helyzetben. Neki készült egy dal, ami egyébként a TikTokon mi érdekes módon szintén virális lett, és ezzel a dallal mennék tovább, nem is mondok, szerintem mindenki ismeri, és a csajok előszeretettel szeretik pörgetni TikTokon a saját kis videóik alatt. Nem mondom a címet, annyit mondok, hogy Hügye, és ezzel megyünk tovább a Rádió 1-en, World is Mine Radio Show.

0: üzeni nekünk a Viberen. Teri, nagyon szépen köszönjük.
1: Nagyon szépen köszönjük, és jó táncikálás továbbra is. Úgyhogy
0: így van.
1: Táncikál.
0: És így van. És írd már meg, hogy mivel foglalkozol, Teri, nagyon érdekel minket. Hello, Christopher, az ibizai fellépésedhez gratulálok, le a kalappal, a Labus Be My Lover-rel pedig megvettél kilóra, Béla a Bisztiőr Miskolcról.
1: Köszönöm szépen, nekem is nagyon egy kedvencem, és az az érdekes, hogy én nem is éltem, amikor ez megjelent egy valószínűséggel, de egyébként édesanyukám sokat hallgatta, úgyhogy nekem is nagyon beleívódott így a történetem, és találtam egy tök jó verziót belőle, úgyhogy.
0: 95-ben éltél már?
1: Nem, 96-os vagyok, képzeld el.
0: Akkor még pont nem.
1: Igen.
0: Voltál meg, amikor az oda meg giganas sláger volt.
1: Akkor már sláger volt. Igen. Én 96 októberi vagyok, úgyhogy.
0: És ugye Christopher, ne felejtjétek, jövő héten hétfőn fellép Ibizán, ami egy óriási dolog, és mondtál egy nagyon-nagyon érdekes dolgot a felkészülésről, a felkészültségről, hogy nagyjából ez 48 órát fog kitenni nálad egy húzamban. Vannak dalok, amiket megtervezel, vagy az egészet megtervezed, vagy lehet elképzelhetőenek tartod-e azt, hogy bemész, beállsz a lemezjátszót mögé, és egyszerűen mindent kidobsz, amit felkészültél, mert van egy olyan flow, mert van egy olyan benyomás, hogy azt mondod, hogy itt egy kicsit másra van szükség, mint amit te alapvetően kitaláltál.
1: Bam, igen, ezt rólam tudni kell egyébként, hogy én nagyon go with the flow vagyok, ugye én mindig megyek a közönséggel, tehát hogy én azért nem hiszek az ilyen presettekbe, én abban hiszek, hogy egy DJ-nek legyen jó szelekciója, ismerje a saját dalait, amit majd akar vinni egy klubba, de legyen minimum egy ilyen 100-150 zenével fölkészülve, hogy tudja olvasni a közönséget. Mert lehet, hogy azt mondod, hogy ó, én most egy house-szekkel készülök, és borzasztó nem érzik az emberek. És akkor egy másodpercben váltanod kell. Tehát én egy kicsit úgy mondom, ez az ilyen, én szórakoztató lemezlovasnak vallom magam, tehát én nem magamnak zenélek, én ilyen közegbe is nőttem fel, és én abba hiszek, hogy a bulinak jónak kell lennie. Ha a slágellel érem el, de a saját stílusomba, vagy house-zal, vagy tech house-zal, technóval, trance-zel, tök mindegy, de valamilyen szinten saját magadnak föl kell készülni minden eshetőségre a közönséggel szembe. Ezt nagyon jól fogalmazta egyszer egyébként a barátom, hogy a közönséget soha nem tudod eléggé felmérni, ha lehet így hívni. És,
0: hú, de jó mondás.
1: Igen, tehát nem tudod soha felmérni, hogy egyébként mi az, ami működik nekik ott abban a másodpercben, abban a döntés hálózatban. Tehát, hogy aha, ez most jó volt ez a drop, úgyhogy akkor nagyjából ebbe megyek.
0: Ki lehet majd posztolni egyébként a fellépésed anyagát, vagy rögzítheted, csinálhatsz live-okat, vagy ez minden szórakozóhelynél tök máshogy működik szerte a világon?
1: Ez úgy működik, hogy nekünk előzetesen le kellett adni egy sheetet, ugye egy ilyen listát, hogy ki érkezik velem, és a videós anyagot annyit kértek, hogy elfogadás, vagy a kiposztolás előtt legyen egy ilyen elfogadási metódus. Egyébként föl fog kerülni ennek az egész másfél órának is a szettje YouTube-ra, SoundCloud-ra, mindenhol, úgyhogy vissza lehet nézni és hallgatni, hogy milyen volt a buli. Zseniális lesz, úgyhogy nagyon-nagyon izgulok egyébként miatta.
0: Két hónapig arra fogok edzeni, ez biztos. Hú, biztos. De kíváncsi leszek. 0-20, igen.
1: Tudod, tipikusan, arra fogok edzeni, és akkor tudod valami, én izomlanyi deep house.
0: Igen, ez jó. De nagyon-nagyon kíváncsi leszek, és tényleg, Christopher, figyelj, minden elismerésünk.
1: Komolyan. Köszönjük szépen, köszönjük.
0: Ez óriási.
1: Köszönöm is, meg köszönjük a menedzsment nevébe is.
0: 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. A mai finálé jön, 10 percünk van már csak ma.
1: Akkor még egyet rátekerek, hogyha már Ibizáról beszéltünk, akkor jövök szintén ilyen ibizás dalokkal. Bruno Furlan, Overdrive, ezzel jövök itt a folytatásban. Rádió 1.

0: Rádió egyet halljátok, mindjárt éjfél, ez volt már a World is My Radio Show. Sziasztok, egy vidéki gyárban vagyok operátor, hasonlít a munkám a tiétekhez, én is nyomogatom és tekergetem a gombokat, csak az én melóm nem olyan szórakoztató, mint a ti műsorotok, írja Teri.
1: Remélem nem olyan tudod, mint a Csernobil filmben volt, de 3 hét, nem kritikus.
0: De tekergess, nem jó, de nem is kritikus.
1: Igen.
0: Gratulálok én is Ibizához, hajrá, sok sikert előre is, klassz volt a mix, Tibor.
1: Nagyon szépen köszönöm, Tibor, aztán, hogyha felkerül a mix, akkor meg lájkoljátok, séreljétek.
0: Hú, nagyon-nagyon várjuk. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, ő volt tehát Christopher, az év producere jelenleg Magyarországon, és jövő héten hétfőn debütál Ibizán, úgyhogy nagyon-nagyon drukkoljatok neki, és hát várjuk az élménybeszámolót 1 hét múlva.
1: Jó? Két hét múlva, egészen pontosan így van. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, addig is jó pihenés mindenkinek, majd jövök az infókkal, aztán még találkozunk szerintem egy párszor, valahol még itt a nyár folyamán. Addig is, szevasztok!
0: Köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövök megint élőben. Jó éjszakát, ciao.
2: A World is My Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Mindig gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyáltalán.

ez csak igazi mai sláger megy. Tombol a nyár, úgyhogy kedvenc német előadónk, Z-generációs énekesnőnk Loi úgy döntött, hogy egy igazi nyári slágerrel rukkol elő, és egy kollaborációval a DJ producer David Buentezzel együttműködésben készült ez az új kislemez. A Golden Summer, ami a nyár felejthetetlen, igazából megmagyarázhatatlan érzéseiről szól, amiből egy abszolút rádióbarát igazi mai sláger született. Loi,

rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. A folytatásban egy picit R&B, egy picit pop, tropical house, egy csipetnyi reggaetonnal, csak az íze kedvéért. Hozom a spanyol származású brit énekesnőt, Mabelt, aki ezzel a dallal nyitotta 2019-es évet. A Billboard magazin gyorsan megválasztotta a nyár dalának az USA-ban. Arról szól, hogy valaki szakít, kikerül egy toxikus párkapcsolatból, és aztán nagyon magára talál, és azt üzeni a volt párjának, hogy te figyeljél, ne hívogassál, don't call me up.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Teddy Swims és egy giga nagy dal, a The Door érkezik már is. Hát azt szokták mondani, hogy ha az embernek sinem van a karrierje, akkor a magánélete fog egy kicsit recsenni. Sajnos Teddy Swims is erre most az élő példa. Szakított a barátnével, Rage Wright-tal idén júliusban, ami azért is szomorú, mert egy évvel született csak meg az első közös gyerekük. Úgyhogy az új dalokat már ez az új szakítás inspirálja. Teddy Swims, The Door, ezt hozom most.

0: tovább.
1: Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Most is egy olyan zenét hozok, amit a Rádió 1-es DJ-k vezettek be a köztudatban. Rádió 1-es DJ-kkel pedig a Strandfesztiválon is lehet találkozni. Jövünk nem sokára, kint lesz a Rádió 1 stage. Egyébként többek között olyan sztárok érkeznek majd, mint Robin Schulz, vagy Purple Disco Machine, ugye Purple Disco Machine tavaly is fellépett. Szóval az első nap, az augusztus 19, Diszkósít, Lotfi, Begi, Pulmex, Jamina, Christopher, Metzger, Victoria, Newick, aztán Jauri, de mindenkivel lehet majd találkozni, World is My Radio Show, All Stars, Diszkósít és Cookie is, Switch Disco, Rehab, Sam Felt és a Sleep Tonight. Ezt azon most.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. David Guetta, a világ egyik legismertebb DJ-je a folytatásban, hanem a legismertebb, aki hivatalosan is csillagot fog kapni a hollywoodi hírességek sétányán. A ceremónia várhatóan 2027-ben lesz. Hát az óriási pillanat nem csak David Guetta, de úgy egyébként az egész EDM kultúra számára. Ugye David Guetta nagyon sokat segített abban, hogy az elektronikus zenét még mélyebben belevigye a globális popkultúrába, és ezt a hatást végleg bevésik majd Hollywood történelmébe. Na, aki kapott még ilyen csillagot a hollywoodi hírességek sétányán, az Jennifer Lopez.

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.